Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is ilyen nagy kedvencek egymás után, mint az összetéveszthetetlen hangú Teddy Swims, az igazi mai sláger a The Door, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig fél három előtt sem állok meg, sőt, egy újabb nagy lendületet hozok, egy, hát szerintem szenzációs tehetséggel. Kettővel ezelőtt felépett a rádió egy születésnapi fesztiválon, és akkor nekem az ő szettje volt az abszolút kedvencem. Joel Corryról beszélek, aki most a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kevés énekesnő mondhatja el, hogy ennyi sztárral dolgozott. Martin Garrix, Jeezy, Louis Tomlinson, David Guetta, Topic, Alok, és most Faithless. Ez Bibi Rexától a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az éjszaka? Hogy telik a meló? Kitartást, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában pedig a legnagyobb kedvencekkel teszem még egy picit lendületesebbé az estét. Jön például Ray Dalton, de itt lesz Ray is, mind a ketten újdonsággal, de hozom Cashmere-t, Minellit, a kezdésben pedig Taylor Swift-et. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió X!

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, három után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. És olyan jót mosolyogtam, most az előző dalnál eszembe jutott, hogy amikor ez kijött, akkor na, hogy a piárosok elkezdtek dolgozni, és jöttek a pletykák, hogy összejött Joe Mendez és Camila Cabello. Hát nyilván. Na, viszont az igazi mai slágerek között az újabb már el is indult, Félix én is a Shouse párosát választottam, ez a Walk With Me, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1. Kellemes éjszakát mindenki.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel ma is jönnek Balázsék műsorra, friss műsorra, de délután is, mert hogy indul a roadshow, az első állomás Győr, 16 órától Live Mix, 17 órától pedig egészen este 8-ig Balázsék menőjátékokkal és ajándékokkal, Győr után pedig Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik majd, most meg Rédáton az igazi mai slágerek között, ez a Blood Runnin a rádió egyen.

És többen kérdezték most Viberen, hogy lesz-e ma játék a Rádió 1 születésnapi fesztivál belépőkért, mert hogy múlt héten is volt, és hát mi a helyzet ezzel a héttel. A válaszom pedig az, hogy na dá, hogy lesz! Ha-ha! Figyelni kell ma is, majd napközben azokat a világsztár előadókat, akik jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, mert ha elindul egy daluk, és tizedikét hívjuk a 0620 311 111-et, páros belépőt nyerhetünk. Rayon, ez a Where is my husband?

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, de nem csak 6-tól, hanem délután 5-től is, mert hogy startol a roadshow. A következő órát pedig ez az igazi mai sláger indítja. Abigail Excel Sugar Daddy, az a felvétel, amit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert hogy ők is érkeznek. És zenélnek a nagy színpadon majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre

0: A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
1: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léptel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
0: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, meg hát néhányaknak már szép reggelt, akik nagyon korán kezdik ezt a hetet. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, ebben hiba nem lesz. Most például David Guettával indítok, aki ezt a nyarat is, amellett, hogy utazgat és egy csomó helyen fellép, stabilan minden héten azért Ibizán tölti, mert hogy ott is van rezidenciája, meg hát Las Vegasban, szóval tényleg sokat kell repülnie. A One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Ki az, akivel nem lehet tévedni? Hát vannak néhányan, de egy siren tudja, hogy egy közülük. Ez az aktuális igazi mai sláger, a Camera méghozzá Cyril, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remix

0: So don't call me up. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mostantól Egerben is elérhető az enni adok doboz, hidegfronthoz csapadékot a hét első felében. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Egerben is várja az adományokat az enni adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A reformáló egy önkéntes segítőkből álló szervezet, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló periférián élő emberek, családok támogatása, írja a Heol. A legújabb enni adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Arra kérik a helyieket, hogy szeressék, vigyázzanak rá, és töltsék meg mindenféle finom élelemmel. Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter, Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János, Gyöngyöst és térségét, dr. Juhász Áron a 60-i térséget képviseli az új országgyűlésben. A Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. A Heves megyei Vízmű Zrt. Tájékoztatása szerint május 11-én és 12-én Eger városában ivóvíz hiánnyal járó rekonstrukciós munkákat végeznek. A munkálatok érintik a Deák Ferenc utca páros oldalát hétfőn reggel 8 és 16 óra között. Az ideiglenes ivóvíz ellátást a Deák Ferenc utca 12, 38 és 66-os szám előtt elhelyezett lajtokkal biztosítják. A Deák Ferenc vasút utcák ivóvíz hálózati csomópont akna építését, gépészeti szerelését május 12-én kedden, szintén 8 és 16 óra között végzik. Az ideiglenes ivóvíz ellátást a Deák Ferenc Szeszfőzde utcák kereszteződésében, a Mátyás Király Vasút utcák kereszteződésében, valamint a Vasút utca 10-es szám előtt elhelyezett lajtos kocsikkal biztosítják. A Vörösmarty utca, Rózsa Károly és Neumayer utca közötti szakaszon a páratlan oldalon ivóvízbe kötő vezetéket cserélnek május 12-én kedden. Vizet a Vörösmarty és a Petőfi utca, valamint a Vörösmarty és Bethlen Gábor utcai kereszteződésekben vételezhetnek az érintett lakók. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt is. Hát kellemes hétfőt is, mondom ezt azért, mert Balázsik ma duplázni fognak, szóval ez azért szerintem mindenképpen egy kellemes dolog. Május 11-e van, 5 óra után járunk, 10 perccel a Ferencek, a névnaposok, az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexa és Faithless és a New Religion, egy vadi új kedvenc, amit indítok. Deep.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az előbb pedig fél mondattal már mondtam, hogy ma Balázsék dupláznak, hát ha van, aki még nem tudja, reggel 6-tól is lesz friss adás. Viszont egyben ma indul a roadshow, a délutáni roadshow, először Győrbe látogatnak el. 4 órától live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsék, ez minden helyszínen így lesz. Így ma is Győrben a Széchenyi téren, aztán holnap Sopron várkerület, szerdán Szombathely főtér, csütörtökön Dunaújváros városházatér, pénteken pedig Debrecen Kossuth tér. Ezek a roadshow állomások. Ő pedig Lost Frequencies, a Bastille, az igazi mai sláger a Head Down, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Elszórtam ma már lehet csapadék, de alapvetően kellemes 20-21-22 fok az ország nagy részén, ami szerintem menő. Ez pedig az igazi mai slágerek között a folytatás, a hírek után Lói és a Get Lucky jön, aztán a Balázsék Bestown a péntek nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor elsőként, aztán újra délután, mert hogy a délutáni roadshow is kezdődik Győrből 17 órától. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internethasználók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most

0: korból. És azt mondja a kutatás...
1: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban ér... Tehát ez nem
0: ezt úgy... inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden, az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját, okay, ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U-betűnek az aljára, majd indulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbenek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
0: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az. De megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék? Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Mennyi vagy? Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz. Egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás. Tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
1: akkor jó, meg, akkor van remény.
0: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
1: Aha.
0: Na.
2: Ha azt mondjuk, hogy életút fele.
0: Életút fele.
2: De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolnék.
0: 55-öt mondasz.
1: Én
0: aha.
1: Is mondom, én 52-53-at mondtam.
0: 52-53.
1: Volna. Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
0: Van, aki az életút
1: hosszabb. Akkor mi azt mondjuk, a Julival ilyen 52 és 55.
0: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
0: Mi ez a lábszak?
2: Nem, ez nem
1: is a lábszak.
0: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel, és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
0: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
0: korábbra hozod egy kicsit.
2: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
0: Szerintem 30 évesen hitgyere. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még előtted az élet, munkahelyed van.
1: Hát akkor még hiszel
0: friss
1: magadban,
0: házas
1: tele
0: vagy
1: erővel.
0: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy, tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted az
2: ott
0: a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván jó. Valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
0: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
1: 8 éve fölfelé jövök.
2: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
1: Inkább
2: ez a többi.
0: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem?

0: Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
1: el? Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen. Így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor már elválok. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé velő szakaszban vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról, amiből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondok egy kezdek például. Igazán elszomorodni.
0: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási.
0: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más ellé.
0: Bóbisimattak 3 éve, érted?
2: Hangulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Múlik a haját.
0: Igen, hajszürkülés, hajhullás.
2: Jó kedved van.
0: Romlik a szemed, érted? Görbe legalja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, tehát, hogy... egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátumcsere.
2: Az.
0: És látod... hogy az implantátumot lehet, kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek.
0: Amíg újra végleg kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem.
0: Teljesen, te csontvitkulás.
1: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Kirabolt lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
0: Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami.
2: Cuki,
0: most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
3: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
3: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
3: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
3: De hidd el nekem, igen? A legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező kicsit.
0: Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
0: na, de akkor mi az ungörbe fölfelé ívelő szakasz?
3: Nálunk most a munkásokban
2: is az ungörbe. Neked van ungörbe, de a férfiaknak van ungörbe.
0: Az ungörbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás?
2: Motorozás,
0: a kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ungörbe. Hogy becsajoztak
2: és felszedtek egy 20 éves csinibabát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várjál, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Mert addig fáradnak el.
0: Egy csomó 45-50 éves nő.
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves.
0: Sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalba. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Mindenkinek nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami egyébként, amivel mi már rendelkezünk.
1: Jó, Júli, hagyjad már.
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
2: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
1: már
0: múlva.
1: Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
1: Hát 47 éves
0: 47
1: voltam.
0: Éves 47 éves voltam. Figyeltek, mit akarsz, mit akarsz ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, meg igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen
0: volt.
2: Kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
1: Hát azt mondják rá.
0: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
1: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: Ja, de
0: festetted. Persze, hát, mit akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok? Nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
1: Fogjuk meg egymás
0: kezdést. Rácsuk ki egymást.
3: Igen, nem lesz nagy baj. Én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kijössz a Gödörből, kis
0: a Gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
2: 34 éves.
0: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam. Edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
1: Jó, de nagy váltás.
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Márk küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS, hogy nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
1: Hát benne van.
0: Igen?
1: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy a elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
1: Süthet még a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal
2: Anna.
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
1: Neked el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos, hát jöjjön, hadd szóljon.
2: És az. Ide, merre veszem? Semmi gond.
0: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az, van itt lehetőség.
3: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
0: olyan kapós vagyok.
3: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt, nézd, a Zsülán is ölelt. Át is ölelt a
1: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
3: Én is az vagyok.
1: Te is?
3: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak én is összevillanások? Bárhol.
3: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
3: nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
3: igen,
0: volna?
3: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: mondjuk,
3: egy kávét esetleg, mit
0: szólt. Tehát, hogyha tovább vihetted volna.
3: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
0: Plusz, hát ugye, a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
3: Van egy férjem, azért
1: állj hozzá, akit szeretek. Te összeérte, hogy nyúltatok az akciós tej fölér?
3: Nem.
0: De ott van a villanás.
3: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
1: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
2: De személy!
0: Tudom, hogy csak a tenalédiért nyúlt. A felső polcon volt a tenalédi.
3: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
1: Ez az.
0: Fel lesz rakva valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
3: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
3: Hát az ez... nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát tudod, 30 pluszosként az ugörbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
1: írta. Ez az alja, és innen föl.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Dr. Bódis Péter frakcióvezető helyettesi pozíciót kapott. A legmelegebb órákban 20-26 fokot mérhetünk. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János Gyöngyöst és térségét, dr. Juhász Áron a 60-i térséget képviselő az új országgyűlésben. A Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. Folytatódnak az út- és közmű felújítások Egerben és környékén május 11-e és 17-e között. A 25-ös főút több szakaszán, valamint a Vörösmarty utcában is forgalomkorlátozásokra kell készülniük a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával zajló munkálatok Eger belterületén, illetve Egerszalók és Noszvaj irányában is érintik a közlekedést. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty utcában folytatja az ivóvízbe kötő vezetékek cseréjét. Az egri kormányzat tájékoztatása szerint a város több pontján ideiglenesen forgalomterelések maradnak érvényben, sőt egyes szakaszokon a terelések módja is változik az aszfaltozási munkák miatt. Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. A Magyar Madártani Egyesület minden év április-májusában fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák napját. Egerben 2 időpontot hirdettek meg eddig, május 15-én és 22-én, 19 és 21 óra között a Legányi erdőben a Tibrik dűlőn tartanak sétát. A találkozó a Legányi utcai lőtéren lesz 18 óra 50 perckor. Egerben is várja az adományokat az Enni Adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A legújabb Enni Adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs!

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, május 11-én vagyunk, május 11-én vagyunk. Mi van ma? Roadshow van.
1: Mi van ma?
0: Ma Széchenyi tér Győr.
1: Mi van ma?
0: Kitelepülés.
2: Vacsorázunk a Székeshelyen.
0: Székeshelyen vacsorázunk.
1: Mi van ma?
0: Négy játékot adunk helyszínen.
1: Mi van ma?
2: Boldog születésnapot, Feri.
0: Mi?
3: Köszönöm! Köszönöm, kicsi!
0: Soha biztos életben nem jöttem volna rá, pedig tényleg.
3: Köszönöm,
0: kicsi! Ő is János, ugye nagyon közel voltak egymáshoz, onnan tudtam megjegyezni mind a kettőt. Tényleg.
2: De csak bizony, kicsi.
0: Hát bizony. Az akkor várjál, hát akkor oda estére ott valami ott aztán majd. Nehogy aztán ott valami tartácska legyen!
2: Tűzijáték a farkofák közé!
0: Mindeni gyerekek, hát akkor ott mondjuk gyerekek. Akkor, hogy aki a legjobb, legviccesebb, legkedvesebb, legmeghatóbb ajándékkal készül, akkor azok nem mi leszünk.
2: Istenedesen, Feri, mit szeretnél a születésnapodra kapni?
0: Egy jó győri kitelepülést. Este vennünk vagy egy osztékre.
3: Nagyon szeretnék Győrben kitelepülni ma este. Az volt az álmom, hogy születésnapomon Győrben a Széchenyi téren este 5-től 8-ig
0: rájúval. Család nélkül, velünk vacsorázva.
2: Kedves Győr, hallottátok mi a helyzet, igaz? Kedves Győr, most hozunk nektek egy születésnapos Rákóczi Ferit.
0: Így van. A boldog születésnapok tábla, az 5 órai happy birthday éneklés, a torták eljövetele.
2: Helyszínhabban befújt kebleket látok.
0: A gyertyák ánuszból való elfújása, és minden más, ami bennünket érdekel, úgyhogy 5 órakor akkor egy kis ünnepi ceremónia vegye kezdetét. Verjen félre a harangtorony. Dőljön le, és személyesen Borkai Zsolt köszöntsön föl.
2: Borkai Zsolt köldökéből fogod ma este inni az unikumot. Én ezt ígérem.
3: De ott leszel velem.
2: Nézzük, ott leszel úgy, velem. Azt szeretném, hogyha a Borkai Zsolt egy kepis unikumot zokni.
0: Csak orba. Csak orba szívószállal fel a kepit.
2: Jó, de jó, a Miskolc ikreket, azokat én fogom mozni. Még elindulnak, odaérnek.
3: Jó, ide jó, egy én zoknit kérek.
2: Mert, hogy a...
0: Lyukasat?
3: Hát persze.
0: De akkor az Adida Didinek kell szólni, mint annó. A régi szép időkben a hajón szólt Adida Didit, meg a 500-ös kepje a hajó. Zseniális.
2: Úristen.
0: Na, hát akkor születésnapozunk.
2: Na, milyen módon megüljük ezt? Most nem kérdezem meg, hogy hanyadik, mert egy hölgytől nem érdemes, de...
3: Így van, 56.
2: 56. Abban az évben nagy dolgok történtek itt Magyarországon, csak mondom.
0: 56? Belátható közelségbe került a 70.
3: Igen, a nyugdíjkorhatár.
0: A nyugdíjkorhatár és a 60, haver.
3: Az, igen.
0: De egyébként 56. Basszus. Megérettél, mint egy jóbor most komolyan.
3: Igen, csináljuk, toljuk, nem állunk
2: Figyelj,
3: meg.
2: Az az igazság, hogy...
0: Nem számít, az csak egy szám.
2: Néha szoktak küldeni képet róla a régi szakálladdal, és én örülök, hogy megöregettél.
0: Én is azt gondolom, hogyha végignézem az áberanítás krém 21-es TV felvételeket, hogy mi volt az.
3: Csak simán krém
0: én
3: volt.
0: Én szerintem olyan ott vagy, mint egy jóbor. Vagy krém, nem krém 21, csak krém, igen. Szerintem kellett az idő, hogy kibontakozzon a sármodat.
2: Mint egy ebihal. Mint egy lakásbiztosítás árus.
3: Ez most a szülinapom, nem mint a gyalázási napom.
2: Egy szülinapi rosztot kapsz tőlük.
0: Megrosztolgatunk itt. Igen, megrosztolgatunk, de az idő jót tett. Olyan vagy,
3: és volt, igen, arra is képzeld el, úgyhogy nem volt az rossz korszak. Köszönjük.
2: De ezt felfogad. Nem tudok mit kezdeni az a helyzetben.
3: Viszek neked estére egy képválogatást.
2: És hogyan csináltam meg, hogy a csíkok ugye helyükön maradják, mindig bele kellett borotválni? Hogy volt?
3: Igen, be kellett vágni.
0: Ott
2: azt nézzek, azt nézzek azt a baba pofát.
0: Szóval nézd meg a zene.hu-s képedet, mellette a füleses képedet, szóval azért mind a körszakál megőszülése igazán jót tett.
3: Hány
0: azért
3: éves
0: a fizimiskára. Szerintem ilyen 2005-ben voltál, várjál. Hát az 2005.
2: Rettenetesen hasonlít valakire szakál nélkül, de nem tudom, hogy ki az. Kicsit a Kasuba Eszilárdra. De nem tudom, olyan, de kire hasonlít szakál nélkül?
3: De legyek már
0: figyelj ide, vagányabb lettél te, azért
3: hát
0: az van. Szóval, hogy azért...
2: A Hajdú Petire hasonlítasz.
3: Hogy nem már!
2: Nézd oda,
0: sose az ott nézett ki ilyen jól a Hajdú. Csak mióta független.
2: Mióta elhatározik a politikát,
0: sosem volt
2: fideszes.
0: Igen, sosem tartozott sehova. Szóval, hogy igen. Ünnepeltünk már szülinapot rócsón egyébként. Volt, hogy mind a kettő tökély oda esett, meg hogy csak az egyik ötökében mindig májusban rócsózunk.
3: Májusban mindig a mi születésnapunkon valahol voltunk, vagy az enyémben, vagy a Jánosén, vagy mindkettőnkön, de tényleg...
2: Na jó, megvan az
0: ütlet. Gaskó Balázs az M1-ről egyébként.
3: Keres már a Gaskóra, de jó vagy, Gaskó Balázs.
0: Figyeld, nézd. Hopp.
3: A fiatal,
0: nem.
3: Egyáltalán nem.
2: Nem, ez egy hülyeség. Na, elmondom, győriek, figyeljetek ide.
0: Le lettünk szavazni.
2: Külön ajándékcsomagot adok annak, aki beszáll a Rákóczi Feri hasonmás versenybe.
0: Jó. Meghirdetjük születésnapi Rákóczi Ferenc hasonlás versenyt csak Győrben.
3: Mert Győrhöz nagyon közel van Ausztria, és ott van a rádiós haverom, aki ugyanúgy néz ki, mint
2: elhozzátok, az plusz pont.
0: De várjátok, akkor ezt vigyük végig a héten. Mert volt, csináltunk már ilyet, hogy hasonlás keresünk a hét, akkor az a rócsónk alcíme a Rákóczi Ferenc hasonlás
3: verseny. Jó.
0: Szerintem pont tavaly vagy tavaly előtt, esküszöm, nem fog beugrani, de hogy kerestük valakinek a hasonmását, és erről szólt egy nap, de most végigvisszük Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
2: Igen.
0: Egész héten él, egy nagy ajándékot intézünk neki kapcsolatban, még az is lehet, hogy cash rá tudunk dobni.
2: Jó, legyen pénz, meg ló, minden, ami kellhet. Igen. Hogy szóltál, pénz, paripa, igen.
3: Fegyver,
2: igen. De azt szeretném, hogy tehát ez egy nagyon tág témakör, mert Rákóczi Ferinek ugye nagyon sokfajta hát korszaka volt, úgyhogy bármelyik Feri lehetsz. Nem tudom, hogy a aktuális Feri legyél.
3: Lehet bármelyik is.
2: Igen,
0: jó.
2: Igen.
0: Oké.
2: Okay. Fotót hozzá, hogy mihez kell hasonlítanunk téged.
0: És tegyünk mellé egy minden idők legtrébb Got Talentet plusz Rákóczi Ferenc hasonmás verseny. Legyen ez egy ilyen?
3: És igen? Az sem baj, ha a kettő összeér.
0: Tehetségtelen kerestetik.
2: Jó.
0: Meghirdetjük a tehetségtelen kerestetiket, Tré Got Talent és Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, alcímmel turnézunk hát, akkor ezen a héten.
3: Igen, miben vagy a legrosszabb?
0: El jó. kell hoznod valamilyen produkciót, nyilván nem lesz jó, bármit csinálhatsz.
2: Utána pedig aszfaltrajd verseny. Igen,
0: ugrálok ötred és aszfaltrajd verseny. Tehát akkor csináljuk az önjelölt Got Talentünket, okay. és alcímünk Rákóczi Ferenc hasonmás verseny is zajlik egyben. Jó?
2: Adom.
0: Én már most szeretem ezt a turnét, nagyon pedig meg, még elsérültünk.
3: Jó, nagy ajándékok benne.
2: Igen, és nagyon szeretném ahogy látni, ahogy a Feri csókolózik saját magával.
3: De
0: hát ha megvan a hasonmás, és jó hasonmás, akkor
3: még ez is
2: hasonmás,
3: lehet.
2: Az nem megcsalás. Nem?
3: Jó, azért nem menjünk el amellett, hogy akkor a győrieket felszólított, hogy sok ajándék, nagy ünneplés.
0: Azt nem menjünk el. Tehát azt mi ajándékozzuk meg, aki ma megérkezik egy nagy tortával, egy boldog születésnapot Feri táblával, meglepetésből kiugrik egy tortából, mint Erika ellenyák.
2: Vagy egy bogrács gulyásból ugrik ki. Az lenne az
3: nem baj, ha fiú.
0: Igen. Nem baj, a fiú.
3: Nem baj, a fiú.
2: Most mi
3: csak
2: nem? Egy pacalból kiugrik valaki, imádnám.
0: Így van.
3: Kentes tűnő.
0: Én már látom a Széchenyi tér 5:00 happy birthday-t énekelünk ott sok száz emberrel. Jó lesz ez? Pacaltestűnök, ide nekünk
2: a pacaltestűnök. Férfiak. Így van.
0: Hurkatestű férfiak, pacaltestűnök, jöjjenek. Jó, oké, jó lesz ez.
2: Jó lesz. Van-e kívánságot, Feri? Milyen ízvilágra vágysz esetleg még a torta kapcsán?
0: Kérhetsz bármit, tényleg egyébként.
3: Na.
0: Na. Az milyen? Az szudakrémes gombás?
3: Igen, úgy az sukó.
2: Olyan jól indult, olyan magasan
3: sokoládé.
2: Voltunk. Sokoládé. Olyan magasan
0: egy
2: voltunk.
0: Egy songukú. Négy sajtos. Az a suna ízű, négy sajtos.
3: Mondtad már, pacal. Mondtad, hogy pacal.
2: Én kivonulok ebből a beszélgetésből. Neked még örömes
3: imádod.
0: Milyen torta ízre vagy? Sunára, négy sajtos.
2: Gombakrémes. Olyan gusztustalan szó.
0: A suna?
3: Miért lenne az?
2: Susogós hangutánzó.
0: Suna. Annál csak a bula. Mutasd a buládat.
2: Ja, ezt tudnám folytatni, nem fogom, mert a 12-es karikájú újság, és nem én leszek az, aki miatt, mert beszálltják az egészet.
0: Aztán ne felejtsd, bulamosúrt, hozd a bulamosúrnat is. Na jól van, gyerekek, hétvége jó volt, rendben volt. Pihentetek, utaztatok, felléptetek, motoroztatok, mindent csináltatok.
3: Ezek voltak pontosan.
0: Előszülinapoztatok, elbúcsúztatok. Május elseje.
2: Az mondjuk egy hete volt.
0: Ne törődjél, vagy az 10 napja volt, de nem baj, hát...
3: Kicsit ő elmaradt.
0: Te ünnepelheted most 11-én. Tehát az egyáltalán nem baj, hogy te most fordulsz rá május egyre, csak ne két hét múlva gyere Győrbe.
2: Az van, hogy féregjáratba került, és újra május esély volt a hétvégén.
0: Fontos, hogy hozd be a dátumot ott, ahol tartunk, mert jövő héten fogsz megérkezni Győrbe. Nem biztos, hogy ott fog tenni a délutánnak, ha nem vagy ott.
3: Na, ha már ilyen régi dátumok, egy kis megfejtést szeretnék kérni tőletek. Ugye most május 11-én hétfő van, és két héttel ezelőtt Londonban maratonfutás volt.
0: Igen, londoni maraton.
3: Londoni maratonfutás, és hát megtört az álom dolog, hogy 2 óra alá hozták. Képzeld el, hozták. Ugye ezt a Kipcsogi megcsinálta már egyszer, de ő úgy csinálta
0: meg. Nem hivatalosba.
3: Igen, nem hivatalosba, pályán csinálta meg, volt ilyen ék előtte, meg akármicsoda, de most megtörtént a dolog. És hát az a helyzet, hogy Jomi Kejecsla befutott 1:59:41-el, és ő ugye nagyon tudott volna örülni ennek a dolognak, de képzeld el, hogy van egy csávó, aki erre rávert 1:59:30-al.
0: Ugyanazon a versenyen.
3: Ugyanazon a versenyen, tehát képzeld el, hogy életed legnagyobb eredményét futod, áttörsz egy olyan időt, amire senki soha nem számított.
0: Eleve a 2 órás így lélekhatár, tehát ezt nem tudták megcsinálni.
3: Te megcsinálod 1:59:41 és van egy csávó, aki erre 11 másodpercet ráver. Hogy érezheti magát a második hely? Erre
0: szeretnék.
3: Erre szeretnék.
0: És minden idők rekordját futod, várjál. Tehát hogy ott akkor két rekord dönt, mert két perc alá eddig soha senki nem tudott hivatalosan bemenni, ez világszám a maratonsportban. Tehát ezt tényleg nagyon várták már.
3: Tehát mondom, az 1:59.41-et se futotta meg senki, te ezzel érsz célba, és tudod, hogy 11 másodperccel előtted ott egy csávó. Úgyhogy életed csúcsát futottad, soha senki nem futott ilyen gyorsan a földön. És van egy hapsi, aki 11 másodperccel hamarabb befut, mint te.
2: Fusson az, akit üldöznek.
3: Ez igaz? Én mit mondasz magadnak?
0: Na de várjál. Tehát, hogy várjál, de ha ő fut, és a második helyen van, tehát akkor ő végig tudta, hogy kell, hogy legyen valaki egy első, vagy ott akár az, de várjál, nem biztos, az mögötte is elindulhat, és a saját ideje akkor beérhet később is, de mégis gyorsabban fut. Értitek, hogy mire gondolok? Vagy lehet, hogy nem egyszerre indulnak.
3: Ezek elsősorosak. Ezek a futók, tehát te itt nem indulsz
0: a akkor a csávó föl kellett, hogy nézzen az időre, és azt mondta, basszus, ez kulma, jó, ez két perc alatt van. De ott látta a csávót 4 másodperccel előtte.
3: És nem tudod megelőzni, mert a beledet kiköpte.
0: De tudod, mi volt? Valószínűleg ezek ezért futottak ilyen jót. Az üldöző, mert üldöző, az üldözött, meg azért, mert itt jött löhötte a másik. Ez a kettő, ezek kette hajtották bele egymást, abban, hogy világcsúcsot tussanak, egyébként egészen durva.
3: És úgy készültek föl, hogy a csávó végig tudta, hogy olyan második.
0: Nem azt mondom, hanem, hogy lehetett egy valós versenyhelyzet. Az első nagyon megy, mert ott volt a végig, hogy tolta. A második meg utol akart érni az esetet, ők ketten egymást belehajtották, hogy ekkora időt fussanak. Mert hogy mind a kettő üldöző és üldözött volt. Nem valószínűleg írdatlan verseny nyomtak, még az is lehet, hogy felváltva vezettek, tudod.
3: Igen, kicsit szomorú lennék az.
0: El kéne olvasni, hogy mikor hagyta le. Mert az is lehet, hogy mondjuk a 30. kilométerig emberünk vezetett, mekkora dolog. Vagy akár a 38-ig, és a csávó az utolsó 4 kilométeren vert rá. Azért azt is érdemes lenne megnézni, mi volt ennek.
2: Szerintem ez nem rossz érzés. Én nem gondolom, hogy szomorú lennék. Én azt érezném, hogy ez egy nagyon durva, ilyen történelmi pillanat, és legalább valakivel megoszthatom ezt.
0: Na de senki nem ment két perc alá. Te befutod, és azon két a versen, két óra alá, és azon a versen még valaki megy. Erre 30 éve vár a sportvilág, hogy ez valaki megfussat. Ez egy nagyon nagy lélektani
2: határ. De ez sokkal egy közös élményük lesz. Mi a baj azzal?
3: Hát,
0: de hogy megcsinálod minden időkét, és kiderül, hogy lenyomtak egy 8 másodperccel. Biztos örül azért, de nem lehet szar.
2: Hát én nem tudom, hogy ebben nem csinálnék ügyet, mert nagyon büszkelnék a saját teljesítményemre, nem hiszem, hogy azon akatognék, hogy Józsi,
3: nem fenyeget.
2: Micsoda?
3: Nem mond már verseny, ha versenyző vagy, már pedig ők aztán tényleg igazán azok, ott azért egy második hely, még akkor is, ha ez olyan rekord, amit senki el nem tud képzelni.
2: De a versenyzők kicsit... nem minden esetben egymással versenyeznek, nagyon sokszor saját magukkal versenyeznek. Tehát szerintem pont arról szól, hogy a te saját egyéni teljesítményed meg tud ugrani, és ez egy csodálatos eredmény, mindentől függetlenül.
3: Igen, de ők most mindenki teljesítményét megugrották, így mert van. Ember nincs.
2: De
3: még
2: ezt ők is tudják, futott. Remélem, hogy tudják.
3: Hát nem tudom, azért én így kicsit ülnék sírdogálva, nem?
0: Kemény.
3: A végén.
0: Kemény, elolvassuk ennek a történetét, ez izgi. Egyébként mit futottak? Etiópok, gondolom, nem?
3: Persze. Na.
0: Hihetetlen.
3: Ott az oroszlán volt az edző, tudod.
0: Az, hogy ott antilopa 6 évesen már ízi antilopa verseny, ez elképesztő. Hogy futnak. Jól van, gyerekek, 4 játékunk lesz most a délutáni rócson. Ott van előtted a papír, mi 4-et játszunk, csak mondjuk, hogy miért érdemes kijönni majd Győri Széchenyi térre.
2: És ebben még egyik sem a szépségverseny.
0: Igen, és ez nem a Got Talent és nem a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
3: És hát srácok, az van, hogy kifújtuk a szakma órát, nem hiába az a sok keddi értekezlet. Nem hiába az a rettenetes mennyiségű szellemi apport, amit beemeltünk ebbe a dologba.
0: Ezek mondom a játékokat, ezek csak úgy benne vannak ám, ezek
2: pont. Én most szeretnék ezen a ponton elhatárolódni. Egyetlen mítingen sem vettem részt, igen. És akármi fog történni, az mind az ő hibájuk.
3: A Master Good jó voltából a jó. Nagy virsli evő bajnokság.
0: Igen, hát azért egy picit elnézést kérni.
3: Oké.
2: Figyelj, annyit
0: nem,
2: mondok,
0: jó játék. Hogy... sok pénz,
3: nem gondoljátok,
0: sok pénz.
3: Hogy a Diego nem állt mellénk a nagy műfűves palacsinta tekerésbe. Yeah!
2: Mit kicsinál műfűves palacsintát? Veszed a műfűre palacsintát, és úgy kell tekerni
3: nem,
2: veled?
3: Nem, ennél sokkal viccesebbek vagyunk.
0: Gurítani kell majd valakit szőnyegbe csavarva.
3: Az embernek
0: csavarva.
3: Kell begurulnia a műfűbe.
0: Jó, az első embert úgy hívják ezt? Csak mondom. Rajta fogjuk ki lepróbálni.
2: Mekkora műfű?
3: Ugye tudjátok, hogy a héra örömmel jött, hogy játszhassuk a Le a foltokkal játékot!
0: Le a foltokkal?
3: Le a foltokkal.
0: Erre én sem emlékszem. Valószínűleg ezen az értekezeten én sem voltam.
2: Szerintem azt mondtam, hogy egy húgyos gatyába jöttél be, és akkor mondták, hogy egy foltisztító játék, Balázs? Értelőre gondolok.
0: Barna csíkos adadrágot, te akarsz kimenni az értekezetről? Kicsit büdi vagy, és én gyorsan távoztam.
3: És ugye nincs kérdésetek, hogy van negyedik játékunk is,
0: igen?
3: Ahol egy mozgatható grillkocsival, a Weber Grill jó voltából, te lehetsz Balázsék grillmestere, ahogy teljesíted az akadálypályát.
2: Weber nagy úr?
0: Na, milyen elvés játékok? Mennyit fogom ott fogni azt a nevetéstől?
2: Nagyon sok kérdésem van. Például a virsit meg lesütni, a grillem jött meg eszed?
3: Meg egyébként, ha akarod, erre mind a kettő tökéletesen alkalmas.
2: És mennyi virsit lehet megenni, mennyi idő alatt?
3: Hát nincs még kidolgozva.
0: Ez általában úgy szokott lenni, hogy megvárjuk az első napot, és Sopronra már minden összeáll. Okay, úgyhogy okay. Az első nap mi is egy kicsit úszunk, de hamar megtanuljuk, mert nagyon jók vagyunk abban, hogy improvizáljuk.
3: De legkésőbb Szombathelyen már olyan lesz, hogy...
0: Dunaújvárosban így fog már menni a játék.
2: Nagyon fontos kérdés például, hogy az nyár, aki több virsőt eszik meg adott idő alatt, vagy pedig aki nagyon sok virsőt eszik meg bármennyi idő alatt.
0: Engedd meg nekünk, hogy erre még rákészüljünk délutánig.
2: Jó, rendben.
0: Engedje be egy kis mozgásteret nekünk, még leginkább, hogy elolvassuk majd a szabályokat.
2: Következő kérdésem. A parizer, a rút parizer, az csak egy nagy virsli.
0: Vagy sok, sok kis virsli összepésel.
2: Igen.
0: Igen, jól van,
3: szóval
0: gyerekek. Jó lesz.
2: Várok, akkor... Meg is kívántál, nem ennétek egy kis mustáros virslit most így? Nem?
0: De, minden jó.
3: Ezt fogod enni öt napig.
0: Öt napig annyit eszem, hogy belefér. Gyerekek, jó, tehát akkor Untalent kerestetik, jó? Tehát ezt nagyon keressük. Untalent kerestetik egy héten keresztül, aki valamilyen produkciót jól tud, jöjjön, minden meghallgatunk. Rákóczi Feri hadsommás verseny, és Győr Széchenyi térde, ezt még sokszor fogjuk mondani. Ma ötkor, úgyhogy kicsit tahóba vagyunk, de gyerekek, nyomjuk reggel is a melót, meg este is, jó? Lehet jelentkezni.
2: Közben még 8 fellépés délben megcsinálok, jó? Hogy ne
0: az legyen,
2: hogy pénzem is legyen azért a végére.
0: Persze, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jó pici hírek, reklám, közlekedés, mi egymás, aztán jövünk vissza a játékkal nem sokára.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.

0: Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is lett.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évadot hirdetett az EGRI Színház, a gomoly felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Új bemutatókkal, fiatal művészekkel és közösségi programokkal készül a 2026-27-es évadra az EGRI Teátrum. A Gárdonyi Géza Színház vezetése szerint a cél egy nyitottabb, modernebb és közönségközpontú működés kialakítása. A pénteki sajtótájékoztatón hivatalosan is ismertették az évad bemutatóit, valamint a május végén debütáló Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál részletes programját. Szarvas József igazgató arról beszélt, hogy az elmúlt időszak legfontosabb feladata az átadás-átvétel volt. Mint fogalmazott, az új vezetés célja, hogy jogi, pénzügyi és szakmai biztonságot teremtsen az intézményben, miközben fokozatosan megújítják a társulatot és a működést. Az igazgató kiemelte, nem történt tömeges elbocsátás, ugyanakkor nehéz személyi döntéseket is meg kellett hozniuk. 12 új, jórészt fiatal művész érkezik a társulathoz, mellettük 4 egyetemi színművész hallgató és 5 táncművész is csatlakozik az EGRI Teátrumhoz. Az új évadban klasszikusok, kortárs előadások, zenés produkciók és saját fejlesztésű darabok is helyet kapnak. Folytatódnak az út- és közmű felújítások Egerben és környékén május 11-e és 17-e között. A 25-ös főút több szakaszán, valamint a Vörösmarty utcában is forgalomkorlátozásokra kell készülniük a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával zajló munkálatok Eger belterületén, illetve Egerszalók és Noszvaj irányában is érintik a közlekedést. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty utcában folytatja az ivóvízbekötő vezetékek cserélését. Az EGRI önkormányzat tájékoztatása szerint a város több pontján ideiglenesen forgalomterelések maradnak érvényben, sőt egyes szakaszokon a terelések módja is változik az aszfaltozási munkák miatt. A Magyar Madártani Egyesület minden év április-májusában fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák napját. Egerben 2 időpontot hirdettek meg eddig, május 15-én és 22-én, 19 és 21 óra között a Legányi erdőben, a Tibrik dűlőn tartanak sétát. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, mindjárt jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma élőben vagyunk Győrben, de mondjuk el a rendkedvű gyerekek, mi nem akarunk senkit átvágni. Tehát most úgy vagyunk, hogy nem vagyunk, de nem akartunk beszofot adni.
2: Hol ezért... vagy most?
1: Tessék?
2: Te most hol vagy?
1: Most hol vagyok?
3: Már sír, hogy egy órája motorozik.
1: Igen, én motorozom.
3: Én miattam sír.
2: Jó.
1: Hogy adásunkban itt vagyunk, de felvedve vagyunk, de nem best of és nem ismétlés, új hírek, új témák, sőt, mi több vendégünk is lesz ma, de ma mi élőben Győrben vagyunk, de nem szeretünk volna magatokra hagyni benneteket, úgyhogy talán kevesebb élő közlekedés lesz, de vagyunk, de adásunk felvett, ezt azért jelezzük nektek, de fogjuk a kezeteket, hétfőn meg Győrbe várunk mindenki délután.
2: Na, én viszont... a Ferenc téren abszintozok éppen.
1: Na, az jó.
3: Jó, és hogy fogsz elérni Győrbe este?
2: Majd elvisz engem egy...
3: egy taksis.
2: Majd Vitézi Dávid intéz valamit.
1: Az jó. Igen, mi ugye motorozunk majd, végigmotorozunk az egész turnét, úgy megyünk, hogy hát te tudod, hogy megyünk, de hogy ott
3: motorral.
1: A motorral így van, a győri, soproni, szombathelyi télepés, ott Ausztriát megmotorozzuk azért.
3: Hát az alját ott alszunk.
1: Az alját.
3: De hol aludnánk a motoron?
1: Hát este mindig ott alszunk, ahol vagyunk.
2: Tovább gurultak valami
3: nem gurulunk, nem, mi mindig ott alszunk, ahol a rócsó van, és utána reggel, kora hajnalban...
1: Hatalmaztékek és proszekok társaságában aznap este mindig kitelepsítás, sehol nem motorozunk. Sötét van, fekszünk és iszogatunk. Nem?
2: A gurulós bőrönöt berakhatjátok a kocsimba.
1: Jó.
3: Jaj, de tündér vagy.
1: Ma este a Kuferi szüli napjára kocintunk, és hatalmaztékeket gyűrünk le a torkunkon.
2: Legjobb esetben a torkunkon.
1: Rosszabb esetben Jánuszán keresztül kívánunk neki boldog születésnapot.
2: Ez egy újfajta diéta, ami nagyon hatékony. Kiméli az emésztőrendszert.
3: Na viszont igen. Kiderítettem neked valamit, ugye, mert a virslejevő bajnokságon vekengtél, hogy vajon
2: igen, mert
3: az hogyan
2: ha olyan, akkor elindulok rajta, ha nem olyan, akkor nem blamálom magam.
3: Mondom, neked egy-egy hatalmas adag 50 darab virsli kerül minden egyes játékosunk elé. 50.
2: Az 50 darab virsli. Ilyen utoljára gimnáziumban történt velem.
3: Hogy 50 igen? Virsli volt a számba előtt.
1: Azért az igen, az egy gólyabára is erős. És mit kell csinálni? Megenni?
3: 5 perc áll rendelkezésre, és 5 percig kell egyik a játékosok a virslit, ami nyilván, ahogy látom az arcodon, Szombathelyre már 2 perc lesz.
2: Azt akarod, miért lenne kétszer ennyi időt, mint amennyi kell?
1: Soknak tűnik, még most tudunk óvni. De tényleg, így adásban hallva, hogy 5 percig esznek, ez majd azért még ezt... Igen. És most vagy másfél percnél. A hangok jók, már csak 3,5 van. Jó, tehát ott gyorsabb adunk
3: így
1: időt.
3: Van, aki a legtöbbet megeszi X idő alatt, lesz hozzá mindenféle kiegészítő, lehet inni közben, és aki a legtöbbet megeszi, az viszi az ajcsit.
2: Jó, sör van hozzá, vagy csak virsli van, meg víz?
3: A hozol, akkor lesz.
2: Jó, a másik kérdésem, hogy nem tudom, a hallgatók tudják-e, de ahhoz, hogy jó legyen a teljesítmény, ma egész nap vizet kell innatok, hogy kitágulni a gyomrotok, és közben pedig nagyon kell nézni a Ferinek a főzős videót a YouTube-on, hogy megjön az étvágyatok.
1: Én gyakorlom helyméféle műfogást, hogyha valaki látom, hogy vörösödik és lilul a fej, akkor mögé tudjak menni, és ide nem tudom, milyen csont ez itt. Mi ez itt? Itt kell a Heimlich-filét megszorítani, és akkor kijön belőle a virsli.
3: Ez középen, az alatt kell meghúzni.
2: Jó, nekem van, ne nyúljatok oda, akármi történik.
3: Nem, miért tartasz ott valamit?
2: Trudikat, ott van egy kis hasitasim, a Decathlonba vettem, abban 8 belefér.
1: Közvetlenül bekötve egy tápcsatornába, azonnal itt benyomja, és azonnal megérkezik be a gyomorba. Tehát az be van kötve.
2: Húlyagom, úgyhogy muszáj voltam pótolni valahogy.
1: Igen.
2: A másik pedig az, hogy azt szeretem, hogy a testhőmérsékletű a túlulúti, mert akkor ki lehet nyomkodni a papírból, a májkrémet.
1: Miből tudnátok a legtöbbet megenni? Tessék, mindenki mondta egy kaját.
2: Tehát, köszönöm a kérdést.
1: Jó, döntjük el, mint ez a megszólalás csak a tiéd.
2: Jó, köszönöm. Én nagyon régóta várom, hogy feltegyétek a megfelelő kérdést.
1: De végre eljött. 2 év után meg tudtuk kérdezni. Dőjetek hátra, engedjétek el. 10 percig ő válaszolt.
2: Jó, szóval a lényeg, szerintem 2 dolgból tudnék sokat enni. Az egyik az a csokis fagyi. A csokoládé fagylalt.
1: Sima csokis vagy.
2: De a dobozos, amit tudjátok, nem mondhatom a márkát, nem. Amiben a
1: oroszlán, szépen azt is akarod mondani.
2: Dehogy is, Jézusom. Hát az, amiben a darabokák is vannak.
1: A V betűvel kezdődik.
2: Amiben bele szokták rakni, utána a C betűvel
3: nem,
2: kezdődik.
3: Nem, C-vel.
2: Abba rakják bele, utána az édesanyák a töltött káposztát abba a dobozba.
1: Ja,
3: szép műanyagdobozos.
2: Igen, szerintem abba, meg amiből szerintem nagyon sokat meg tudnék enni, de még soha nem derült rá fény, az pedig a lazacos nigiri.
1: Lazacos nigiriből megeszel sokat?
2: Szerintem abban meg tudnék enni egy csomót.
1: Igen?
2: Az, hogy annyira semleges ilyen dolog, ami történik, de szeretem nagyon, meg ugye van szósz, amivel mátogatsz, de csúszik. Szerintem igen.
3: Ma este Győrben egy próba.

0: Megvetározunk.
1: Szerintem legyen az, hogy szerezzünk egy férfit, aki úgy néz ki, mint egy nagy nigiri, azt is megveszed.
0: Kicsit legyen lazadszagú, az jó.
1: Az majd én leszek. És a lényeg, igen, szóval ezt gondolom.
0: Neked mi a kaja? Neked milyen? Ami azt mondta, hogy brutál adagot
1: tudsz megenni. Vagy mekleves tészta.
0: Fú, igen.
2: Nem áll ilyen izéket.
1: De most nem olyan dolgokról beszélünk, ami jó, hanem amiből sokat meg lehet enni.
2: De miért könnyebb a smekleves tésztából megenni, mint mondjuk a, nem tudom, a madridi pacarból?
1: Fúj.
2: Nagyon jó étel.
0: Mit, te pacal?
2: Én abból például bármennyit meg tudok enni. Három óriási tányér biztos, hogy lemegy. Fénykoromban, amikor ettem,
1: de rágod is, vagy csak így?
2: Nem, csak szívom befele. Mondjuk a fagyi nem rossz, mert az van, a fagyiban van egy átverés, hogy csúszik, elolvad, ugye, igen, nincs igen. Meg a térfogata, és hűt közbe. Igen. A fagyiba lehet, hogy beszállok.
1: Szerintem is a fagyi az jó. De amúgy még szerintem igazából állagokat kell keresni, amik könnyen csúsznak.
0: Én annyira keveset tudok enni, hogy én nem tudok, tehát nem vagyok egy nagy evő.
2: Ez turkálós vagy, igen.
0: Én nagyon szeretek enni, de nem eszem írdatlan mennyiséget.
1: Jó, akkor ez most a paraolimpiád.
0: Jó.
1: Jó, tehát hogy neked ugye ez a fogyatékosságot nem tudsz
0: enni. Több is van, de legyen ez az egyik. Legyen az egy a sok közül.
1: Igen, szóval, hogy de muszáj elindulnod, mert meg akarod védeni a becsületedet.
0: Jó, mi legyen az?
1: Mi legyen az?
0: Mi legyen az a kaja, amit nagyon szeretek? Hát... Nem tudom, nem szeretek annyira. Már hogy szeretek enni, de hogy így...
2: A húsok
1: eltűnik. Nem vagy éhes, nem tudsz válaszolni.
2: Hát az a legnagyobb csapda, ha éhesen kezdesz bele.
0: Akkor eszel a legkevesebbet.
2: Az biztos, mert annyira elkezdesz zabálni, hogy eltelítődsz. Nagyon igen. Rövid idő alatt.
1: Az bénaság.
2: Az béna.
1: Jó, oké, de valami biztos valamit nem
2: szeretek. Krémes. Valami jó krém.
0: Jó süti. Hát az almás pitét nagyon szeretem, a kókuszgulyót nagyon szeretem, és a régi Szijjártba kapható puncskocka, aminek ilyen igazi sötét, sűrű belseje
1: van. Vagy felett tudod megenni.
2: Az kettőnél véged van.
0: Egyébként annyira tömény, hogy véged van. Igen,
1: a puncskockát mindig meg szoktam hámozni.
0: És az a jó, ami nehéz, mert abban tudod, hogy nem krém van benne, hanem az igazi púcs. Meghámozom.
1: Meghámozom. A külsőt nem szeretem. A cukrot azt nem szeretem.
0: Nem eszed meg a rózsaszín cukrot? Tele étel, milyen ételfestékkel? Hát kihagyod.
1: Amire ráköhögnek a nénik a ruhatárból?
0: A színházakban van még ez a régi puncskocka, tudod? De az 30 éve ott van, valószínűleg senki nem vette meg. Én ezekre vadászom.
1: Én a közepét szeretem. Mindig a puhát, meg a krémeset. A külső rész, az a kicsit megszáradt ilyen fondant, vagy nem tudom mi az, azt
2: de az meg jó, ilyen roppan egyet, és utána ráküldöd a krémes.
0: Na, de ezt most nyeltem is egyet. Az
1: és a ti amúgy például azok a fajta emberek vagytok, akik van a színházas linzer, tudod?
0: Igen.
1: Ami ilyen csoki...
0: Isle. Az isle. Igen.
1: Ami ilyen csokiban mátva, és akkor belül van benne egy kartonpapír, nagyon megijesztve a kis lekvárra.
2: És egy másik kartonpapír és csokolád. Igen,
0: szóval isler. Én nem szeretem az isler. Nagyon szeretem.
1: Annyira durva. Nézd meg, annyira durva.
2: Látod.
0: Isler
1: nem neveltek fel téged.
0: Igen, ez volt. De karácsonykor isler volt, érted? Vett anyám négy islert, tehát föl. Elfeleztük, azt mondjuk boldog karácsonyt, tehát megittuk rá melegvizet.
1: Egy negyedet kaptam belőle.
0: Ittuk rá egy pár melegvizet, aztán elmentünk aludni. Hát nem volt pedig bőség.
1: Isler
0: nagyon szeretem, igen.
1: Na jó.
0: Itt a játékosunk közben? Halló, jó reggelt!
3: Halló, jó reggelt!
0: Hogy hívnak, csáó? Norbi?
3: Norbi.
0: Norbi, te miből tudnál meg erre a legtöbbet? Mi az a kaja?
2: Mi az, amit nagyon szeretsz?
1: Nem tudom, hogy ez a szél, vagy az orrodból jön igen. Ez
0: a hang. Norbi, csak orrod fújt, mit csinálsz? Lenyelted a telefon, Norbi, köpd ki azonnak! Norbi fölfolta egyszer.
1: Egy szélcsatornában
0: van. Norbi, valaki megzavált, elütött egy kamion. Hol vagy, Norbi? Nagy a baj?
3: Norbi, nem, miért?
0: Repülsz? Elrepültél?
3: Nem, csak fúj a szél.
0: Ja? Fúj a szél. Merre vagy, Norbi?
3: Nagy Tartsán.
0: Hát Nagy Tartsán, hát ott Nagy Tartsán. És mit csinálsz ott Nagy Tartsán?
3: Fent vagyok a dombon.
0: Fölfújt a szél. Nagy Tartsai dombon? Nincs az ember hétfőn egy Nagy Tartsai dombon?
3: Most hétfő lesz akkor nálad?
2: Most hétfő
1: van. Hétfő van.
3: Indulok munkába.
0: Indulsz a dombon laksz?
2: Nem, csak a domb másik mondjuk. Oldalán van jó. A munka.
1: Te egy dombfelügyelő vagy?
0: Igen, vigyázz a dombot.
1: Egy dombből?
3: Igen, hogy ne. És ti hogy vagytok?
0: Nagyon jól vagyunk, Norbi.
1: Figyelj meg, Norbi, de kajak nem tudsz semmit mondani, hogy szívesen megennél sokat belőle. Nincs semmi.
3: Nem mondtam a palacsintát,
0: Tényleg akkor volt az, hogy bejött egy ilyen passzacél balról, és átfújt a nagy tartsai.
3: Igen, pont akkor.
1: Ez egy nagyon durva jó tipp, hogy a palacsintát, abban tényleg sokat meg
0: lehet.
3: Abban lehet ott van palacsintás, Robi, nem?
1: Na, de akkor nem csak egy olyat is, hogy valaki palacsintát teszik, valaki pedig virslit, és ki tud többet megenni?
0: Lehet ez is.
1: Jó.
0: Ezen a rócsón az van, amit szeretnél.
3: Milyen bakbeszett teremtésében.
0: Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
3: Veled, Balázs, ha lehet.
0: Jó, játszunk egyet, elindítom akkor itt a mindenféle indítani valót, és akkor szóljál mehet.
3: Jó.
2: Na figyelj, 3-2-1, tessék!
0: Ipari alpinista vagy, Norbi? Tényleg? Jól látom?
3: Majdnem, lehet úgy mondani. Ja. Én is szeretnék kérdezni, szabad?
0: Persze. Ha szeretnél...
3: Az autódról milyen Mercedes van most éppen?
0: Húha, várjál, GLE.
3: GLE?
0: GLE. A másik. Van a kupé, meg a van a sima. Ez a sima. Miért? Szereted tudom, azt az dízel? Autót, vagy miért kérdezed?
3: Hogy ne szeretném.
0: Neked milyen
3: nekem
0: autód
3: van? Nekem is olyan van.
0: Milyen
3: nem színű? GLE, de a márkán belül Mercedes.
0: Milyen színű?
3: Szürke képzeld, és tényleg az. A tiéd milyen színű?
0: Kék.
3: Kék?
0: GLE kék. GLE kék, és barna a belseje. Neked milyen a belseje?
3: Kicsivel sötétebb, mint a tiéd.
0: Uh-huh. Jól elbeszélgetünk, Norbi.
3: Ja, majdnem kivontam.
0: Hogyan? Mint ha most is, talán, vagy...
3: Nem.
0: De most talán, szerintem ez
3: ne
0: már az volt.
3: Ne felejts virágról, szerettem volna beszélni.
0: Jó! Ne felejts virágról,
3: jól van.
0: Ismerem. Mielőtt sárdan megírnák a majdnemet, azt mondom, hogy az nem az, tehát ne írjátok meg. Félig elhaladtad, de visszanyelted, és a ne felejts az. Mi legyen, zsűritársak, elnökök?
1: Olyan volt, mint az én akciófilm.
0: Átment!
2: Ne felejts!
3: Igen.
2: Nem mondtam.
3: Ilyen lassított mozgással, igen.
1: Az, jól van. Hogy, ugye, nagyon bírod a magaslatokat, úgyhogy még szükségünk lehet rád, ezért most megadjuk neked.
3: Nagyon szépen köszönöm akkor.
0: Jól van. Megadjuk neked, jó? Küldjük, akkor van egy ajándékcsomagot. Köszi,
3: jó, játékot. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm én is.
0: Hello.
2: Szevasz, Norbi, legyünk rendeseket.
0: Persze. Ne, igen, meg nem belemondta, de elfogadhatjuk úgy, hogy nem mondta ki. Teljesen megállt.
1: A héten végig rendesek leszünk, mert nagyon félünk a megtorlástól. Ez azért van, mert személyesen fogunk találkozni a hallgatókkal, úgyhogy...
0: Ott mindig egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Ott visszaveszünk a stúdióban, nagyobb szánk van, de kint élőben visszaveszünk a... Visszaveszünk az arcunkba. Mi a helyzet, Anna?
4: Jaj, nem, semmi sem. Minden oké. Okay.
0: Sűröksz, forogsz? Hiányozni fogunk?
4: Igen, hiányozni.
0: Tudtam, hogy ezt fogjátok.
4: Hát tessék, ezt akartam.
2: De reggel aludhatsz.
1: Tessék. Miért nem jössz soha?
4: Nem tudok. Várj, mert a reggelt én csinálom.
2: Ő csinálja a reggelt.
1: Jó, hát egy reggel.
0: Többé. A reggelek úgy fognak kinézni, hogy 4 játék egymás után, plusz hírek. Nem ez lesz a legerősebb hát.
4: 6-7-ig best of lesz.
0: 6-7-ig best of, és utána ugye mennek. De hát utána meg mennek, ami történt velünk vidéken.
4: Pontosan, így van.
1: Lehetne egy
4: van.
1: Új játékunk, lehet ez a best of-nak az ellentét, ez a worst case szenárió, és ilyen helyzeteket mondanak az emberek, és elmondanak, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet a helyzetben.
2: Jó, amikor mi ketten nem leszünk, akkor ezt meg tud csinálni. Jó?
0: Igen, készülünk egyszer, hogy egyedül készül adást. Egyedül kell adást csinálni.
1: Az életem, én lennék Györkő Atti is. Mondanám a sajátomat.
0: Igen, gyerekek. Na jól van, nekiugrunk akkor egy picit hírezni, reklámozni, mindenféle dolgot meghallgatni. Ma Győrben vagyunk, ugye nem győzünk hangsúlyozni. Széchenyitér várunk mindenkit. Megünnepeljük Feri születésnapját, és 5 órakor kezdünk, de már fontos, hogy 4-től ott már mixelgetnek a DJ-ink, gyerekek. 4-től 5-ig live mix van Győrben, csak hogy egy kicsit feltüzeljünk ott mindenkit. Tehát ha valaki szeretne vagy elsősorban lenni, vagy korán oda jönni, már 4-től gyülekezhettek, mert 4-től 5-ig ott már nagy dolgok történnek, zenélnek a mi kis drága Rádió 1-es DJ-ink, akik
1: tavaszi
0: bevállalták.
1: Hadjárat.
0: Tavaszi hadjáraton így van, mi pedig 5-kor kezdünk a Széchenyi téren Győrben. Jó, Ungot Talent versenyünket meghirdetjük, ha van be jó vagy, gyere, mutasd meg nekünk, szerzünk majd rá egy kis nyereményt, és Feri szépségverseny, illetve bár Feri hasonlás versenyünk egész héten.
2: Igen, de már nem veszheted szépségversenynek, szerintem
1: is. Igen.
0: A jelölteket egyenként bemutatjuk majd az Insta és Facebook oldalunkon, akik vállalják, hogy Rákóczi Ferenc hasonmások.
1: Utána pedig OnlyFans oldalt fogunk velük indítani, ahol olyan dolgokat fognak tenni, amit Feri soha nem tenne.
2: Hogy megtenne, csak nem vállaljuk.
1: Most soha senki nem fizetett érte, ami ugye szintén ugyanaz.
0: Jövünk a hírek után, gyerekek. Itt vagyunk mindjárt, nem sokára 7 óra, aztán már is folytatjuk.
5: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
17: Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
18: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
19: És ez még csak a bemelegítés.
18: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
20: Dobozos kis teherautóbérlés Egerben a Kőlyuktető úton. copyrend.hu.
21: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
22: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
23: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyöngyösmr.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió.

0: zene.
1: Akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mostantól Egerben is elérhető az enni adok doboz. Hidegfronthoz csapadékot a hét első felében. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Egerben is várja az adományokat az enni adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A Reformáló egy önkéntes segítőkből álló szervezet, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló periférián élő emberek, családok támogatása, írja a Heol. A legújabb enni adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Arra kérik a helyieket, hogy szeressék, vigyázzanak rá, és töltsék meg mindenféle finom élelemmel. Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter, Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János, Gyöngyöst és térségét, dr. Juhász Áron a 60-i térséget képviseli az új országgyűlésben. A Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. A Heves megyei Vízmű ZRT tájékoztatása szerint május 11-én és 12-én Eger városában ivóvíz hiánnyal járó rekonstrukciós munkákat végeznek. A munkálatok érintik a Deák Ferenc utca páros oldalát hétfőn reggel 8 és 16 óra között. Az ideiglenes ivóvíz ellátást a Deák Ferenc utca 12, 38 és 66-os szám előtt elhelyezett lajtokkal biztosítják. A Deák Ferenc vasút utcák ivóvíz hálózati csomópont akna építését, gépészeti szerelését május 12-én kedden, szintén 8 és 16 óra között végzik. Az ideiglenes ivóvízellátást a Deák Ferenc Szeszfőzde utcák kereszteződésében, a Mátyás Király Vasút utcák kereszteződésében, valamint a Vasút utca 10-es szám előtt elhelyezett lajtos kocsikkal biztosítják. A Vörösmarty utca, Rózsa Károly és Neumayer utca közötti szakaszon a páratlan oldalon ivóvízbekötő vezetéket cserélnek május 12-én kedden. Vizet a Vörösmarty és a Petőfi utca, valamint a Vörösmarty és Bethlen Gábor utcai kereszteződésekben vételezhetnek az érintett lakók. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Hétfő reggel van, és mi ma kitelepülni megyünk. Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt mindenkinek!
5: Hello, hello!
4: Elmondtuk ugye már reggel 6 óra után, de most is mondjuk, hogy itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk, de itt vagyunk, de nem élő, de vagyunk.
5: Hogyan? De kiszámlázzuk.
4: De kiszámlázzuk, így van. Szóval felvett az adás, itt nagyon ritkán szoktunk csinálni, ha nem vagyunk általában best of, de most készítettünk nektek egy adást, ami felvett, mert hogy mi ma Győrben vagyunk egyébként a Széchenyi téren, este 5 órától egészen 8 óráig, és indul a roadshow, és utána már mindig a délutáni adások lesznek majd reggel ismételve, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, csak a hétfő az így árván maradt, úgyhogy...
5: Szeretetből csináljuk nektek ezt, hogy ne érezzétek magatokat elhanyagolva.
4: Így van, így van. És nagyon figyeljetek oda, mert a nulláson, a 23-as kilométernél nagyon nagy dugó van, ugye? Időjárásunk, Ferenc?
6: Szerintem jó, jó, jó, egész heteset ugye? Kitelepülős, akkor csak jó lehet, nem?
4: Bírnám, ha már közben szakadna az eső.
6: Nem fog, ne csinálj, motorral megyünk.
4: Motorozunk, és egész héten jó idő lesz, úgyhogy márunk ugye Széchenyi tér, holnap megyünk aztán Sopronba, Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a történetet a Kossuth téren, és este ugyanúgy 5-től 8 óráig. Ez a táncrendünk erre a hétre.
6: Indulót kell választanunk a roadshow-nak.
4: Indulót?
6: Indulót. Kell egy zene. Uh-huh. Kell egy zene,
4: amivel mindig elindul az 5 órai mulatság?
6: Szerintem igen. Aha. Igen. Tehát egy ikonikus dal, ami a kitelepülés slágere, tehát gondolok itt egy lokolokóra.
4: Egy lokoloko?
6: Vagy egy Katy Perry. Ja.
5: De olyat szeretném, amit játszunk amúgy is, vagy lehet, hogy teljesen random szerint.
4: Lehet random, egy kitelepülésen egy délután belefér a randomoskodás, tehát hogy nem kell annak, nem tudom, olyannak lenni, amit játszunk.
6: Hangulatában egy ilyen nagy pörgős, lehet magyar zene, akkor tudnánk együtt énekelni, a közönség már készülne rá.
5: Vajon mi azt mondja, hogy ma is dúdolom neked.
6: Megvagyunk, egy csonkapici.
4: Ding, ding, dong.
5: Ilyesmire gondolsz?
4: Bú. Hát azért az elég kell, hogy feküdjek. Tehát, hogy befekszem az útba, szeretem a picit, nagyon kedvelem, meg jobban vagyunk, de hogy azért ne indulj már ding-dongra.
5: Jó. Nézd le rám, ó Istenem.
4: Az igen. Máté Péter elmegyek. Igen, azért vennék itt éppen.
5: Szerelem vonat?
4: Nem? Ja, szerelem vonat.
5: Zsűr, milyen zenét hallgatsz? Én.
6: Azt mondja, én.
5: Hogy melyet dalt, hogy meghallgatta az
6: csak
5: elmúlt időszakban?
6: Csak igazi slágert.
7: Én komoly zenét hallgatok.
5: Bach?
6: Mi van?
7: Például.
4: Szimfónia? Arra nem látom azért a roadshow-nk indulását. Nem. Tehát nem, arra megmondom őszintén.
6: De várj, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethoven-t?
7: Bachot leginkább.
4: Bach. Könnyed. Egy meghallgat egy
6: könnyed Bach.
4: Mozartot. Egy könnyed Bachot.
5: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
7: Van,
6: igen, délután 2-3-ig.
4: Nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomóponton a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
5: Nagyon fél a Bach kecsétől.
6: És egyszer, hogy ment hazafelé, elbachta is kicsit.
4: Tényleg Bach meg Zsűrt, most ezt most kell elmondani, komolyan mondom, nem is értem tényleg.
5: Én megnézném, hogy Zsűrt egyszer bebachva, de... Én sose láttam.
4: Így van, most álltok készül elköltözni Bach megyébe, úgyhogy álltok nagyon nagy költözések várnak rá.
6: És Bachra én úti cél még, vagy már azt elengedted?
5: Csak Bachtal uránt háza után. Ez egy nagyon-nagyon nagy körút lesz.
4: De jó, szeretem ezt az agymunkát egyébként, mert akkor annyira gondolkozol, annyira jön még, és még mindig tudok, nyilván most élőben lennénk, akkor még 600 dolgot küldenek.
5: Olyan, mint hallgatom. Az Indula Bachterház, de...
4: Egyébként akkor az Zsűr kedvenc film egyébként, igen. Igen, abszolút, ja. Most mész Bachtal Orrendházára?
7: Igen.
4: Oda indulsz. Na jó, van gyerekek, erről nem szállunk le 10-ig, tudjátok. Ha erre fölülünk erre a vonatra, erről nincs megállás.
6: Csináljuk.
5: Az a baj, múltkor becsengedett hozzám egy bachtista, és...
4: és mit mondták?
5: Arról, hogy mi újság van a Jóistennel, hát azért nem tudtam megválaszolni. Belebachiztam.
4: Nem lehet, hogy nem.
5: elromlott idáig tudtam csinálni.
6: De sokat vonatozol, van még bakter.
4: Sokat lehet vonatozol, hogy vannak a bakterek. Na jó, vagy gyerekek, de nem lehet, hogy nem az enyém az utolsó, várj, azért nem tudom baj. Persze, rohadtul versenyzek. Csönd vagyok, de belül egy komplet mozi fut, hogy az enyém kell, hogy legyen az utolsó. Nincs olyan, hogy ti ezt elhapoljátok, érted? Na jól van, oké.
5: Ez itt nem a Bach tiszta szeretett szolgálat, csak mondom nektek.
4: Időjárás néztünk, mit mutat a bachométer? Na gyerekek, Szoli 100 elnevezésű 100 napig tartó emberi izolációs kísérlet. Egy német repülés és űrkutatási központban. A kísérlet keretében április 23-án egy 6 fős nemzetközi legénység, 3 nő és 3 férfi beköltözött a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre. És 100 napon keresztül egy komplexumban vannak ők úgy, hogy mindenfajta dologtól el vannak szigetelve. Uh-huh. Vizsgálják a bezártságot, az elszigeteltséget, a pszichológiai következményeket. A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését. Ott van a Hunren is egyébként, tehát hogy ott vagyunk. Magyar vonatkozása is van ennek a történetnek. Magyar kutatók is dolgoznak a projekten. És... az önkéntesek hetente készítenek naplóbejegyzést arról, hogy élték meg az elmúlt hét történéseit. Nincsen szociális kapcsolódás, nincs külvilág, nincsen család, nincsen rokonok, nincsenek tudósok, nincsen senki, akivel értekezel 100 napon keresztül.
6: Nem tudod, mikor van nappal, mikor van éjszaka,
4: nem
6: semmi.
4: Nem tudod, hogy mikor van, el vagy zárva kabinban, mesterséges fényed van, nem tudod, hogy mennyi az idő, nem tudod, hogy mikor van nappal, mikor van éjszaka. 100 napot kell kibírnod bezárva. Nyilván edzeni lehet, súlyzózni lehet, karbantartani magad lehet, de a 6 emberen kívül senkivel nem beszélsz.
5: Ja, én láttam ezt a 6 embert, most aki beköltözted meg, én itt buknék el.
4: Én nagyon-nagyon magányos lennék.
5: Attól tartok, hogy egy ponton túl muszáj lenne megölni az egyiket.
6: Hogy történjen végre valami.
5: Nem, csak hogy végezzünk ezzel. A végtelen optimizmus valami sugárzik belőlük.
4: Az a baj, hogyha minket bezárnának, igen, 6 darab ilyen 25 és 30 év kép közé, nagyon optimista, nagyon a jövőben néző, egyébként a kutatást nagyon akaró fiatal közé, borzasztó hamar elmagányosodnánk, és nagyon rosszul érzi magad, ha csak nem hárman mennénk, mert akkor viszont azért a bomlasztásban benne vagyok.
5: Igen, meg az van, hogy ezeken az embereken látszik, hogy energikusak, és hogy, hogy együtt akarják ezt csapatélményként megélni, és én itt le is csatlakoznék a szituációhoz.
4: Igen, szerintem. Mi megpróbálnánk aljaskodni, és természetesen egymás ellen ugrasztani őket, és mini feszültségeket kiváltani, csak hogy jobban szórakozunk, de valószínűleg hamar minket kiközösítenének, azt kell, hogy gondoljam.
5: Hát a mini feszültség valószínűleg abból fakadna, hogy Balázs az első nap összefingalá az egész helyet, ami elég szűkös, ha jól megnézni.
4: Köszönöm szépen, hogy őszinte vagy.
5: Igen.
4: Itt látjuk a videókat, ilyen kabinokban alszanak, 6 darab kabin van 3-3 lerakva, ilyen hosszú, hát ilyen kis folyosó, amiről ki befekszenek, ez egy ilyen elnyújtott szoba. És van konyhájuk, ahogy látjuk, van egy kicsi mosdójuk, egy fürdőszobájuk, de olyan, mint az egész egy ilyen konténerbe lenne lerakva. Nyilván alvás közben csomó érzékelő rajtuk, meg figyelik őket, és 100 nap az azt jelenti, hogy mennyi az egy harmad év, ugye? Kis túlzással.
6: Hát gyakorlatilag igen.
4: Gyakorlatilag ebben vagy három hónap.
6: Meg egy kicsi.
4: Egy negyed akkor inkább, mert matekból azért annyira nem voltam jó. Tehát az egy negyed évet vagy benne. Na ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
5: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
4: minden.
5: Internet? Hát
6: nincs 100. Internet. Hát
4: az internetben nem vagyok biztos. Azt hiszem, az internettől el vagy
5: vannak
4: vágon.
5: Tabletjeik? Mit néznek
4: rajta? Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
5: Figyelj!
4: Mennyi idő után borulnánk meg, mennyi ideig bírnánk?
6: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
4: Okay, rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
6: Akkor egy nap.
5: Akkor jönnek a fiúk.
4: Feri még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
6: Eszter, megmoshatom által!
4: Igen.
5: Eszter akkor már halott.
4: Eszter akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át, én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte a melegvizet.
6: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
4: Ezekre az arcokra? Egy darabig
6: sem. Egy napig.
5: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
4: Jó, de akkor akkor mi vagyunk hárman meg a stáb.
5: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
4: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges.
5: Lelágot lábújt lenneidbe.
4: Igen.
5: És a hajból csinálnék egy ilyen vudubabát, és bezárkoznék vele a kabinomba.
4: Nem, a lelágot lábújt körmében marokkó játékot játszott, tehát húz ki a nagy lábújt körmében, úgy a több körül való, hogy nem mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábújt körmében. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
6: Hát legyünk már legalább hatan.
4: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
6: Akkor legyen a stáb, jó. Akkor
4: az
6: legyen...
4: oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
6: Akkor 8 ember.
4: 8-an benn vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
5: Jó, tessék. Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
4: Igen, ahol én már bent fekszem egy fél napja.
5: Igen,
4: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, mert kiszúrta a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
5: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnász az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
6: Az biztos, hogy ti nem kaptok, tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal, most megmondom, hogy nincs, érted?
5: Jó, Lacival nincs, a felmosó ronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
4: Lennének társas játékaink? Lennének hát közös óráink?
6: Mennyi bírnánk ezt valójában? Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
4: Juli hozna a társas
6: Juli,
4: játékot.
6: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóba menne.
5: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
4: Igen.
5: Hogy, Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlsz egy konnektort. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
4: kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
5: igen,
4: kiút.
5: De meg lehet büntetni, szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszeparáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
4: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2 napig, 3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggelit át a szettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk való az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem
5: Anna
4: borzasztó.
5: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
4: ahol, ő... ahol érzi.
5: Igen, igen. Most jól fog érezni magát, szerintem Júli nem venné észre, igen. Hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
4: Ki van a charge-ban? Ki a főnök? Ki mondja, van kell, vagy közösen működünk, vagy van animátorunk, játékfelelősünk?
5: Feri, annyira ideges lesz a nikotin megvonástól, hogy muszáj ezt bele, valamibe beleforgatni ezt az energiát.
4: Elvegyük tőle a nikotin? Tehát elveszük tőle a nikotin. Na, az úgy nagyon szép lesz, hogy a másik nap ordítani fog fejhangon.
6: Hát,
4: az, az nagyon hosszú lesz, gyerekek. Az
5: szerintem
4: az
5: lesz, hogy elrágjam az artériámat egyik éjszaka.
6: A legfontosabb, hogy ki kell találjuk a napi rutint. Napi rutin nélkül halottak vagyunk.
4: Tehát ha van egy nap, jó. Úgy felépített cselekedet sorozat, akkor az segít egy kicsit
5: lehozni. Megszerezem a délelőtet, 7 óra, sírás.
4: 8 üvöltözés.
6: Hangosabb sírás.
5: Jó. 9-kor reggelizünk, mindig reggelizünk 9-kor.
4: Én a testedzést azt vállalom, hogy aki akarja, én minden nap nyitok egy ágat, egy időablakot, és azt mondom, hogy minden nap nálam 4-től 6-ig van mozgás.
6: Nagyon jó.
4: Keresd fel, ha jönnél, én nem erőltetem, de ha mozogni akarsz, akkor 4-től 6-ig velem egy kicsit mozoghatsz, ígérem, nem nevetlek ki, hogyha fölveszel egy tornadreszt és egy pólót. Tehát, hogy teljesen humánusan, normálisan működöm, megtartom a személyedzéseket. Okay. Jó?
5: Jó, jó. De kiszámlázod a végén.
4: Mert... Természetesen a végén kiszámlázod.
6: Aztán majd hazajöttünk.
4: De ugye itt mindenkinek meg kell csinálni, amit tud meg, ami ezért. Oké. Okay.
6: Közös ebédfőzés.
5: Bográcsozás.
6: Akár az is.
4: Három napot adok neki. 3 napig akarsz te a kollégákkal minden nap bográcsozni meg
6: akkor
4: együtt.
6: Akkor inkább megcsinálom, mi?
4: Szerintem egy idő után átmész antiszocba és kimész megkajász. Már szerintem 15 nap után nem akarod látni a másikat.
6: De tudod, az
4: 50 nap után nagyon nem, nagy bajban lennék.
5: Szerintem az van, megváltozik a percepciód, és akkor egy idő után az a csapat lesz a világod. Tehát pont az fog megváltozni, hogy nagy szerelmek lesznek, hogy Zsül egész éjszaka Ferivel fog csókolózni.
6: Oh,
5: hogy,
6: de jó.
5: Hogy egymás szemében néznek közben, és azt mondják, hogy
6: is,
5: olyan régóta. Olyan régóta vágytam erre az érzésre, meg ilyesmi.
4: Nem, idealizáljátok ezt, idealizáljátok. Nem, szerintem 20 nap múlva valaki ki akarna szállni.
5: Biztos,
4: nagyjából.
5: De azért nem lehetne, mert ködbéreznek, tehát tudod, hogy ha kijössz, akkor mindenek vége van.
4: Tehát bármennyire rosszul van, bármennyire pánikról van, nem engedjük igen. Kiszállni?
5: Bármennyi alhajzsi krízise van, nem jött ki.
4: Alkohol lehet ebben, tessék. Kérhetünk be alkoholt.
5: Szerintem egy üvegtömény, de ezt be kell aztán 100 napra.
4: 100 napra egy üvegtömény? Hát most egy kicsit nekiesünk, Lacival ketten nekiesünk, meg bekérünk meg üveg proszekot, szerintem egy óra alatt megvagyunk.
5: Lassz, egy hónapig vizezni az üveget, hogy azt higgyétek, hogy még van benne valami.
4: Igen. Filmnézés, terápiás jellege, laptop nézés engedélyezett, vagy ezt is teljesen megvonták tőlünk?
6: Hát egy film egy nap.
4: Egy film egy nap.
5: De az na, egy olyan az film, ami nagyon rossz.
6: Igen, tehát, és a negyedik nap lenne belőle üvöltözés, hogy mit nézünk.
5: Jó, nem, egy lenne, a Szomszédoknak a negyedik évadából egy rész. De nem tudnánk se az előzményeket, semmi utána.
4: Csak azt hiszem, hogy megnézheted.
5: Igen.
4: Jó, ki lenne a csapat pszichológusa, aki azért el lehet vonulni, sírni egy kicsit, kiborulunk, helyre ráz.
5: Hát ez vagy te leszel, vagy én, szerintem, de én inkább azt mondom, legyél te, mert én addigra már pszichózisban leszek.
6: Igen, vagy hát neked is kell valakihez menni.
4: Tehát addigra igen. Te már többet fogsz bőgni, mint amennyit ébren vagy?
5: Nem, ne, a pszichózis nem biztos, hogy sírás lesz, hanem lehet, hogy
4: valamilyen, de valamibe belekerülsz.
5: Vagy például, hogy hajlamos vagyok, hogy ilyenkor átkattanak, és akkor lehet, hogy egy ilyen nagyon durva, ilyen háziasszonyá válok ott, aki ott jön, megy, és tudod, ilyen toxikusan pozitív végig. Jó reggelt! Szervusz! Nem azt mondom, hogy mindent megcsinálnék, hanem mondjuk koordinálnám ezt a dolgot, hogy minden zajlódjon.
4: Hány budi van?
6: 2, egy
4: van
6: lány, egy, meg
4: van
6: egy fiú.
4: Beosztott sorrend? 7 és 418. Zsül 418.
6: Aki hamarabb odaér, haver.
4: Aki hamarabb odaér. Aki,
5: úgy és, van, hogy
6: ja, és nincs rázárás, de hogy egy órát
4: nem akarom, hogy rám isatok. Én szeretném, ha maradom, ami méltóság. Balázs!
6: Már meg!
4: Úristen, Balázs!
5: Nem, szerintem az, hogy 2 WC van, plusz a Balázs hálózsákja.
4: Igen, szeretetből mindenki használhatja a hálózsákomat. Aha, jó, mennyi időt adnánk ennek? De most komolyan kérdezem, tehát kicsit belehelyezkedtek ebbe. Mikor lenne az első kicsakolás? Én szerintem szent meggyőződés, ami nem tudnánk végigcsinálni.
5: Szóval 3 napig piáznánk, jó bográcsot, és mindenki hazajött.
4: Még ott van a gyereket hiánya, ott van a családot hiánya, ott van, hogy nem tudod, hogy mi van vele 100 napig. Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap. Maximum tudnék adni. De egyébként azt gondolom,
6: hogy 5. napnál vége lenne.
4: Egy neonfényes, ilyen fura hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között. Én ide
5: Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindegyünknek a fizetését.
4: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
5: Szerintem nem az lenne.
4: De itt az van, ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység, és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra, menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
6: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
4: Egyébként ez egy jó megoldás. Miről beszélgettél vele? Semmi. Igen, láttam. Ne zavarjátok. Tehát a maradni akarók kinyírják a kijönni akarókat.
6: Az elsőt, aki azt mondja, hogy ő menni akar. Aha. A menni akaró, mivel tudja ezt, hogy meg fogják ölni, elkezd aknamunkát végezni, hogy legyenek legalább négyen, akik menni akarnak, mert akkor már elő tudod hozni, mert akkor regál van.
5: Szerintem Feri az ötödik napon WC-papír gurigákból motort hajtogatta magának, és azon beregne.
4: Lennének ilyen titkos csendek, hogy mindenki elvonul a saját kabinjába, és nem is beszélünk? Tehát valószínűleg ilyen is lenne, nem? Hogy mindenki behúzza, becsukja az ajtót, olvas, de nem akar a másikkal találkozni.
5: Vagy szerintem ezt kötelezővé kéne tenni, hogy mindig ebéd után egy óra ilyen szilencium. És akkor mindenkinek el kell menni, és magába kell
4: szállnia. És akkor van egy kis pihi.
6: És a Kapu Tibor is elmondta, hogy a vacsora az mindig közös volt, pont ezért. Ugye, hogy bár...
4: legyen egy kis szociális életed.
6: Tehát, egy közös étkezést azt kell tartani.
5: És ugye be is kell osztani a kaját, hogy nehogy hamar a végére érjünk. Tehát elkezdődne az a fajta ilyen vamzerkodás, tudod, hogy néznénk, hogy ki mikor mit eszik, szabad-e azt megenni, meg úgy egyáltalán.
4: Miért csinálta meg magának? Miért sütötte meg, a stáphús volt?
5: Az ott egy egész paradicsom. Érdekes. Ilyesmire gondolok.
4: Nagyon durva egyébként. Szóval én azt mondom, hogy 20 nap. Vagy 10 nap, bocsánat.
5: Meg a napfénynek a hiánya, szerintem az igazán ijesztő.
6: Meg hogy semmit nem tudsz a külvilágról. Azért
4: annyit tudsz, hogyha baj van, akkor fölhívnak.
6: A napi rutinodban, ha belegondolsz, most mennyi idő az, amíg nézed a híreket, böngészel, akármicsoda.
4: Na, nem sok, azért 6-8 óra képernyő időm, tehát nem sok.
6: Nem sok, csak egy 6-8 óra. És ebből egyszer csak nulla lesz. Te, aki motoros túrázni úgy jársz, hogy ahogy leszállsz, azonnal izé görgetsz.
4: Igen.
5: Na? Persze, mert néznie kell, megetette a tevéjét, meg ilyenek, ez egy fontos dolog.
4: Szerintem egy csomó minden törne ránk, ami nem is tudunk, hogy mennyire hiányzik. Tehát ez egy annyira ilyen maher szituáció, hogy
5: de új dolgokat alakítanánk ki. Például nekem igényem lenne a kis kifli nagy kifűzésre. És akkor mindig az lenne, hogy kijelölnék valakit, aki jól elenge meg
6: egy emberrel, vagy ez váltott?
5: Attól függ, hogy hogyan állok éppen hozzátok, ugye? Tessék. Zsíl már önkéntesen jelentkezik.
4: Ha ti jól lennétek, én lehoznám szerintem. Tehát, hogy meg tudnánk ugrani.
6: Az erőt ad, ha látod a többieken?
4: Hát ha összetudjuk tartani a csapatot, és azt mondjuk, hogy gyerekeket hatodik asszakot végigcsináljuk, szerintem erőből, én mondjuk ilyen vagyok, de szerintem mindenki erőből végigmennénk. Két hetente egyszer beszélhetsz a gyerekeddel FaceTime-on.
5: Az nagyon rossz lenne, akkor lenne legrosszabb.
4: Akkor inkább ne legyen semmi.
5: Szerintem az van, hogy hogy vagy az van, hogy beviszel a gyereket hátizsákba, és akkor
4: azt nem tudod, kiszúrják, csak nem teljesen hülyék.
5: Jó, igen. Én ezt úgy tudom csak elképzelni, de gyerek mellett nem tudnék bemenni se, tehát azt nem is vállalnám be, de hogyha nem lenne most gyerek, tehát mondjuk gyerek előtt van, akkor viszont végtelen. Azt érzem.
4: Tehát ez egy kaland, akkor is bemennél.
5: Akkor egy kaland, igen. De a gyerek az túl nagy elköteleződés, meg az egy ilyen, nekem ilyen fizikai igényem van rá. Muszáj megfogni, megpuszogatni.
6: És kitalálnál ilyeneket, ez pont te vagy, aki így este, gyerekek 7-től 7:30-ig, lelki összetartás.
4: Valamit gyertek, muszáj lenne.
6: Egymás kezét.
4: Kártyákat igen. Húznánk, átbeszélgetnénk ki, hogy vagy, látjuk, hogy ő mélyen van, megpróbáljuk fölhozni, tartjuk benne a lelket. Tehát muszáj lenne ezt ott a teret tartani, meg egy kicsit összefogni az embereket, mert egyébként 10 nap után mindenki szana szétmegy.
5: Szerintem kidolgozni egy olyan vallást, amit a router lenne az Isten, vagy valami hasonlót, és akkor így a nagy router lesz volt közé, és nézzük, hogy villog rajta a zöld. Igen, megvannak a bűnösök.
4: Én nem tudom, izgalmas. Egyébként tök izgi kaland lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés. Az
6: bizony nem jöhetnek ki?
4: Nem jönnek ki, teljesen el vannak. Az teljesen el vannak zárva ők is. Hát jó. Ugye kíváncsiak mindenre, a hangulatingadozásokra, ha azt megtöröd valamivel, akkor újraindul, az egy endorfin dopamin, nem? Hangulatingadozás, depresszió, sírás, mi tör föl belőled, hogy viselkedsz, nem nagyon modelleztek ezt, még csak börtönben, de hogy nem vagy börtönben, de mégis be kell menned 100 napra. Nyilván nagyon komoly kritériumokkal, mit lehet, mit nem lehet, tehát nem hiszem, hogy hatalmas, nem tudom, orgiákat rendeznek, csak hogy túléljék, ezt nem gondolom.
6: Átfordulhat.
4: Lehet, hogy a szaranázói kísérletezik, igen. Na jó van, izgalmas, én azért szeretem, hogy már ott vagyunk az űrrepülésben, hogy már tulajdonképpen egy ilyen marsi misszió előszobáját kezdtük el tanulmányozni, nem? Úgyhogy azért ez izgalmas hangzik. Jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan. Pici reklám, az mindenképpen aktuális, és utána jövünk vissza már is. Okay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
10: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Skoda. Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
13: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Készlet kiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
17: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
18: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
17: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész egész nap.
18: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
17: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
6: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió Egy esti mix műsorában.
19: This is the World is Mine Radio Show.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Dr. Bódis Péter frakcióvezető helyettesi pozíciót kapott. A legmelegebb órákban 20-26 fokot mérhetünk. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket! Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János, Gyöngyöst és térségét, dr. Juhász Áron a 60-i térséget képviselő az új országgyűlésben. A Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. Folytatódnak az út- és közmű felújítások Egerben és környékén május 11-e és 17-e között. A 25-ös főút több szakaszán, valamint a Vörösmarty utcában is forgalomkorlátozásokra kell készülniük a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával zajló munkálatok Eger belterületén, illetve Egerszalók és Noszvaj irányában is érintik a közlekedést. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty utcában folytatja az ivóvízbekötő vezetékek cseréjét. Az egri kormányzat tájékoztatása szerint a város több pontján ideiglenesen forgalomterelések maradnak érvényben, sőt egyes szakaszokon a terelések módja is változik az aszfaltozási munkák miatt. Egerben is várja az adományokat az Enni Adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A legújabb Enni Adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. A Magyar Madártani Egyesület minden év április-májusában fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák napját. Egerben 2 időpontot hirdettek meg eddig, május 15-én és 22-én, 19 és 21 óra között a Legányi erdőben a Tibrik dűlőn tartanak sétát. A találkozó a Legányi utcai lőtéren lesz 18 óra 50 perckor. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, illetve nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de vagyunk.
2: Vagyunk,
1: de
2: nem csak
1: vagyunk.
2: Nem itt.
1: De nem itt,
3: lenni
1: de vagyunk máshol.
2: De itt meg ott vagyunk.
1: De ez érdekes, mert most mi itt vagyunk.
2: Igen, de nem vagyunk
1: de itt. De közben mégsem vagyunk itt.
3: Most akkor úgy csúszunk.
1: De most ebben a pillanatban én most hol vagyok? Mert nem itt.
3: Most hány óra van?
1: Most 7:30 múlt 8-6-8 perccel. Te most hol vagy valójában?
3: Én az iskolába vagyok. Beiratkoztam.
1: Igen?
3: Igen.
1: Te már az iskolában, te mit csinálsz valójában?
2: Én várok rád, hogy legyen végre reggelizni, hogy el tudjunk indulni, vazen motorozni.
1: Ez így van. Te már fogyasztod a társasággal a reggelidet, egy szék üres az enyém. Én 3-4-8-kor, hogy ekkora napszemben megérkezek, mi a reggeli?
2: Mikorra kell a motor... Nem érünk oda Győrbe, hanem indulunk időben.
1: Mikorra kell a motorra lenni? Jó, adj még egy fél órát, szívtok. Még egy cigit, jó, 8:30-kor a motornál, Tali. És én még 9-8 órakor kenegettem a vajas kenyeremet. Mert hogy ugye mi most elmondtuk, hogy ez nem élő ez az adás, felvedd, de azért vagyunk nektek, de igazából mi már a Széchenyi térre koncentrálódunk, mert ma délután Győrben vagyunk ott 5 órától, és ez a mai adás ez felvett, de vendégünk jön majd 8 óra után, vele beszélgetünk, témáink is vannak voltak, úgyhogy vagyunk, de mégsem vagyunk, te iskolába beiratkozol.
3: Ez szabatok sem lehet.
1: Ez szabatok sem lehet, de tényleg.

0: érdekes.
1: Jó vannak ezek, jól érzik, akkor nem folytatom.
0: Na de akkor mit akarsz, hogy?
1: Hát én Kalózádéba esténként a fürdőkádból. Én jó reggelt kívánok.
0: Bejelentkezést. Hogy... Csinálsz ilyen kis bejelentkezéseket?
1: És nektek kell majd rárimelni, tudod, amit mondok.
0: Tényleg.
1: Csak egy monológot.
0: Ilyen random föltolsz valamit, és nekünk azt le kell reagálni mindig.
1: Ne nézzük, miről fogunk ma beszélni, és akkor egy
0: ilyen... És most mi lesz? És most mivel megyünk tovább, jönnek a szokásos kérdések, igen.
1: Így van.
0: Szóval akkor ne is mondják ilyet, hogy a belső szalakon látnak hajtott egy kocsi az M4-es főváros felvezető oldalon, mert ez valószínűleg nem valid.
1: Hát, ami sokkal rosszabb, ha valid.
0: Ha valid, igen.
1: Valid, és akkor megbomlik az agyunk.
0: Mert... Abogy és Szolnok között minden hatóság a helyszínen, de akkor ez most nem igazi, tehát ne higgyetek el, mert akkor ez most valójában nem történik
1: de
0: meg.
1: De a szerelvényúrnak azért megköszönjük?
0: Mindenkinek megköszönünk mindent egyébként.
2: A főváros útjain nagy a torlódás. Ez viszont biztos.
0: Ez biztos.
1: Meleg motorosok lepték el a különböző autópályákat.
0: Igen. Igen.
1: Rákóczi Feri vezetésével, ez is biztos.
0: Nem, most elvileg ebben a pillanatban én most egy osztrák almás pitét korcsolgatok egy lattéval, valahol Bécs környékén, te már bücskölöd a motorodat.
2: Így van. Bár jó, és jól tudod, az itt, erdő ott közepén vagyunk. Fogsz aludni.
1: Léberkéz a szendvicset, egyetek a kedvemért.
0: Léberkéz a szendvicset, az erdő közepén.
2: Hozzunk neked egyet, jó?
1: Köszönöm. Nejl a zacskóba.
0: Szállodába való eljutásom valószínűleg úgy zajlott, hogy hajnalba 3-kor én rácsörögtem, hogy Feri, nem tán hotelt, légy szíves, küldjél valakit, mert nincs recepció, és nincs meg a hotel. Ti meg alszotok egy erdő mélyén valahol.
2: Most azt már kitaláltam egyébként, hogy ugye te vasárnap jössz utánunk, tehát hogy egy itinert fog írni, törzd föl a telefonod, mert azzal navigálsz. Írd fel a telefonszámomat egy papírra, ha lemerül a telefonod, akkor tudsz kérni egy telefont valakitől, amivel igen, föl tudsz hívni.
0: De meg szólj a recepcióba, hogy tegyék ki a kulcsomat.
2: Az, ki lesz?
0: Mert hogy én körülbelül éjjelre érkezem, meg ott nem biztos, hogy abban a kis hotelben van recepció. Tehát vagy te a motorodra, vagy valahova tedd ki az én szobakulcsomat, hogy be tudjak menni a szobába, melyiként egy kővel fogom dobálni az ablakodat.
2: Nem tudod, melyik az enyém, dobálhatod.
0: Megdobálom mindegyiket.
1: Adj neki! Ne hagyd, hogy jól érezze magát!
0: Érkeztük, ha hallod a kis kavicsokat, hogy majd így...
2: Feri, engedjetek meg, kurva ideg van!
3: Megjöttem!
2: Rododendron! Azok mi leszünk a rododendron, ő nem lesz az.
0: Hát ti már addigra rozottél, nem, hát ti már ágyba vagytok addigra, igen. Én hétfő hajnalban megyek utánatok. Na gyerekek, egy kis friss hír, amit azért mi meg tudunk beszélni nagyon szívesen, hogy mit csinálnak az olaszok, és hol tartanak kutyapiszok eltakarításban. Zseniális egyébként. Az Livorno, ugye ez megvan? Hát ez egy ilyen kis pici kis, azt hiszem tengerparti városka, nagyon szexi. Bevezették, hogy a kutyasétáltatóknak tavasztól őszig kötelező lesz eltávolítani a kutyáik vizeletét és székletét az utcáról.
1: Azt a jó székletet, azt?
0: Azt a jó székletet 25-től 500 euróig terjedő büntetést fizetnek, de nem is ez a lényeg, mert a székletet azért a normálisabbak eltakarítják, de hogy igazából az van, hogy a vizelet eltávolítására vinniük kell magukkal egy vízpermetező készüléket, ásványi üveg, bármiből kijön a víz,
1: spritzni,
0: és fel kell locsolnod a kutyának a pisiét. Nagy hol fontos. Tartanak ezek, gyerekek?
1: Kik ezek? A jövőből jöttek ezek?
0: Gyűjtek ezek,
2: és télen miért nem?
0: Hát gondolom, hogy télen a hó, a sár, az eső, a
2: Livornóban
1: a hó. Igen,
0: a megméteres hó, a mínusz 150 fok Livornóban.
1: Felfagyna ott a kutyapisi, azt elcsúsznának a nyugdíjasok.
0: Tilos ajtók és ablakok közelében, különösen üzletek, irodák és lakások bejárata mellett vizelni. Ha máshol megteszik, a sétálónak kötelező egy permetező segítségével lemosnia a vizet, függetlenül attól, hogy az a járdára vagy a pad oldalára, a parkoló autóra vagy egy robogó kerekére került, permetezővel mennek az olaszok és mossák le a pisit. Azzal indokolták a szabályozást, hogy egyre többen tartanak kutyák, a kutyát és a lakosság maradék része pedig egyre többet panaszkodik, hogy minden bűzlik a kutya vizeletétől, a szabályozás értelmében a kutyasétáltatókat bármikor ellenőrizhetik, és ha nincs náluk a cucc, tehát nem szart oda a kutyát, de nálad nincs cucc, akkor is fizetned kell. Mennyire jó!
1: Szerintem ezt
0: a
1: részegekre is bekövetkezik, de először, jó, először is. Ez egy fontos dolog. Nem itt kezdődik a probléma az, hogy például, hogy milyen szagú a vizelete a kutyának, arra te tehetsz, hogy mivel leteted.
2: Mert miért, hogyha virággal leteted, akkor virágillatú lesz?
1: Nem, az a kutya, aki egész héten spárgát evett, azt be kell büntetni.
0: Az zombi,
1: igen. Szóval oda kell figyelni, hogy olyan dolgot tegyen, ami ugye nem kellemetlen.
0: Az zombi. Így van, onnan nézd. Vizelet, szag és elszávolító spritznik egyébként már vannak Magyarországon is.
1: Ez a textilre való.
0: Ja, mit tudok? Ne, Zsúl nyitott meg.
2: Gyepvédelem, milyen textil?
0: Ott van, ott hát van, lefújod
2: a gyepet, azt nincs kutya pisi szag.
1: Mert ugye a pisi... enzimatikus vizelet megsemmisítő.
0: Igen, mert hogyha bizonyos növényt lepisil a kutyád, akkor az a növény után elhal és kiszárad. Nekem volt egy francia bódom, hogy lehúgyozta a tuját, a tuják állna elszáradtak. Borzasztó nagy harcok voltak a társasházban. De itt az utcán kell, tessék?
1: Katéter?
0: Nem, szegény kis francia buldoga, hogy kirohant a lépcsőn, nyílt,

0: az ajtó, balra egy tuja lepisílt, és állandóan a közös képviselő újra vette a tuját, de a francia buldog mindig ahhoz az egyhez ment. Állandóan kirolt neki. Szerintem egy 10 tuját elhasználtunk, és olyan büszke voltam rá. Összekacsintottunk, és mentünk sétálni.
1: Na, és miattad kidöglött minden.
0: És miattam kidöglött, aztán én is pótoltam. Na de!
2: Na.
0: Itt akkor jársz egy spriccivel, és lespricceled a pisit?
1: De ez sima víz.
0: Sima vizet kell vinned, de a betonra ráöntöd.
2: Igen, egy másodéltes flakonba odaöntöd a vizet, és akkor egy...
0: Hogy tudom, hogy mennyit pisil az nap a kutya, hogy adagolja? Mennyit tartsak a flakonba? Mennyi az adagolásom?
2: Hát, alapból fontos, hogy legyen jól hidratált a kutyád.
0: Igen?
2: Tehát, hogy ugye főleg, hogy Olaszországban lakik, egy olasz kutya.
1: Melege van.
2: Reggel egy presszóval indít, de azt már nem szállít gyomorra.
1: Igen, a prosecco.
0: Igen, egy prosecco és egy láttét bevett délután.
2: Rengeteg vizeletre lehet számítani.
0: Igen. Megyek én a kis másfél literes üvegemmel, és ahova pisilik, oda locsantok. Uh-huh. De jól tartalékolok, mert... jól tartalékolok, mert sokat pisil, elfogy az üvegem, és meg... aztán a livornóiak, ugye? Uh-huh. Megbüntetnek a rendőrök.
2: Kivétel, hogyha elfogy a víz, akkor tudod-e pótolni a saját vizeleteddel? Tehát...
1: Hát ha nem, nem spárgát,
0: ez
1: akkor
0: jó.
1: Igen.
0: Tehát, hogy pisil a kutya.
1: Uh-huh. És rápisil.
0: És én rápisilek, mert elfogyott a vizem.
2: És akkor ez az kinek a pisilje?
0: Az az enyém.
2: De emberek, ugye természetesen, mi Olaszországról beszélünk, nyugodtan pisilhetnek az utcán, hiszen ugye...
1: És azt meg nem büntetik.
0: Igen. Tehát a rendelet úgy szól, hogy a kutyád után el kell takarítani. Mi van, ha nem kell pisilnem, csak kakilni?
2: Szegény kutyád.
1: Egy álca kakálás.
0: Mit csinálsz? Eltakarítom a kutyám pisét, hogy éppen ide kulázok. Szerintem az bátor.
2: Amúgy látom azt az aggombulgat, hogy ott áll és szégyel téged.
0: Kicsit az olasz gazdák félreértették a törvénytervezetet, ezért lekakilták a kutyájuk pisét, hogy eltakarítsák a romokat. Egyébként tetszik, hogy ennyire kulturáltak.
2: Nagyon, ez már beszélve rakhatna Ferencvárosban.
0: Ez már azért jöhetne egy kicsit ide is. Kicsi üveg, locsant a szegyet, le van mosva, és tök jó, valahogy nagyon előre tartanak. Nekem tetszik ez a gondolat.
2: Az a durva benne, hogy a kutyatulajdonosok ugye ezt úgy csinálják, hogy közben az a kutya belelép a kis talpacskáival
0: ebbe
2: a pisibe, meg kakiba, amit más kutyák ugye ott hagynak a
0: járdán,
2: és ő bemegy a lakásba, és nem veszi le a cipőjét, hanem a kis lábával ugye bemegy a lakásba.
1: A kultúrát kutyagazda letörli a kutya lábát, nedves mondja.
2: A kultúrát kutyagazdák ugye nem hagyják ott a piszkukat a kutyának az járdán, tehát szerintem ez a csoport, ez a csoport,
1: de most én
2: nem
1: a másikat mondom, aki kutya tulajdonos.
2: Igen, hát a szájvizezi a kutyát, dauerolja a bundáját, és a többi, és a többi.
0: Nem tudom, olyan kellemetlen volt, mikor sétáltál a kutyával, és valami betonon egyszer csak így odagittelt. Én még gyerek voltam, tehát én nem takarítottam, de még így félrenézett.
1: Igen, húztad arrébb szegényt.
0: Fura volt, apámmal sétáltunk, egy csomószor odaszart a betonra, mondtuk, apu, nem áll, éjtsz itt, ne csináld meg. De anyám mindig eltakarította, úgyhogy...
2: Anyád mondta, hagyjad, vidéki.
0: Nem érdekes. Nem. De nincs meg ez a mozdulat.
2: Amúgy, apropó, bocsánat, vidéken nincs ilyen. Vidéken nincs ez a szarva a járda, látod? Nyíregyháza jobban teljesen.
0: Mert azok azért, a kutyák tudják, hova kell szarni.
1: A kutya nem szeret alapvetően a járdára szarni, ő fűre szeret. Már
0: az azért szarni, mert a Ferencvárosban lakik és beton dzsungelbe éltek
2: ilyen. De szóval tudjuk, megkérdeztük a kutyát?
0: Hát láttál már betonra a kutyát szarni? Tudod, mennyi toporog előtte? Hát a guvad a szeme és szégyellősen félrenéz, csak hogy ne bámult. Persze.
2: De komolyan?
0: Persze. Zavarba van. Néztél már kutyát szarás közben? Zavarba van. Én mindig azzal hetszem őket, hogy nagyon nézem őket, és mindig elfordul. Zavarban van a kutya, azt
1: az, hát hátrahatja a kis fülét, érted így?
0: Nem szeretem, én mondom, hogy én sem nézem, engem, én sem szeretem.
2: Én nem ilyen kutyákat szoktam látni, akik ott dolgoznak, hanem én büszkéket látok.
0: Ne,
1: azok már, külön, az belvárosi
2: kutya. Nézed, ahogy csinálom, ezt nézed, nézd a szemembe, ahogy csinálom!
0: Ha betorra szarik, ott egy kicsit forgolódik, ott zavarban van. Ott zavarban. De miért ezt szereted, ha néznek közben?
1: Kívánja!
0: Most, hogy mondod?
2: Ez egy érdekes kérdés, rájözni, de... Tudod, milyen napom a hétfő? Mindig hétfő szoktam meg dolgozni.
0: Hétfő, Győrbe egy osztvék után, tehetünk egy próbát. De tényleg szó, hogy itt igazából ez... Én nem tudom, én bírom a livornóiakat, komolyan. Felvilágosult a magatartásuk. Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Mi kéne ahhoz, hogy ez itthon is legyen? Kezdjük el mondani, hogy drága kutyások, vigyetek üveget, locsoljátok le, hát mennyire kultúrát?
1: De hiába mondod, évek óta mondja mindenki, mondja a nájlonzacskót, egy csomó önkormányzat kirakta a nájlonzacskót, a kutyak a kis nájlon, mi történt? Másnap mindenki abba vásárolta a sós kiflit, érted? Mert ellopták az egészet.
0: Egyébként tényleg.
1: Hát, hogy annyilag vagyunk képtelenek rá, de tényleg ez történt, Eszter.
2: Akkor ez már egy nutellás kifli volt?
0: Az egy kicsit megmelegedett a sós kifli.
1: Így vitték el, érted, százasával a dolgot. Ez agy kérdése, vagy az, hogy az 500 eurót, azt mindenki meggondolja. Az mennyi most? A 160 ezer forint, 170.
0: Hát mióta Tisza van, már nincs annyi.
1: Na jó, akkor csak 105.
0: Nem tudom, mennyi, 360.
2: Hogy nagyon magas büntetéseket szabnék, plusz még lenne más egyéb következménye, például, hogy így a kutyának a bundájába bele kéne borotválni azt, hogy rosszat csinált, tudod, vagy valami.
0: Vagy a gazdának a fejében.
2: Vagy a gazda fejében. vagy a kutya a oldalára az arcát a gazdának, tudod, így egy ilyen buddatatoválásra.
0: Igen, én tökre igen. bátornak tartom, aki összeszedi. Tehát amikor látom Magyarországon, keveset vagyok a belvárosban, én látom, hogy lehajol és összeszedi, azért ahhoz tökösnek kell lenni. Odahajol, leszed, hogy tök bátor, hogy azt mondod, hogy de menő, figyelj, ezt most tök menőn csinálod. De jó, hogy összeszeded, de jó, hogy te ennyire kulturált vagy, hogy nem elfordítja a fejét, csak a kamuból a tesernyőszere, hanem lehajol, összeszedi, kidobja egy mozdulat az egész.
2: Nekem volt egy erdélterjérem gyerekkorom, vagy hát nekünk a bátyámmal, és az mindent megevetett, nem az acskókat is, és gondolkodtam rajta, hogy ha belvárosi kutya lenne, akkor ő már lehet, hogy előre csomagolva adná ki magából. Érted?
0: Hogy micsoda?
2: Tehát az, hogy száraztál előtt egy nyelvózatkó.
0: Igen.
2: És akkor utána jött a nedves
0: csomagba táv, szarik. Igen. Aha, az egyébként jó.
2: Ez egy gyártó, egy ilyen gyártószalag. És a végén csak össze kell húzni, hogy ezt a száj zsinort, tudjátok, ami van az a
1: két,
2: sárga.
1: Két madzagot igen, meghúzol, két madzag. És meg ki is dobod.
2: Jó, ne etesedek a kutyával nyelvózatkót. Csak vicceltem.
0: Az nem feltétlen, jó, igen. Azt hiszem, hogy van benne nitrogén, húgysav és ammónia, ez van a kutyapisibe. Hát azért ezt tessék lelocsolni egy kicsit.
2: Ezt a kocsi is elmondhatja magáról.
0: Ugye, és ugyanilyen büdös van. Húgysav, ammónia és nitrogén. Ez a kocsiban levegőnek a fő összetevői. Igen, ültél már nálam, tudod, milyen abszolút ez.
2: Mindig kell,
0: és elvágyadok. Nem, ez egy kis nitrogén. És egy pici ammónia.
2: Az ammóniától mindig érzelmes lesz.
1: Nem lehet hasznosítani valahogy?
0: Ezt a kutyapisit?
1: Jó valamire? Nem, mi?
2: Kutyapisi? Hát szerintem lehet bele biofegyvert
1: csinálni. Hát ilyen műtrágya.
2: Háborús
1: vagy...
2: időkben.
0: Hát például... savas, ugye eltolódik egy kicsit a savas irányba, a kémiai összetétel.
1: Mert ha ezért fizetnél, hogy valaki összeszedi és leadja, akkor rögtön meg lenne oldva a probléma.
2: Fúj, nem akarok abban a világban élni, ahol kutyavizetet adunk le. Tehát ezt
0: én most nem tudom, hol tartunk ebben?
1: Nincs kutyád.
2: Nekem még nincs kutyám, ezt ki tudja, hogy lehet, veszek egy ilyen kis...
0: Hol tartunk ebben, gyerekek? Hol tartunk most? Tényleg most mentek főváros, én nagyon keveset vagyok a belvárosban. Javultunk? Vagy össze van
1: szarva? Hát
0: valamit
1: javult.
0: Te ferencvárosi vagy, ott közlekedsz a betoncsukerben.
2: Nagyon rossz a helyzet, tehát very bad. Nagyon rossz a helyzet, az van, hogy ráadásul ha egy hajnába felkelnek, és már rögtön ugye odaszaladják a kutyákat, tehát hogy ne lássák őket. Nem tudom, miért csinálják, fogalmam sincs, és tényleg rossz a helyzet.
0: Ők ezt megértem, amerre te lakszott Üllői út, Baross utca, ugye azért az egy kicsit ilyen mordoribb, ott lehajolsz, hogy összed a kutyaszart, már elveszik a izédet, a tárcádat közben. találsz egy pillangot a hátadba, úgyhogy megértem, hogy nem hajoltok le a kutyaszart.
2: És mutasd meg nekem, hogy az Üllői út és a Baross utca az ugyan esik közel.
0: Hát akkor ott mi ez? Mester utca, bocsánat, Mester
1: utca. Nem ez a lényeg.
0: Azt akartam mondani,
1: hogy ott szar helyen laksz.
0: Ott Mória sötét bányáiban azonnal kirabolnak, hogy lehajolsz a kutyaszarért.
2: Így van. És akkor?
1: És akkor
2: ez a környék az életre igen. nevel.
0: Az életemet akarom, vagy összeszedni a kutyaszart? Inkább nem szed össze, mert megkéselnek hátulról. Ez veszélyes környék.
2: Nem akarok budai ficsúr lenni, ahol nem is kell aggódnom az életemért. Hát ez ne viccel, mert ez
0: nem, csak tényleg nem, mert én azért ugye sokat közlekedek Budán, és nagyon ritkán megyek át a sötét oldalra, hogy javultok kutyaszar ügyben ott a pesti oldalon? Azért kicsit?
2: Nem, egyáltalán nem. Javulnak a helyzetek, viszont azt találtam, hogy Budán pedig, hát sokkal, hát ott az emberek szarnak a igen. Erről mit tudsz mondani?
0: Hát azért, ott a Svábhegyen mi odaszarunk, hát miért baj?
1: Megteheti, jó?
0: Trágyázzuk a Svábhegyet.
2: Érdekes, és hogy megy a növényzetben?
0: Először zavar, hogy néznek, utána már játszótér mellett is könnyen megcsinálod. Semmi baj nincs, hogy közben terhes anyukák gyerekekkel rohangálnak. Begugolsz a bokorba, Pestin kitolod.
1: Pestin Balázs gyerekek előtt üdíti.
0: Igen, írja a blik, csak
2: nagyon várom, hogy az NMHH letegye most a voksát az új rendszer mellett, és eldönts, hogy ez most oké, vagy nem oké.
0: Igen. Szerintem egy új NMHH-val új büntetéseink lesznek.
2: És milyen jellegűek?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként.
1: Nullázódott most, hogy váltás?
0: Nincs nullázódás.
1: Nincs, nem indulunk előről.
0: Nincs nullázódás. Abszolút. Ez egy nehéz dolog.
2: Na jó, oké, de beszéljünk egy kicsit a macskákról is, mert a macskák érdemtelenül elmaradnak ebben a
1: történetben. A macska elássa, a macskának nincs nyoma.
2: Hát a macska ugye otthon szokott homokozózni. Ugye hajnal kettőkör.
0: Meg egy helyre megy, ezzel. Igen.
2: Igen, ám, de hogy ugye rengeteg embernek van macskája, és ezek nagy adag, hát ilyen almos zsákokba, ugye, és szerintem ez nagyon környezetszennyező, mert alapból, hogy ne szakadjon ki, ezért dupla kukászsákba kell tegyed ezt a cuccot, aha. És például lehetne kifejezetten macskaszar kuka. Értitek? Tehát ahol az almot gyűjtik, hogy ne nejlő az acskóba, nem csak lelapátolod egy ilyen nagy közösségi kutyába. És azt is valami hasznosítsák. Csinálják bele a nejlő az acskót, vagy nem tudom.
0: Figyelj, annyival egyszerűbb a macska. Egy helyre megy, fogod, beöntöd, oda pisil, oda kakil, annyival jobb, annyival barátságosabb. Jó, akkor hát bosszúból beleszarik a cipődbe, igen, vagy ha kiáros. Igen, vagy ha bosszút akar állni. De egyébként igen. Azért sokkal tisztább, mint a kutya.
2: Nagyon.
0: Egy helyre megy, és megvagy. Ebből a szempontból szerintem sokkal bonyolultabb kutyát tartani.
2: Igen, és sokan azt mondják, hogy milyen gusztus a macska, mindenhol rájön a kis fenekével, de képzeljétek olyan macskánk, a segjük, a soha nem ér hozzá a földhöz.
1: Hát ez nagyon érdekes megfigyelés.
0: Igen, ezt én magamról nem mondhatom el. egy csomószor viszket a fenekem, aztán rájövök mindig, hogy bérférges vagyok.
2: Így húzza a fenekem. Hogy amikor volt hó a teraszunkon, akkor kiment a macska, és akkor vettem észre, hogy csak a kis talpait teszi le, és a feneke az nem ér hozzá, mert tulajdonképpen egész életében Google. Vagy fekszik.
1: És professzor asszony, mennyi időt töltött ezzel a kiváló megfigyeléssel?
2: Nagyjából másfél másodperc volt, Ferenc.
0: Ez nagyon komoly etimológiai és állatani megfigyelések. Ugye a macska feleket nem ér le a hóba, érted?
2: Igen, és még a kutyák megeszik egymás ürülékét, addig a macskáknak antibakteriális a nyáluk, amivel megtisztítják a saját bundájukat. Ezt is most olvastam.
0: Tehát tessék, valójában ezért van a macska fürdés, amikor fürdik, igen, és nyalogatja magát, az effektíve tisztul.
2: Aha. Igen, és az full antibakteriális, teljesen rendben van. Nyugodtan, tedd oda a kis kezelet, dolgozzál.
1: Tehát ha én a három macskám közül bármelyikkel letusolok, akkor az...
2: Most úgy beszélsz fel, mintha nem történne az, amit mindannyian tudunk, hogy...
0: Így nyalogatod magad.
1: Megpocsékolom őket.
2: Az pikos, hogy dugod a lábujjaidat, és aztán lenyalatod cirművel, hogy...
0: Na jó, gyerekek, kövesse mindenki a livornói mintát, jó? Ez egy nagyon dolog. Vigyetek üveget, és pucoljátok rá. Locsoljátok le, ez egyébként tényleg Magyarországon is. Hallgassatok ránk, csináljátok, tök jó ötlet.
2: Szerinted ez egy megfelelő bosszú lenne, hogyha a kutyák, akiknek a pisét nem mossák fel, annak a gazdáját lepisilnék az emberek?
0: Egy ilyen nyilvános megszégyenítés lenne. Igen. Egy gazdát egyszerre egy nap lepisilhetsz.
2: Igen, és belesz, és tudod, az ügyfélkapunk kell jelezni rá, ezt, hogy megnézed.
0: Én nagyon sokat pisilek, tehát én egyszer büntetek rám, készüljön, én nem tudom hagyni, mert akkor csíp.
2: Cukorbetegségben
1: ez. Vagy
0: csíp, csak szólok. Csak hogy csíp.
2: Hány szó pisilsz egy nap, Balázs?
0: Ötször, hatszor biztos.
2: És néhány litereket?
0: Nagyon sok.
2: Ammóniás a szádíze?
0: Tessék?
2: Ammóniás a szádíze?
0: Nem, a hónajam az.
2: Jó, azért testcsikot tegyünk bele a következőbe.
0: Igen, ezért egy 0-24-es vércukor elemzés, azért ugorjunk el gyorsan. Na jól van, gyerekek. Oké, tehát akkor ezt esélyt megfogadni. Nekünk meg 8-tól vendégünk lesz. Hoppá!
2: Ki mer ide jönni?
0: Oda néz. Oda néz.
1: És oda most... néz, hogy hogy jön.
0: És erre gondoltál, és ezt most leírtad. Honnan tudtad ezt? Hát honnan Laci. Tudtad? Mondom, most hogy tudnék kiszólni, hogy mondja meg a vendégünk pontos nevét? Erre látom, hogy Laci rohan, és hozza. Nézd meg, hát azért a 15 év.
2: Tudom, mi a papírra? Rohadj meg.
0: Rohadj meg.
1: Old meg egyedül.
0: Fikás az orrod, Bali. Léci, töröd már meg, már nagyon zavar. Töröncsik Zsófia, szabadtüdős, merülő, világrekorder lesz a vendégünk.
1: De aki jó. Ugye azért egy érdekes személyiség, mert ő minden más csinált eddig, és 2 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát ezt így ő kipróbálná.
0: Igen.
1: Azóta megdöntötte azt a rekordot, amit eddig csak férfiak tartottak, ugye a 300 méter víz alatt egy levegővel, tiki-takizva medencébe, és most már övé a legmélyebbre merülő nővilágcsúcsa cím is.
0: Ugye ők palac nélkül egy kötél mellett, egy orcsipesszel mennek lefelé, fordulnak az alján, és jönnek föl, minden lehetetlen, amit csinál.
1: És hogy egy kicsit még meghozom a kedved, Zsófi úgy motorozik, hogy sírsz.
0: Tényleg?
2: Vagy igen. Úgy motorozik, hogy ő sír.
1: Nem, aztán, nem mi sírunk. Mi sírunk, aki azt gondolja, hogy hát így motorozgat.
2: Nem akarom a Zsófinak így a tompítani a fényét, de én is gyakorlom ezt
0: de
2: a szabad.
0: De te is bírod 20 másodpercig a viszont. És azért az nem akármi.
2: Igen, én azt mondtam gyakorolni, hogy beszállok a -1-en a liftbe, és nem veszek levegőt a tetejéig.
1: Úristen!
0: Azt a mindenit. Azért ennek... az nagyon durva, legalább 6,5 másodperc, azért hallod?
2: Ennek az az oka, hogy előtte Balázs szokott utazni a liftbe, és
0: kibírhatatlan.
2: Figyelj, ez a dögszag.
0: Ez az ammóniás dögszag, ami a kocsimból rám ragadt, hihetetlen. Na jó van, gyerekek, szóval vele folytatjuk, kifaggatjuk majd mindenről, edzésről, merülésről, meditációról, mindenről, mert ez egy az egyben az is.
1: Egyébként hát és ez... verseny. Akkor azt gondolom, hogy verseny.
0: És egy levegő visszatartó versenyt is tartunk.
2: Jaj, de jó lesz. Én a fejét akarom látni szenvedni.
1: Nem, veled. Hát te mondtad, hogy te ez
0: gyakorlod. Lavorva a fejünket, okay. És megnézzük, hogy ki meddig bírja.
2: Nekem van izém. Majdnem azt mondom, nekem van kloakám.
0: De... nekem van klamidiám, de hogyan ez most ide? Ezen a klamidia nem segít.
2: Kopolyút akartam mondani, de mindegy, az is van.
0: Jó.
2: Szóval oké, ez oké.
0: Oké, Zsófival beszélgetünk mindjárt, úgyhogy maradjatok velünk, jövünk rögtön, nem sokára, 8 óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Kargut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
18: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16-a kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
19: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyöngyösgasztro.hu.
20: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a...
17: zenekar koncertre.
20: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
17: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
20: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
17: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
21: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
22: Klikkelj a radio1.hu-ra, lájkold a Rádió Egy Facebook oldalát, facebook.com/radioegyhungary, és kövess minket az Instagramon is.
23: Kövessd a 101.3 Rádió Egyet a Facebookon is. facebook.com/radioegyeger.
22: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió Egyel, majd hallgassa az igazi mai

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Évadot hirdetett az Egri Színház, a gomoly felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Új bemutatókkal, fiatal művészekkel és közösségi programokkal készül a 2026-27-es évadra az Egri Teátrum. A Gárdonyi Géza Színház vezetése szerint a cél egy nyitottabb, modernebb és közönségközpontú működés kialakítása. A pénteki sajtótájékoztatón hivatalosan is ismertették az évad bemutatóit, valamint a május végén debütáló Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál részletes programját. Szarvas József igazgató arról beszélt, hogy az elmúlt időszak legfontosabb feladata az átadás átvétel volt. Mint fogalmazott, az új vezetés célja, hogy jogi, pénzügyi és szakmai biztonságot teremtsen az intézményben, miközben fokozatosan megújítják a társulatot és a működést. Az igazgató kiemelte, nem történt tömeges elbocsátás, ugyanakkor nehéz személyi döntéseket is meg kellett hozniuk. 12 új, jó részt fiatal művész érkezik a társulathoz, mellettük 4 egyetemi színművész hallgató és 5 táncművész is csatlakozik az Egri Teátrumhoz. Az új évadban klasszikusok, kortárs előadások, zenés produkciók és saját fejlesztésű darabok is helyet kapnak. A művészeti vezetés szerint az évad egyik legfontosabb célja, hogy minden korosztály találjon magának személyes élményt és kapcsolódási pontot az előadásokban. Egerben is várja az adományokat az Enni Adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A Reformáló egy önkéntes segítőkből álló szervezet, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló periférián élő emberek, családok támogatása, írja a Heol. A legújabb Enni Adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Arra kérik a helyieket, hogy szeressék, vigyázzanak rá, és töltsék meg mindenféle finom élelemmel. Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter, Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem. Ugye hát ez már egy fura egy ilyen helyzetben vagyunk, mert elmondtuk, nem rejtjük végkel, hogy adásunk felvett, mert hogy mi majd Győrben vagyunk majd este 5 órától a Széchenyi téren, vagy délután 5 órától, de nem akartunk best of-ot adni. Tehát, hogy az most olyan igazság
2: lett volna. Ennél fontosabbak vagytok nekünk.
1: Igen, de nem is tudunk élőben lenni, mert hogy éppen nagyon motorozunk valahol.
3: Hát nem, most 8 óra van, én most hívogatlak 51-ére, hogy gyere már le reggel.
1: Gyere már a szobából.
3: Nem
1: érünk oda. Meg még iszogatok valahol egy láttét, úgyhogy ez a helyzet, de itt vagyunk, és ahogy ígértük, ugye vendégünk lesz, de előtte gyorsan a kitelepülésre egy mondat, ugye ma Győrbe várunk mindenkit, Eszter is jön, Széchenyi tér, 5 óra rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, amit hozunk, viszünk, úgyhogy 5-től élőbe Győrbe vagyunk.
3: Majdnem 1 millió lesz a napi.
1: Összértékben, tényleg?
3: Igen, hát az ajándékok, a cash, a mit tudom én mi, Eszter, az már maga 500 ezer.
2: Egy ölelés tőlem.
1: Az
2: megfizethetetlen.
1: Az megfizethetetlen, így van. És az időnk is jó, úgy néz ki, úgyhogy egyelőre nem kiabáljuk el, de hétfőkedden jók vagyunk. Na, hozzánk pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
2: Sziasztok. Ciao.
1: A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
4: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ilyakából, vagy az interjú igen. miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
4: Hát odaértünk haza, ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
4: Mabini.
1: Aha.
4: Batangas.
1: Azért
3: mi
1: az...
3: a víz arra felé?
4: Eléggé.
1: Neked a dorogító, a dorogító, az nem az már fú, ott már nem lehet a de most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
4: Igen,
1: tehát egy kötél
4: igen.
1: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
4: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
4: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy ez egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad uszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle uszonyos, az egyik az egybe uszony, egy ilyen delfin uszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy uszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön? Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
1: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam, ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
4: Igen.
1: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
4: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: ez a klavírnyászál. Igen. Ah. Ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
4: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
2: üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve. Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánka úszonyunk.
4: Nem, igazából.
2: Plusz 20 euró lesz.
4: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így guide-olni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultál.
4: Csak elindultam lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: milyen
4: ott
1: volt körülbelül?
4: 16
1: méter. 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
4: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
2: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Igen, ez már... Hidrogén narkózisban van.
2: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
4: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal, jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
4: és
3: vagyok.
4: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
1: És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
4: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
2: Azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
4: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
4: Hát
1: csak
4: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni?
4: Igen.
1: Te várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
3: a hatszor
1: úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
4: Igen.
2: De egy levegővel.
3: De még egyszer, de egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kell?
4: Nem, hát ez nyilván ez.
1: Azért ebben van meló.
4: Igen, abban ez.
2: De hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát nem vízbe sem.
2: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig arcítizes lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy
1: ez nem akar megfulladni. Inkább vágj be a fülét, valami legyen.
4: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére. Hát ki pecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsra vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
4: ezt
1: olyan, akit
4: meg kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha,
2: egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy az egy tök más sztori?
4: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
4: akarom
3: nincs,
4: fényezni,
3: hogy de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben
4: ez
1: nem.
4: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
4: most
1: méter.
4: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
1: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, az a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör a strandon, akkor odáig
1: el. Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
4: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már, meg te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
3: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a víz alatt?
4: Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor
3: nem fog menni.
2: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
4: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
1: zárnak
4: meg is van.
1: Azonnal.
4: Még igen.
1: Minden lezár.
4: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
3: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
4: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket
3: szeretném? Amit anyukám tud,
1: a hivatalosat. És mutasd a kezeddel, a hivatalosat.
2: Az anyukám nulláról tud.
4: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
2: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
4: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
1: Igen. Ugye majd is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mit történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
4: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebb szer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
4: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
4: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
4: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. és annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
4: Igen, aha. Na most, ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
3: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
4: Igen, úgy, és annyira az állítják a kötelet. Igen. Így
1: ott eléred igen. az alját.
4: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Ne, ott
4: nincs,
1: nincsen.
4: Nincs,
1: senki nincs lent.
4: Senki, nincs
1: lent valaki, aki még 105 méteren,
3: igen. Egy
2: mantaráját, hogy állíthatnám
1: legalább. Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy kis.
4: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
4: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója
4: van. Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán igen. az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
4: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze aha. és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
4: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
4: Igen, igen. Itt a
1: nyomástól? Vagy mitől? Vagy az
4: nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélő ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
4: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
1: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
4: Nem magyarázz, nem majd.
2: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákottam a végénnek, tényleg.
1: Gyere! Melyik a nehezebb? Az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
4: Az agy egy kicsit nehezebb
1: az
4: szerintem.
1: Az agymunka és a gondolat
4: tehát,
1: nehezebb.
4: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni
2: probléma.
4: Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
4: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
4: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterit itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogénnarkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben jöttél fölfelé?
4: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad a mozdulatot, de már halucináltál.
4: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét nekik. Fú, nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
2: Igen, legyen már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
4: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
1: Csak lefele?
4: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc.
1: Tudod képzelni? Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és én ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedbe váltad, kicsit, mert mit semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
4: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
3: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord ilyen? 10
1: hát
3: perc.
1: 10 perc, abban 10.
4: A női az 9,5 perc a női.
1: A férfiak 10 fölött vannak.
4: Igen.
1: Leteszi a fejét, nem mozogsz. mozdul, csak bent tartja a fejét.
2: Ezen még dolgoznom kell.
1: Na, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert baromi ízgű, megnézzük a visszafelé utat is, hogy ott mi történik, úgyhogy rögtön jövünk, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. 8:30 pontosan jövünk a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
12: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
15: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
17: Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
18: Karizma Mate Kft. A legkisebb munkától a legnagyobbig. Bízz ránk és építsünk együtt jövőt. Tekintse át referenciánkat a www.karizmamate.hu weboldalon. Kérjen ajánlatot díjmentesen. Minőség, amit lát, stabilitás, amit érez.
19: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
20: Ah, ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
19: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
20: Neked meg hogy megy az étterem?
19: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
20: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
19: Á, én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
20: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
21: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
22: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Radio 1. On Radio 1.
1: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Mostantól Egerben is elérhető az enni adok doboz. Hidegfronthoz csapadékot a hét első felében. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Egerben is várja az adományokat az enni adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A Reformáló egy önkéntes segítőkből álló szervezet, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló periférián élő emberek, családok támogatása, írja a Heol. A legújabb enni adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Arra kérik a helyieket, hogy szeressék, vigyázzanak rá, és töltsék meg mindenféle finom élelemmel. A Heves megyei Vízmű ZRT tájékoztatása szerint május 11-én és 12-én Eger városában ivóvíz hiánnyal járó rekonstrukciós munkákat végeznek. A munkálatok érintik a Deák Ferenc utca páros oldalát hétfőn reggel 8 és 16 óra között. Az ideiglenes ivóvíz ellátást a Deák Ferenc utca 12, 38 és 66-os szám előtt elhelyezett lajtokkal biztosítják. A Deák Ferenc vasút utcák ivóvíz hálózati csomópont akna építését, gépészeti szerelés május 12-én kedden szintén 8 és 16 óra között végzik. Az ideiglenes ivóvízellátást a Deák Ferenc Szeszfőzde utcák kereszteződésében, a Mátyás Király Vasút utcák kereszteződésében, valamint a Vasút utca 10-es szám előtt elhelyezett lajtoskocsikkal biztosítják. A Vörösmarty utca, Rózsa Károly és Neumayer utca közötti szakaszon a páratlan oldalon ivóvízbekötő vezetéket cserélnek május 12-én kedden. Vizet a Vörösmarty és a Petőfi utca, valamint a Vörösmarty és Bethlen Gábor utcai kereszteződésekben vételezhetnek az érintett lakók. Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, egy képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter, Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János, Gyöngyöst és térségét, dr. Juhász Áron a hatvani térséget képviseli az új országgyűlésben. A Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre

0: ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, folytatjuk a beszélgetést. Adásunk felvett, jelezhetjük azért.
2: Nyugodt szívvel.
1: Nyugodt szívvel, és hát nem tudom elolvasni, Széchenyi tér? Széchenyi tér.
3: Igen.
1: Ugye? Széchenyi téren vagyunk ma. 5 órától így van.
2: Négytől már a DJ-k ott vannak, aki elsősoros jegyet akar magának, az ugye az kicsit drágább, ahogy szoktuk mondani, de akkor már lehet négyre jönni.
1: Négy órától. Mi pedig folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsi Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
2: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
1: A világ legismertebb.
3: Kimondom életem először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
1: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
4: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobagásodat hallod, vagy...
3: Nem, van. Egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag.
2: De ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
3: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha. Zene, bármilyen zenének valamelyik dallam a részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
4: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
3: Igen, valószínűleg igen.
1: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben mindenben nem van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon-nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
3: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
1: Azt tehát, érzed hogy 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
3: Általában igen. Aztán nyilván ez tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
1: az
3: vagy.
1: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
3: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
1: Tehát esik szét a mozdulatsor?
3: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
1: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
3: 40-en, is. 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
2: Aki szintén szabadtűrős.
3: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
1: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé,
3: igen,
1: és megvár.
3: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
1: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
3: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
1: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell,
3: igen,
1: csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és mind a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
4: És milyen érzés az első levegővétel?
3: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
1: jel,
3: kézmozdulatban.
1: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
3: Igen,
1: van egy, igen,
3: igen,
1: és ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
3: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
1: Ennek van egy sorrendje, hogy mondod, így van.
3: Először felbukkansz, nyilván veszel egy

0: pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm oké.
1: És ha ez igen, láttam, hogy ha
2: összekeverted, akkor kész a 105.
0: Ó, és össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
1: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj megvan zavarodva, a finisről elrontja, és neki sem tudja elfogadni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hiszi, hogy százszor begyakorolt mozdulat.
2: Volt, érted?
1: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson, nem?
0: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
3: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
1: Igen.
3: Készítették.
1: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
0: Hát most per pillanat nem
1: nagyon
0: látom,
1: van a horizonton.
0: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
1: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondta, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
0: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
1: hivatalos legyen.
0: Igen, hivatalos legyen egy ilyen merülés.
1: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
0: Hát meglátjuk majd a 106, 107, de hogy...
1: Jó, hogy itt már 110. Méterenkénti haladás van nagyjából?
0: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
3: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtottam.
1: Egy óriási havarna szivar azért. Kubai szivar felett.
3: Már megnyújtják neked, hogy kim vagy.
0: A cigit és a viszkit a kezembe adják.
1: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
3: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
0: Hát leginkább mentálisan ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
1: hogy
0: mi történt, hogy nem vettem
1: ez egy jó nagy sok
0: hogy...
1: a szervezetnek, igen. Meg az idegrendszernek.
2: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
3: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
1: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi választ el?
0: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
1: a
0: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeten, ugyanezen a versenyen.
1: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
0: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
1: Az belátható.
3: Vannak.
1: Azt hittem, hogy egy 89-ben
0: van. Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
3: A mononukleózisra?
0: Igen.
1: Az
0: egybel úszony, a delfin úszonyos.
1: Lefele.
0: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
2: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
0: hát
2: mondtad,
0: majd kiderül,
2: hogy...
0: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
3: És hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit
0: hát például, legyen, vagy... például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam, mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
1: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózistól, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
0: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
1: Felhúzni nem tudnak.
0: De fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
1: ott
0: meg volt beszélve,
1: percet.
0: Hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
1: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot, tehát hogy hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
0: Igen.
2: Aha. Jó egyébként?
0: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
1: Ott kavírnyászol valami, de nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
0: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
3: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
2: Nem fölfele akar menni, le.
3: De neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
0: Hát, biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
3: dolgozunk
0: fogott
3: rajta.
0: Meg.
1: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
0: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
1: Aha.
0: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztett a munkahelyem is.
1: Emiatt?
3: Nem tudta felvenni a telefont.
1: Valahogy ez a szigeteki dolog, ez nem jött, szóval nem tudtam bejárni a munkahelyem.
3: Homofizó volt, és hogy 105 méteren ők.
1: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban vagy.
2: Kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért eló.
0: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek edzőtáborba ide-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
3: Mivel foglalkoztál?
0: Én SAP tanácsadó voltam.
3: Az SAP-tól rúgtak ki?
0: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
3: Ott volt az a nagy buli, most majd kivágjuk az a nagy buli tavalyával, törtétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már itt meghúzzuk alatt.
1: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
2: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
1: Mióta tudom a gégemetszést, már megnyugodtam. Megtanulok. Az, hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agy Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet, ami bármikor megjelenhet, nem?
0: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként semmiféle ringod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
1: Tehát,
0: hogy nincs az porondon, hogy...
1: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, sem fizikailag, sem lelkileg, tehát, sem gondolatban.
0: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
1: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
0: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
3: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
0: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvész.
1: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
2: Pont te adás után, hogy megjel a kanapén.
1: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
3: A kokoda felépés, akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépés, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
1: sebezhető, vagy senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
3: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel. Minden nap. Így van.
1: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
0: ez,
1: nem?
0: Igen.
1: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
0: Hát az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
3: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani. Borzasztó döntés lenne.
1: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
0: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot, a Duna Arénában.
1: Gondoltad lenézel. Ha már arra jár, kicsit bekukkantasz?
0: Beugrok, megnézem, hogy mi a helyzet.
3: Megy bántani a többieket
1: szerintem. Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
3: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabadtüdővel tudod?
0: Hogy az igen. Egyik volt kollégám mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást, hogy összeszedem.
3: Kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
1: Igen, felhozott szabadtüdővel Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz egy napfagyon egész
2: aranyaklánc, tudod,
1: aranyaklánc, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
3: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, egy személyes.
1: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárőt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
0: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
3: Megyek neked safety búvának 3 literre.
0: Jó.
3: Jó, azt foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
2: Mi már láttuk úszni
3: vízben. Én is abban születtem, tudod.
1: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönjük
1: szépen. Töltsük Zsófiával. Beszélgettünk, köszönjük szépen. 9 óra lesz, nem sokára jövünk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: nyugdíjasít a Mesterhut vízlievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Hú, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
10: Autóüveg Pilkington!
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
16: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség rendezvúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16-a, kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
17: Dobozos kis teherautóbérlés Egerben a Kőlyüktető úton. copyrend.hu.
18: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
19: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyöngyösmr.hu.
20: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
21: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Radio 1. On Radio 1.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Facebookon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Dr. Bódis Péter frakció vezető helyettesi pozíciót kapott. A legmelegebb órákban 20-26 fokot mérhetünk. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket! Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János Gyöngyöst és térségét dr. Juhász Áron a 60-i térséget képviselő az új országgyűlésben. A Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. Folytatódnak az út- és közmű felújítások Egerben és környékén május 11-e és 17-e között. A 25-ös főút több szakaszán, valamint a Vörösmarty utcában is forgalomkorlátozásokra kell készülniük a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával zajló munkálatok Eger belterületén, illetve Egerszalók és Noszvaj irányában is érintik a közlekedést. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty utcában folytatja az ivóvízbekötő vezetékek cseréjét. Az egri önkormányzat tájékoztatása szerint a város több pontján ideiglenesen forgalomterelések maradnak érvényben, sőt egyes szakaszokon a terelések módja is változik az aszfaltozási munkák miatt. Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. A Magyar Madártani Egyesület minden év április-májusában fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák napját. Egerben 2 időpontot hirdettek meg eddig, május 15-én és 22-én 19 és 21 óra között a Legányi erdőben a Tibrik dűlőn tartanak sétát. A találkozó a Legányi utcai lőtéren lesz 18 óra 50 perckor. Egerben is várja az adományokat az Enni Adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A legújabb Enni Adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után sokszor elmondtuk, hogy ma ugye nem itt vagyunk, de itt vagyunk, de itt vagyunk, de nem itt vagyunk. Viszont élőben már máshol vagyunk, de este Győrben vagyunk, a Széchenyi téren. Ez az adás ma nem best of, de nem is élő, hanem felvett. És ma este Győrben vagyunk, a Széchenyi téren. Este 5 órától jelen pillanatban Eszter még szunyókál, mi meg már motorozunk.
2: Reméljük.
3: De jó lehet nekem.
1: Jó lehet még neked.
2: Jó lesz majd akkor. Ja,
3: de jó lesz majd nekem, igen.
1: Te most még alszol. Te most még alszol, mi már úton vagyunk, hogy odaérjünk ma este Győrbe, és rengeteg nyereményt, ajándékot, mit viszünk, mindent viszünk.
2: Magunkat.
3: Magunkat.
1: Eszter is jön, 3 állomásra, Júli jön, 2 állomásra, sok 100 000 forintnyi készpénz, nyeremény, ajándékok, játékok, gyerekek. Úgyhogy lesz minden. Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk ma este 5 órakor. Jó, 8-ig világos van, jó idő van. A hétfőket még idő erre szempontjából is
2: jó,
1: okay.
2: Lesz végig.
1: Jó lesz, meg
2: jó lesz.
1: Lehozzuk, nem lesz ezzel baj.
3: Így van, birthday Ferenc.
2: Köszönöm szépen. Ja, tényleg, ma van a...
1: Ma. Hatalmas boldog születésnapot, táblák, torták, tortából előbugró Erika elenyákok, repülők, borkai zsoltok a Rábán nagyjaktal, hajóztatják a Ferit és húzzák egy kis gumimatraccal.
2: Hoztam lyukaszoknit, hogy ugye tudjak idomulni.
1: Mi hozzuk a kepit, úgyhogy lesz minden.
3: Lesz a kepibara.
1: Kepibara, kapibara, minden.
3: Na,
1: minden
3: mit fogok játszani most? Tessék? Akkor nem játszunk valamit?
1: Játszunk egy utolsót, így. Na?
3: Van kedvetek?
1: Hogyne?
3: Ez olyan, amikor a vakáció fel van írva, tudod, a táblára.
2: És már mindenki és akkor... csak kamuból bemegy van, egy kicsit.
1: Igen, utolsó reggelünk a héten, nem vagyunk többet a stúdióba itten. Igen.
3: És azt ígértek, Balázs, hogy ezt egy Mary Fuck Kill-el fogjuk lezárni.
1: De rég játszottuk! Ezt régen játszottuk.
3: Ezt ígérted nekem, Balázs, tegnap ezt mondtad.
1: Így van, szabályunk nagyon egyszerűek. Hallasz 3 nevet, és a 3 névnél ebből el kell döntened, hogy kivel szeretkeznél, kitölnél meg, és kivel élnéd le az életedet. Vagy azért, mert elviselhető, vagy azért, mert a legkevesebb gond van vele, vagy azért, mert a legsimulékonyabb, vagy mert a legkönnyebb lenne elviselni, de közben a legborzasztóbb ember, de mégis kijönnél vele. De mondanod kell egy kategóriát mindegyikre. 3 név után szeretkezel vele, leéled vele az életedet, vagy megölöd.
3: Igen.
1: Jó?
3: Jó. Jó. De legyen egy bemelegítőkör, ilyen tét nélkül.
1: Egyen könnyebb bemelegítőkör.
3: Tudod, hogy egy kicsit oldódjunk. Igen.
2: Mondd a 3 nevet.
3: Jó, akkor én mondom először Ferinek, legyen az.
1: Menj,
2: az körbe. Bemelegítőkör.
3: Jó, bemelegítőkör. Jó, Feri, jó. Gyurcsány Ferenc, Zalatnai Sarolta és Vágó Piros.
1: Hoppácska!
2: Meg kell öljek egyet.
1: Igen.
3: Most kiderül, mennyi érzelem alatt még a Vágó Pirosokkal kapcsolatban.
1: Igen.
2: Azt hittem, hogy az én Klárámat emeled be.
3: Itt tátogatom az éles...
2: Ja, az éles körre. Hát de akkor már ez is éles. Akkor Pirossal... Basszus!
3: Péka, jó, figyelj, most mindenki fog...
1: Kitölsz meg! Már nézzük, kitölsz meg!
2: Ferkó megy.
1: Halott.
2: Köszönjük, Ferenc
3: megy. Sekélyes döntés volt ez, Feri.
2: Miért, tehát lefeküdnél vele inkább? Vagy melyiket választanád? Pirkával élnék.
1: Én sem gondolom, hogy ez a jó megoldás.
3: Mondom, ezek után ilyen könnyen megszabadulni a Feritől, azt mondom, hogy...
1: Oké, hát, de jobb együtt élni a Vágó Piros, mint a Zalatnaival. Hát Zalatnaival túl tudom. Vagy egy estén, és a Piros az egy jó természet.
3: Ott ez a rengeteg jogdíj.
1: Piros kedves csaj, jó természet, aranyos csaj. Szerintem a Pirossal jobb együtt élni.
2: A rengeteg jogdíj.
3: Igen, jönnek be. Töltsél, csinálok a kezembe, és már plusz 300 000 forint. Az a baj, nem ő írta,
2: tudod.
3: De elénekelte.
2: Hát az előadó jogdíj, az csak akkor van, ha énekelsz.
1: Eszternek 3 név?
2: Hankó Balázs, Balázsi Gyula.
1: Erős a brigád.
3: Igen, de ez rendszerváltás előtt vagy után?
2: Nem, ez most. Ez most van, egyet tegyünk még hozzá.
1: Hát ha maradott még egy kis kiutalandó, nem? Egy dokumentumfére még te is kapad.
3: Nem szeretem, hogy a sírnak szex után, úgyhogy ez nagyon nehéz.
2: Jó, akkor együtt élnél vele?
3: De ki a harmadik? Hankó Balázs, Balázsi Gyula,
2: és aki levelet ír arról, hogy neked rossz a stand-upod, és kikéri magának a Herék nevében, ő egy jogi,
3: a Heremen? Természetes
2: jogi személy, tehát a Heremen.
3: Hát a Heremennek már a nevét csak kell, hogy megjegyezni, mert ő
1: megöltük.
3: Távozott egy másik világba, ahol számon kérik rajta a leveleket, amit eddig írt. Jó, és akkor Hankó Balázs és Balázsi Gyula.
1: Balázs Gyula, aki ugye vissza, vagy fölajánlotta a vagyonát. A jó szó az inkább nem fölajánlottat, hanem visszaadott. De
3: jó,
1: hogy
3: jó, köszönjük akkor, szépen. Akkor a Hankó a kufircot vállalom be, mert lehet, hogy volt egy kis támogatás. Ugye?
1: Igen.
3: Az ugye,
1: és együtt élsz a Balázs Zsival.
3: Figyelj, ha már kettő van egy párkapcsolatban, és ő az, aki sír, akkor az egy jó dinamika. Az egy olyan dinamika, amire tudok építkezni. Igen. Szóval igen. Szerintem az egy új, plusz rengeteg sportautója van, és rengeteg pénze van, ugye? Amiket egyesével fogok tudni. Amúgy láttam ilyen villát épít Budára, hogy abból nagyon jó gyermek otthon lenne.
2: Nem
3: csak
2: biztos,
3: mondom.
2: Hogy kész lesz.
1: Az már lehet, hogy
3: de abban, vagy én amúgy az összes ilyen nagy villából, meg gyermek otthont és pszichiátriát csinálnék, és az óriási lenne, gondoljátok meg végig.
1: Az szép, az nem? Szép.
3: A nagy Balázs Gyula pszichiátriai intézet.
1: Igen. Jól van.
3: Na, Balázs?
1: Én kapok?
2: Igen.
3: Jó.
1: Na.
3: Tisztítom a fejemet, hogy olyan nevek jussanak eszembe, hogy igazán fájnak neked.
2: Nekem is az jutott.
1: Okay. Valami jó fájó neveket mondjál.
3: Valami nagyon fájdalmasokat, ne érzik csak. Igen? Érzik. Jó, akkor kezdjük el, onnan induljunk el, szerintem, hogy...
2: Szent Kriája Alexandra.
3: Úristen, de jó vagy. Jó, akkor legyen egy politikai.
1: Igen?
3: Szent Kriája Alexandra Kálmán Olga, és az utolsó pedig legyen Borbás Marcsi.
1: Úristen, de durva.
2: A kérdés?
1: Ez durva. Szent Kriája Alexandra halott. Tehát, hogy ez...
3: Na, ez az a helyzet, ahol a body positivity az így teljes mérdi beállította.
1: Nem kérdés. Szent Király halott. Na, várjál, csak mi a Borbás Marcsi és Kálmán Olga?
3: Igen.
1: Jézus Isten!
3: Szerintem Kálmán Olga nagyon virgonc amúgy.
1: Én azt gondolom, hogy akkor a Marcsi az jól főz.
2: Úgy van.
1: Jó kajákat csinál. Szerintem egy békés természet vidéken, akik tyúkjai vannak, én leélem vele az életem.
3: Tehát meg kell halni.
2: Ez már túl gyanús.
1: Igen. Van egy nagyon nagy proszekók, nagyon nagy ivások, és egy nagyon nagy holtöltés szeretkezés. Dobrev Klárával.
2: Ja.
1: Dobrev Klárával, te jó Isten. Tehát Dobrev a szex.
3: Kálmán Olgáról volt szó.
1: Ja, Kálmán Olga?
2: Igen.
1: Bocsánat, elszóltam magam, én Dobrev Klárával akarom a szexet.
3: Figyelj, ha Kálmán Olgát választom, aztán ott lesz a Dobrev Klára is.
1: Nem, a Marcsi, tehát az Alexandra halott, nyilván Marcsival leélem az életem, és akkor a Kálmán Olgá.
3: Én ezt látom magam, hogy a mezitlábot nézte, ez egy kis kágyás. Sok proszekó, nagy gondolatok, esténként egy villáminterjú.
1: És meg vagyok. Jó, oké. Akkor mondom én neked, jó?
3: Köszönöm.
1: Friderikus Sándor, a Kőhalmi és Kovács Kristóf.
3: Jó, ebből kettő már megvolt, ugye?
1: Na? Kovács Kristóf ugye az El Soder Klub, meg a producere, sokat van a Dumaszi játsz körül, vagy volt, ő indított
3: ott el. Ott szokott.
1: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de így azért lehet ismerni.
3: Ebből igen. Igazából már mindenki belefeküdtem, szóval nem ezt nehézett.
1: Már gondolatban sokszor megöltél, úgyhogy nagyon könnyű lesz.
3: Jó,
1: na,
3: okay,
1: ezt
3: jó.
1: Most keményet kaptál.
3: Kemény, igen. Figyelj!
1: Gondolkodik, húzza az ide. Nagyon, öld meg, akit meg nagyon, kell, tudod,
3: nagyon,
1: kit akarsz
3: nagyon
1: megölni.
3: Nagyon nehéz lehet szegény Kristófnak, hogy ilyen fiatalon távozott. De hogy nehéz a vágás, meg tudom, úgyhogy ezt így sajnos igen. Az ilyen.
1: Kristófot megölöd?
3: Igen, Kristóf off. Zoli, Zoli és Friderikus. Attól függ, hogy a hosszú, vagy tartalmas életet szeretnék.
2: Hát most mindegy, egyenlet.
1: Nem könnyű, nem könnyű.
3: Jó, én azt mondom, hogy akkor fú, ugye?
1: Fú, keményebb kaptál.
3: Akkor legyen, én Friderikusznél szeretnék lenni, mert nyíregyháziak összetartoznak. Tehát én szeretnék lenni az asszony, aki meglepolázza Sándort.
1: Leéled a Fridivel, és egy éjszaka Kőhalmival.
3: Igen, és egy éjszaka Kőhalmival, de akkor ami belefér a pokám, mert... Ami belefér, tehát én azt mondom neked, hogy köszön a gatyót, mert itt aztán el lesz járva a násztánc.
1: Jót kaptál.
3: Szegény Zoli. Jó,
1: nem volt könnyű, nem volt könnyű. Nem volt
2: jó, és egy olyanra mit mondasz, hogy Zsül Balázsém?
3: Én annyit mondanék el, hogy
1: ne ülj meg, Léci! Halott vagyok. Úristen, megint meghaltam.
2: Mikor?
3: A múlt heti teljesítmény alapján, Feri, sajnos neked meg kell halnod. Tudod, ez van. És lehet, hogy egy hónap azért nem így döntöttem volna, de kivívtad magadnak.
1: Megölték Kenit.
2: Igen, a kedd a begyedben
3: van. Balázsnak lennék a felesége, szintén jogdíjokokból, és Zsülle pedig egész éjszaka szeretkezni.
2: Gyula éjszaka Gyulával. Gyula, én érted, szívesen meghalok. Ha ez, akkor vidd.
1: Egy buja éjszaka Gyulával.
3: Gyula, szinte látom, hogy megpróbál rávenni, hogy másszak fel a hegyre, hogy ott nézzük a csillagokat.
1: Nézzetek meg egy padot.
3: Nem, Zsül, ezt most itt le tudjuk lenni itt a turista szállón, jó? Aztán utána mehetsz a dolgodra, de... Ezt itt alul le tudjuk itt a vadrács mellett, itt megcsináljuk, aztán mehetünk mindenki a dolgára.
1: Jó, Feri, te kapsz akkor egyet. Jó, azt mondja, hogy kapott Zsóka, Liptai Klaudia.
2: Már nem ott tudjuk dönteni.
3: Ott tudjuk, hogy milyen érzések vannak.
1: És
3: ott tudjuk.
1: Legyen mondjuk a harmadik.
3: Tüdejkus Sándor.
2: Tudom, kitölök meg.
1: Várjál, hogy te vagy kapott Zsókánk, van egy Liptai Klaudia, és kapsz egy...
3: Egy vadászgörény.
1: Élő embert kell mondani.
2: Mi az, hogy vadászgörény?
3: Ez volt a, ez
2: hát akkor megölöd a vadászgörényt, és
3: ott a... vadászgörényt.
2: Meg.
1: Várj, hát akkor Liptaival elküldesz egy éjszakát. De akkor a Fodor Zsókával leéled az
2: nem
1: életet.
2: Nem a Fodor.
1: Ja, akkor a Fodor Zsókát kapod el.
2: Ez hülye. Te miről beszél?
3: A kapozsóka.
2: Kapozsóka. Nem Fodor.
1: Az a fiatalabb? Ha be... Én végig az idősebbre gondoltam. Fodor Zsóka, Liptai Klaudia.
2: Vadászgörény, vagy...
1: Vadászgörény. Jó. Tessék.
3: Jó.
2: Hát akkor is megölöm a Fodor Zsókát.
1: Megölöd a Fodor Zsókát.
2: Elkapom a görényt és a Liptai. Nincs könnyű döntés.
1: Ez a Feri olyan hóbortos lett időskorára. Mit csinál? Együtt élek vadászgörénnyel. Gyerekek, 60 éves lesz lassan, megteheti. Egy kicsit megbolondult, egy kicsit őrült lett.
3: Hát jobban főleg, hogy egyszer elmegy Feri, és egy vadászgörényt fog cigizni a teraszon.
2: Egy hatalmas szex volt az este, haver.
1: Óriási szexet. Óriási szexeltünk a Ferivel.
3: Amúgy nagyon laza az ízülete, nem? Tekergőzős. Emlékeztek arra a filmre, amikor a fickó két vadászgörénnyel zsebébe járkált? A hegylakó volt, hogy melyiknek volt az?
1: Az nincs meg nekem.
3: És mindig az, amikor verekedni kellett, hogy valamikor kiküldte egy két vadászgörényt a zsebébe, és azok így elszaladtak. Nem, ez, nem emlékeztek? Ez nincs.
1: És azok hozták, valamit hoztak.
3: Mindent hoztak. Na, de figyelj, nem lehet itt végig.
1: Menjünk nemzetközi vonalra, tessék, jó. Nemzetközi jó. Vonal. Jó.
3: Jó? Jó, oké. Hogy mondok Balázsnak?
1: Igen.
3: Jó, rendben van, akkor legyen Kylie Minogue.
1: Igen.
2: Ursula von der Leyen.
1: Úgy kell jó. Ursula von der Leyen, így van.
3: Jó, és az utolsó igen? Pedig Angela Merkel.
1: Angela Merkel. Hát figyeljetek.
2: Hát itt se ezért nem egy nagy kihívás.
1: Én az íze véget egy éjszakára elviszem a Merkelt. Könnyű Kylie-t választani. Kiámozni a Merkelt. Na, az kemény.
2: Az igen.
1: Megölöm Ursulát.
2: Oké. Okay.
1: Régóta a bögyönben van.
2: És Kylie-val élsz együtt.
1: És Kylie, ez nekem
2: na,
1: az jó.
2: Ez nem volt nehéz.
1: És Kylie-t, Kylie-val megleélek egy életet, és kicsit kapok a jogdíjakból.
3: Én olyannak képzelem, hogy a Kylie-t, aki mindig úgy jár kell lakásra, nincs a cipő, de mindig így is, tudod, így a lábujjhegyén jár.
2: Hogy magasnak tűnjön.
3: Igen, igen, mint egy ilyen tündér.
1: Oké, okay, Feri, Matolcsi György, Matolcsi igen? Ádám.
2: Matolcsi Ádám.
1: És megkapod még. Még a Szájer Jóskát a végére tessék.
2: Óha!
1: Egyet ölsz, egyel élsz, egyel szexelsz.
3: Jóska lecsúszott
2: hát
3: az álszedet?
2: Hát állítólag tudom, hogy ki a jó benne a háromból, ugye, kérdezik. Úgy, hogy megvan.
1: Jóska?
2: Hát persze.
1: Jóska egy éjszaka.
2: Hát ott azért, figyelj, hát aki...
1: Sok buliba mennél el vele, sok na, helyre vinne.
2: Azért egy este,
3: de
2: előtt
3: azért szívgyógyszer kapjál be szerintem.
2: Ott kéne teljesíteni.
1: Tehát várj, akkor a Matolcsi család marad egy estére? Azért?
2: Nem. Hát
1: ja, az a Jóska elvitte
2: Jóska,
1: az estét.
2: Jóska elvitte az estét, ugye, mert az biztos, hogy tapasztalásban is igen izgalmas igen? Lenne, hogy mi mennénk keresztül egy este alatt, azzal meg vagyunk. Hát akkor az idősebbet már mégiscsak nem mondtuk.
1: Időset kipipálod, és a fiatallal
2: élsz. És a fiatallal élsz.
1: Bírod a meleget? Szereted Dubaj?
2: Imádom.
1: Beférsz a Lambóba.
3: Tényleg úgy a Lambóba beférsz?
1: Igen, egy Lambóba beférsz.
2: Nem, de csak vesz nekem valami nagyobbat.
3: Jó. Na, jó. Figyelj, oké. Okay. Jó, mi van ebbe? Van ebbe egy kör?
1: Egy utolsó kör, tessék, utolsó figyelek. Kör.
3: Jó, oké, okay, rendben. A Hanson fiúk.
1: Hanson fiúk. Igen, bárkit mondasz, megölöm őket.
2: De várjál, ez egy, az összes Hanson.
3: Az összes egyedül egy banda.
1: Kinyírhatok egy családot.
3: Hanson guys, igen, igen. Jó, a második az legyen.
2: Csak fiú zenekarokat mondj.
1: Igen, csak fiú zenekarokat
3: igen, az nem jó, oké.
1: Hanson, Mbapp, ugye ez volt a számuk, ez a Mbapp.
3: Kérdezik, hogy néznek ki most amúgy.
1: Megöregedtek egy kicsit.
3: Jó. Oké, a másik Berényi Miklóst játszó férfi karakter.
1: Szőke Zoltán. Igen.
3: A harmadik pedig az édesapád.
1: Az édesapámat megölöm, de akkor nem születek meg.
3: Na, majd csak jókat tudok mondani.
1: Azt mondja, jó, Hanson fiúkat megölöm. De várjál, akkor várjál. Hú, ez így nem jó. Ez nem jó, mert az apámmal szexelek.
3: Na jó, figyelj, akkor ezt hagyom, hogy ezt most, elmúlni.
1: Vagy az apámmal élek.
3: Egy 12-es karikájú műsor. Jó, akkor ki, egy kicsit ezt most rossz útra tereltem.
1: Nincs, nekem ez tetszik.
3: Ez tetszik?
1: Persze, semmi baj nincs vele. Hát akkor inkább szexelek a Szőke Zolival egyet.
2: Igen.
1: A Hanson fiúkat már csak tisztességből is megölöm. És apámmal még aztán néhány évet lehúzom, úgyis nagyokat beszélgetünk, ez hiányzott az elmúlt 30 évből. Újra megismerjük egymást, és azt mondom, hogy téged választottalak, veled leélem ezt a pár évet, és öröklöm a házát.
3: Jó. Van?
1: Nem tudom.
2: Hát nem beszéltek 30 éve.
1: Nem tudom, hogy csak van neki. Ha valami csak meg lehet örökölni arra felé szétnézni, akkor csak meg lehet kapargatni ezt a végrendeletet.
3: Na jó, még engem bántsatok egyet, aztán hadd szóljon.
1: Oké, utolsó. Na tessék, itt kapjál. Azt mondja, hogy várjál. Valami jót akarok neked adni. Nicole Kidman.
3: Oké.
2: Esztergályos Cecília.
3: Oké.
1: És az utolsó legyen valami, de azért legyen valami olyan is legyen. Valami keményebbet kapjon még a végére. Nézze ki szemecskét, hogy gondolkodik, elnéz a távolba.
2: Ha már valamelyiket már kinyírta.
1: Igen?
4: Monique Cuvée.
2: Látod, megugrik a sötétből halkan.
1: Vidd a Nicole-t, a Nicola léjjel.
3: Nicola, szerintem nem az van, könnyű. Olyan nem passzív-agresszívnak tűnik a Nicole. Tudod, aki mosolyban van, olyan undor dolgokat.
1: Igen, ő kemény. Ő kemény. Okay. Megölöd?
3: Én őt megölném. Szia, Nicole.
1: Igen?
3: Ugye utána marad Monique Cuvée, és ki volt a másik?
2: Esztergályos
1: Cecília.
3: Természetesen Monique Cuvée-vel mennék, mert ez a Stolbuci féle receptúra, ezzel lehet dolgozni, és hát akkor az együttérés az Esztergályos Cecília, és minden...
1: Egyként egy nagyon cuki nő.
3: Nagyon cuki nő, és olyan energikus.
1: Én még mindig.
3: Igen.
1: Jó, meg gyerekek, vagyunk. Jó, meg gyerekek. Jövünk mindjárt 9:30, nem sokára jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
7: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív P-Színeót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évadot hirdetett az Egri Színház, a gomoly felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Új bemutatókkal, fiatal művészekkel és közösségi programokkal készül a 2026-27-es évadra az Egri Teátrum. A Gárdonyi Géza Színház vezetése szerint a cél egy nyitottabb, modernebb és közönségközpontú működés kialakítása. A pénteki sajtótájékoztatón hivatalosan is ismertették az évad bemutatóit, valamint a május végén debütáló Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál részletes programját. Szarvas József igazgató arról beszélt, hogy az elmúlt időszak fontosabb feladata az átadás átvétel volt. Mint fogalmazott, az új vezetés célja, hogy jogi, pénzügyi és szakmai biztonságot teremtsen az intézményben, miközben fokozatosan megújítják a társulatot és a működést. Az igazgató kiemelte, nem történt tömeges elbocsátás, ugyanakkor nehéz személyi döntéseket is meg kellett hozniuk. 12 új, jó részt fiatal művész érkezik a társulathoz, mellettük 4 egyetemi színművész hallgató és 5 táncművész is csatlakozik az Egri Teátrumhoz. Az új évadban klasszikusok, kortárs előadások, zenés produkciók és saját fejlesztésű darabok is helyet kapnak. Folytatódnak az út- és közmű felújítások Egerben és környékén május 11-e és 17-e között. A 25-ös főút több szakaszán, valamint a Vörösmarty utcában is forgalomkorlátozásokra kell készülniük a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával zajló munkálatok Eger belterületén, illetve Eger Szalók és Noszvaj irányában is érintik a közlekedést. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty utcában folytatja az ivóvízbekötő vezetékek cseréjét. Az Egri önkormányzat tájékoztatása szerint a város több pontján ideiglenesen forgalomterelések maradnak érvényben, sőt egyes szakaszokon a terelések módja is változik az aszfaltozási munkák miatt. A Magyar Madártani Egyesület minden év április-májusában fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák napját. Egerben 2 időpontot hirdettek meg eddig, május 15-én és 22-én 19 és 21 óra között a Legányi erdőben a Tibrik dűlőn tartanak sétát. Végül a várható időjárásról. Ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett azért hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Köszönöm a figyelmet, szép hetet kívánok mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, és gyorsan mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye bezártság próbáról beszélgettünk még jókorán 7 óra után, hogy összezárnak űrhajósokat és szimulálják, hogy mennyiig tudnak együtt lenni, és mi hogy bírnánk, azt 8 vagy 9 hónapot kell nekik lehúzni. Ez egy Mars szimulát.

0: Hogy kell elképzelni?
1: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
0: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
1: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
0: Tehát van egy ilyen pont.
1: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
0: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
1: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
0: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
1: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre, igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
1: Igen, és annyira a kötelet. Tudod, így
0: ott eléred az alját.
1: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
0: Ott van egy búvár, nem?
1: Nincs,
0: ott van, nincsen.
1: Nincs,
0: nincs lent valaki, aki még 105 méteren, senki, igen.
3: De mantarájat odaállíthatnám
1: legalább.
0: Én azt hittem, azért a technika nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
1: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
0: neki,
1: kell állni.
0: Neki folyamatosan dekompressziója
1: van. Nem tud
0: neked
1: levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
0: az, az nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
1: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
0: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
1: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
0: rángásszerű görcsök?
1: Igen, itt a
0: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
1: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
0: Aha.
1: És ennek a jele a kontrakció. Először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
0: Miközben jöttél fölfelé?
1: Nem, már a lefele.
0: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, te már halucináltál.
1: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
0: Ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
3: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
0: mindenük
3: internet.
0: Van.
2: Nincs internet.
0: Hát az internetben nem vagyok biztos. Azt hiszem, az internetről el
3: vagy
0: vágva.
3: Tabletjeik, mit néznek
0: rá? Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
2: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
0: Okay, rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
2: Akkor egy nap.
3: Akkor jönnek a fiúk.
0: Feri még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
4: Eszter, megmoshatom által.
3: Eszter akkor már halott.
0: Eszter akkor már kifürödte a meleg

0: Íz mennyiség 80%, hát én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte
1: a meleg vizet. Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
0: Ezekre az arcokra? Egy darabig
2: sem. Napig. Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
0: Jó, de akkor mi vagyunk hárman, meg a stáb.
2: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
0: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges. Lelágot lábúj körbeidbe.
2: Igen. És a hajból csinálnék egy ilyen vúdubabát, és bezárkoznék vele a kabinomba.
0: Nem, a lelágot lábúj körbeidbe, mert marokkó játékot játszol, tehát húzd ki a nagy lábúj körbeidbe, úgy a több körül való, hogy ne mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a lelágot a lábúj körbeidbe. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
1: Hát legyünk már legalább hatan.
0: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew
1: az... Akkor legyen a stáb, jó. Akkor
0: az oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
1: Akkor 8 ember.
0: 8-an benn vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
2: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
0: Igen, ahol én már bent fekszem egy fél napja.
2: Igen,
0: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, mert kiszúrta a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
2: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
1: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs. Érted?
2: Jó, Lacival nincs, a felmosó ronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
0: Lennének társas játékaink? Lennének hát közös óráink?
1: Mennyi ezt valójában? Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
0: Juli hozná a társas játékot.
1: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóba menne.
2: Aztán Juli végeznénk a kísérleteket.
0: Igen.
2: Hogy Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlszik. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
0: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
2: igen,
0: kiút.
2: De meg nincs lehet büntetni, kiút. Szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszaporáló közöget, ahova bezárjátok mondjuk.
0: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2 napig, 3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggelit át a szettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk való az Annára egy sarokban nagyon sírva, te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem, és szerintem
2: Anna
0: imádná, borzasztó.
2: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
0: ahol, ő, ahol érzi.
2: Igen, igen. Most jól fog érezni magát, szerintem Juli nem venné észre, hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
0: Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap, maximum tudnék adni. De egyébként azt,
1: én
0: gondolom,
1: hogy... azt gondolom, hogy 5. napnál vége lenne.
0: Neonfényes, ilyen fura hideg hangulatú kabinban, szerintem 5 és 10 nap között. Én ide
2: szerintem
0: tenném.
2: Anna végig csinálna, és a végén felvenné mindennyünknek a fizetését.
0: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
2: Szerintem nem az lenne.
0: De itt azon, ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység, és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb tábora, menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
1: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
0: Egyébként tök izgik alatt lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Jól van, gyerekek, elbúcsúzunk, elköszönünk, naphallgatója már nem volt, hiszen nem kaptunk SMS-eket, mondtuk, hogy felvett az adás, és ma akkor várunk mindenki Győrben, holnaptól pedig a délutáni adásokat ismételjük, ami egy kicsit más nyilván, mint amikor itt vagyunk a stúdióban, sok játék, kevesebb téma, hát ez még 4 napig, és utána jövétől majd minden visszáll a régi kerékvágásba, de most Győrben vagyunk, ugye ma este 5 órától.
1: Gyertek ki ma Győrbe, és akkor holnap reggel az tök izgi lesz visszahallgatni, hogy milyen volt az estétek.
0: Igen. Könnyed, játékok, sok nyeremény, sok ajándék. Igen, ez egy ilyen laza.
2: Forrőlelések.
0: Forrőlelések, Esztertől
1: is. Szolid vágyak.
2: Szolid vágyak.
0: Búja vágyak, Feritől. Búja vágyak. A születésnapjára így van. Így van.
2: Bújós vágyak.
1: Jaj, ha egyet lehetnek érni. Na mindegy
2: nem
1: is. Tudhatod.
2: De hogyha egyet
1: Sopron,
2: kérhet,
1: Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, ezek lesznek.
2: Debrecen kérnéd, ha kérhetnél bármit?
1: Nem, én Nyíregyházi.
2: De bármit kérhetnél születésnapot,
1: kicsit,
2: de mit lenne az?
1: Lehessek én is Nyíregyházi.
2: Ben tudok segíteni.
1: El tudod idézni?
2: Hát, hogyha... Most már tudni mondani vicceset, de nem szabad. Na. Igen. Na mindegy.
1: Na menjünk!
2: Menjünk. Jó lesz így mindenki.
0: Megvártam, mi lesz ebből. Jövünk akkor hétfőn, este, és holnaptól pedig ismétlés, tehát a stúdióból majd, akkor újra egy hét múlva. Puszi mindenkinek, délután találkozunk. Sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Szia!
15: Hello!
14: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Bonjour!
14: Hola!
16: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
14: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16-a, kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán. A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
18: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
19: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
18: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
19: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
18: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
19: Á, de én nem értek ehhez.
18: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
19: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor fel. Elhívom én is.
20: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
21: Ébred!
13: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Eger. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

órás live mixel, Juhász Geri mellett majd Jamina zenél, majd 5 órától pedig érkeznek Balázsék rengeteg-rengeteg játékkal, nyereményekkel és nagy röhögésekkel természetesen. Addig viszont eltöltjük együtt a munkanapot, és velem is lehet játszani, amikor a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsoromban, azonnal telefonálni kell a 20-as 311-111-re, mert a 10. telefonálót bejuttatom a szülinapunkra. És most megmutatom, hogy melyik dalt kell

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Na hát ez a hétfő pont úgy indult, mint egy céges Teams meeting. Mindenki jelen van, de senki nem akar megszólalni, főleg ebben az időben. A mostanában ide kapcsolódóknak gyorsan egy kis segítség. Még nem adtam ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, de amikor érkezik egy zene Accenttől. Amikor elindítom Samfeld, Cyril, a Swish Disco dalát, ők mindannyian érkeznek ugye május 24-én pünkös vasárnap a szülinapunkra, akkor gyorsan kell telefonálni 10-én, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. De már egyébként ezen a héten is találkozhatunk a délutáni roadshow állomásain, majd Győrben. Erről mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Váltsa jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyíkó.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
3: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Lassan itt vagyunk a célegyenesben. Jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap Rádió Egy születésnapi fesztivál. Eszméletlen buli várható, zenél nálunk Samfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent, megjelenik az összes Rádió Egyes DJ, Cookie, a Discosheet, a World Is My Radio Show teljes csapata. Infókért katta weboldalunkra a rádió1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre, de most remélem mindenki ezerrel hívta a telefonszámunkat, a 20-as 311-111-et, mert nemrég zenélt az egyik világsztárunk. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok!
0: Balázs! Melyik dalt kellett észrevenni, és kitől?
1: A Tóth Abigéltől, az Accent és a Sugar Daddy volt.

0: Napi fesztiváljára, hogy adják elő. A legnagyobb rádió egy falok pedig mind ott lesznek, akik zsigerből vágják a rádió egy szlogenjét, ugye?
1: Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Balázs, te vagy a nyertes!
1: Hello! De jó, köszi!
0: Te vagy a 10. telefonáló, és úgy hallom, régóta pályázol erre.
1: Barátnőm, igen, de én most próbáltam előtt.
0: A barátnődnek nem sikerült, és megnyerette?
1: Igen, és most közösen egyszerre, mondom, próbáljuk meg.
0: És te így lealáztad őt?
1: Ezt nem merem mondani, de te kimondtad.
0: Hát akkor mutassuk meg neki, hogy mit szedtél össze, ott van melletted, ugye?
1: Így van.
0: Ezt nem sikerült neki, és neked igen.
2: Hallgatom. Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születés napi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.

0: van, sok felé esik, bent pedig megy a túlélés kávéről kávéra, ugye drága rádió egyesek. Na hát, itt vagyunk háttérzajnak, prémium verzióban, mert hogy nem csak szuper jó zenék, játék is van a munka mellé, jövő hét vasárnap rádió egy születésnapi fesztivál ugye a Budapest Parkban, azonnal mutatunk is erről sok-sok információt, és az érkező világsztárjaink közül egy ismét páros belépőt hoz majd valakinek, bármikor indíthatom a következő zenei órában ezt a Szemfeld-dalt. Szemfeld, Post Malone. Amikor megszólal, hívni kell gyorsan tizedikként a jegyekért. Én Györke Attila vagyok, és az újabb zenei órát Camrad-dal indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
13: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
14: Szia!
15: Hello!
14: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Bonjour!
14: Hola!
16: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
14: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió

Schmidtjén Balázsékkal, a 101.3 Rádió Egyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Dél és kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió Egyen. A Rádió Egyen napközben.

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Eger.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágerbe, Györke Attila a stúdióban, hello mindenkinek. A mai időjárás olyan, mintha a május és a november szomszédok lennének, és a november átcsöngetett egy kis só

kellemes hangulattal. Addig viszont dolgozzunk együtt, és amikor zenél a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, kapjon mindenki a telefonja után majd, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer jövő hét vasárnapra a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Zenéleg tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek. De Sam Feld nem csak a zenéhez ért, a technológiához is. Ő volt, aki megalapította a Fengage nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Na hát ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki május 24-én vasárnap szintén eljön Budapestre a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Ez most a kedvenc rádióm! Az egész család szereti, a feleségem is, a sógornőjeim is, mindegyiket szereti.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Már csak 13 nap, jövő hét vasárnap. Itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja világsztárokkal, a Rádió Egy DJ-vel, Kukival, a diszkós ittel, a World Is Mine Radio Show összes lemezlovasával. És hát a világsztárjainkkal nyerni is lehet. Ugye jön Samfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent. Szinte minden órában páros belépőt érnek a dalaik a születésnapunkra. Halló!
1: Szia, Kinga vagyok. Szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Fú, de halk vagy, mit csinálsz, dolgozol?
1: Éppen autóban ülök, úgyhogy tartok Nyíregyházafelé.
0: Nyíregyháza felé mész, és csak így halkan.
1: Igen, most épp megálltam tankolás után vagyok, úgyhogy...
0: Jól van, oké. Melyik dalt fedezted fel a műsorban?
1: Sam Feldnek a dalát.
0: És mi a dal címe?
1: Post Malone.
0: Nézzük meg, hogy ez volt-e az. Pontosan, ahogy mondtam, hölgyeim és uram,

0: Sláger megy!
1: Mert te hívtál fel tizedikként!
0: Szóval szépen köszönöm, most furán néznek itt rám a mezzink után, hogy hát
1: nézzék is meg maguknak a nyertest, hogy így kell csinálni, felhívni a Rádió Egyet jókor, jó időben, de ügyes vagy.
0: Nagyon szuper, akkor most már van programom.
1: Van, mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki majd még telefonál a következő órákban, mert én is már nagyon sokat gyára próbálom, és több játékban, és ez a legelső, hogy sikerült így tizediknek telefonálnom, és valamit így nyernem, úgyhogy köszönöm.
1: Örülök, hogy ekkora az öröm. Hát drága Rádió Egyesek, tudom, hogy nem egyszerű minket elérni ilyenkor. Sokan írják SMS-en, Viberen, hogy nehéz ez a játék, de ígérem, hogy hozok még dalt a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Úgyhogy játszunk ezután is, itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

indul a Rádió egy Roadshow Balázsékkal. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi
1: és megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
13: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
14: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
15: Nézzük meg a pizzákat!
14: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
15: Intézem, a vacsora megrendelve.
14: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
16: Szia, Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
17: Szia, Peti! Hogy kérdezted, Ciet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
16: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
17: Akkor, ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
16: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
17: Á, de én nem értek ehhez.
16: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
17: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
18: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
19: Mostantól Egerben is elérhető az enni adok doboz. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Egerben is várja az adományokat az Enni Adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A legújabb Enni Adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Arra kérik a helyieket, hogy szeressék, vigyázzanak rá, és töltsék meg mindenféle finom élelemmel. Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter Eger és térsége országgyűlési képviselője frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János Gyöngyöst és térségét dr. Juhász Áron a 60-i térséget képviseli az új országgyűlésben, a Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. Folytatódnak az út- és közmű felújítások Egerben és környékén május 11-e és 17-e között. A 25-ös főút több szakaszán, valamint a Vörösmarty utcában is forgalomkorlátozásokra kell készülniük a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával zajló munkálatok Eger belterületén, illetve Egerszalók és Noszvaj irányában is érintik a közlekedést. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty utcában folytatja az ivóvízbekötő vezetékek cserélését. Az egri önkormányzat tájékoztatása szerint a város több pontján ideiglenesen forgalomterelések maradnak érvényben, sőt egyes szakaszokon a terelések módja is változik az aszfaltozási munkák miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Szalikron Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. Hello Eger, szép délutánt és nagyon jó munkát kívánok mindenkinek. Megkezdjük akkor ezt a munkahetet, vagy hát igazából már a hét egyik legnehezebb napjának kellős közepén járunk. Viszont én most köszönök Ferenc Norbert kettőig a mikrofonnál, és nagyon bízom benne, hogy ez a két nap azért rendelkezésünkre állt ahhoz, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, feltöltekezzünk, most pedig belevetjük magunkat ebbe a csodálatos munkahétbe, így május 11-én. Nagyon sok jó zenével is készültem, és hozom a helyi információkat Egerből és a környékről. Először majd az utakról, szétnézzünk, hogy mi újság, hogy lehet közlekedni, mint mindig most is kérem ebben a segítségét, ha kint van és lát bármi érdekességet az utakról, az jöhet. 20-33-933-33-as az SMS Viber számunk. A folytatásban pedig itt a Daily Mix, pörgős zenékkel, most például Mark Ronson és Miley Cyrus közöse szól. This one.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Szerintem rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na nézzük, hogy mi újság az utakon. Jó ütemben lehet közlekedni a városban. Még ez annak köszönhető, hogy messzebb van a délutáni csúcsforgalom, és az is jó hír, hogy találkoztam már belterületi utakon olyan úton folyó munkátokkal, amikkel próbálják megszüntetni a kátyúkat, úgyhogy szépen lassan haladnak ezzel is. Nagyon remélem, hogy lassan majd minden nagyobb tengelytörő kátyút sikerül befoltozniuk. Egyébként pedig zajlanak a nagy volumenű úton folyó munkátok is, ugye a 25-ösön, a 4-sávoson, a belterületi szakaszon, Vörös Marti Mihály utca, második Rákóczi Ferenc utca is, illetve Egerszalók és Eger között is haladnak a munkálatokkal, úgyhogy szépen lassan halad minden. Hát ugye azt hozzá kell kalkulálni, hogy most még egy jó darabig nem lesz olyan egyszerű közlekedni majd itt a városban, és bízunk benne, hogyha egyszer elkészül, akkor utána majd könnyebb lesz. A folytatásban Justin Bieber slágerét hozom az úton lévőknek, itt a Sorry!

játsszak egy rádió, egy csak igazi mai sláger, mely az amerikai énekes dalszerző Ray Dalton 6 évesen kezdett el énekelni, méghozzá a zenetanára hatására a Seattle-i gyerekkórusban. Mindig is vonzotta a gospel és az R&B világa, ezért az egyetemen is ebben az irányban tanult tovább, a képzőművészettel karöltve aztán. A ismertséget Macklemore és Ryan Lewis dalának, a Can't Hold Us-nak köszönheti, amit az egyik televíziós showban is előadtak, meg persze több országban a slágerlisták élére került, number one volt a Billboard 100-as listán, és platinalemez is lett. Azóta pedig Ray Dalton szívesen dolgozik másokkal, és persze saját projektje is van. Most a vadonatúj igazi mai slágert jön tőle, ez a Blood Running.

0: Szabikrom Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert nagyon szépen haladunk a mai munkanappal. Ez az óránk jó gyorsan elrepült, remélem, hogy mindenkinél ilyen gyorsan megy az idő. Természetesen a következő órát még együtt töltjük majd itt a 101.3-on, úgyhogy hozok majd néhány programajánlatot is. Na meg nagyon jó zenéket, itt lesz velünk Martin Garrix, a Jonas Blue, David Guetta, a Dua Lipa, az órát pedig majd Révai Reni friss hírei után Loi indítja. Get Lucky-val folytatjuk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Dobozos kis teherautóbérlés Egerben a Kőlyuktető úton. copyrend.hu.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját élet.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve!
6: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
9: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
8: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
9: Neked meg hogy megy az étterem?
8: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
9: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
8: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
9: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
10: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Évadot hirdetett az Egri Színház. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Új bemutatókkal, fiatal művészekkel és közösségi programokkal készül a 2026-27-es évadra az Egri Teátrum. A Gárdonyi Géza Színház vezetése szerint a cél egy nyitottabb, modernebb és közönségközpontú működés kialakítása. A pénteki sajtótájékoztatón hivatalosan is ismertették az évad bemutatóit, valamint a május végén debütáló Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál részletes programját. Szarvas József igazgató arról beszélt, hogy az elmúlt időszak legfontosabb feladata az átadás átvétel volt. Mint fogalmazott, az új vezetés célja, hogy jogi, pénzügyi és szakmai biztonságot teremtsen az intézményben, miközben fokozatosan megújítják a társulatot és a működést. Az igazgató kiemelte, nem történt tömeges elbocsátás, ugyanakkor nehéz személyi döntéseket is meg kellett hozniuk. 12 új, jó részt fiatal művész érkezik a társulathoz, mellettük 4 egyetemi színművész hallgató és 5 táncművész is csatlakozik az Egri Teátrumhoz. Az új évadban klasszikusok, kortárs előadások, zenés produkciók és saját fejlesztésű darabok is helyet kapnak. Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. A Magyar Madártani Egyesület minden év április-májusában fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák napját. Egerben 2 időpontot hirdettek meg eddig, május 15-én és 22-én 19 és 21 óra között a Legányi erdőben a Tibrik dűlőn tartanak sétát. tehát a találkozó a Legányi utcai lőtéren lesz 18 óra 50 perckor.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Ferenc Norberttel.

Szadikron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, szép délután kívánok mindenkinek, és nagyon jó munkát, vagy a lehetőségekhez képest kitartást az egyik legnehezebb munkanaphoz. Vissza kell rázódnunk ebbe a munkahétbe, és hát semmi olyanról nem tudok beszámolni, hogy háromnapos hosszú hétvége, arra még egy picikét majd várni kell, viszont a munkaidő is szépen telik, ebben az órában még együtt teszünk, és programokat hozok majd. Ha esetleg már délután kimozdulna valamerre, akkor érdemes maradni, a folytatásban pedig egy igazi mai slágerrel megyünk tovább. Imenbek pörgős dalát hozom, hogy jobban menjen a munka.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Szállj Krón Rádió, egy Csaki Gazima is Sláger, mert egy három programajátot hoztam, nézzük is akkor ezeket. Az egyik ma lesz 16 óra 30 perckor, tehát délután fél öttől egy koncert. Én kimennék a Kiskertembe, Gyura Fanni és tanítványai tavaszi koncertje lesz majd a Bródi Sándor könyvtárban. Hamarosan, tehát holnap fél hatkor lesz majd az Ecce mozi, a következő vetítés, a Siket című filmet láthatják, egy spanyol filmdráma 99 percben az Uránia moziban tehát, és szintén az Uránia moziból hozok még egy ajánlatot. 40 éves a Top Gun, úgyhogy ennek apropójából dupla vetítés lesz majd, mert 13-án is láthatnak majd egy Top Gun este 6 órakor, illetve a Maverick-et majd 15-én pénteken 19 órától. Két este és két generációs klasszikus. Ezzel várnak mindenkit, tehát az Uránia moziba. Jó szórakozást kívánok a mai és a közelgő programokhoz is. A folytatásban pedig jön a Perfect Strangers. You will look-

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Szalik Jön Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy szemfelt neve ismerősen cseng a Rádió 1 hallgatóinak, aki 1993-ban született, egy holland DJ, zenei producer és vállalkozó, a Tropical House egyik legismertebb alakja. Nálunk hazánkban is jelentős a népszerűsége, több fesztiválon is fellépett már, és nagyot ment a Summer on You, vagy a Crying on the Dance Floor. Ezek a dolgok egyébként kifejezetten népszerűek, nem csak a fesztiválokon, hanem gyakorlatilag itt a rádióban is. Most pedig akkor jön egy újdonság szemfeltől, ez a Memories.

szalitron rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Itt a vége már a velem, jön Györke Attila, úgyhogy maradnak az igazi mai slágerek, viszont ha bármilyen helyi információjuk van, akár reggelből, akár a környékről este hatig jelezhetik, 20-as 33 9 33 33-as vagy facebook.com/radio1jeger oldalunkra. Kitartást kívánok a még előttünk álló pár órácskához, ami hátra van a munkahét kezdetéből, a hétfőből. Jön is hozzá egy jó zene, egy igazi parti himnusszal búcsúzom az LMFAO-tól. Hello!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Carmenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal. Az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra Monitoring oldalon.
12: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
13: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
12: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
13: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
12: Ne is mondd, siralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
14: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklam@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
3: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
15: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
16: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
17: facebook.com/Rádió1Eger.
3: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Kafka.
1: Stílusváltás, a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, a dance dalok egyik legkeresettebb, legjobb ének hangja Bebe Rexha a folytatásban, akinek a mentális egészségével volt baj régen, bipoláris zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. Bebe Rexha, a dokiknak hála, mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a New Religion.

0: azaz pontosan 1 óra és 38 perc múlva indul a Rádió 1 Roadshow live mixel és Balázsékkal. Délután 4 órakor startolunk el Győrben, a Széchenyi téren, 4-től 5-ig live mix Juhász Gerivel és Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék, addig viszont én vagyok a munkatárs, és mivel nem játszottam még ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, így még jegyet sem lehetett nyerni a buliba, de ami késik, az nem múlik. A szülinapunkról a részletek most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Margut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: szerintem az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója. Ők többször is bebizonyították már, hogy a kreatív mashupok és a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadáig. A duó Dan és Nikos érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ők a Switch Disco.
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap, ez jövő hét vasárnap, élőben tombolunk majd ezekre a zenékre. Rádió 1 születésnapi fesztivál a DJ-inkkel, a világsztárjainkkal, Szemfelt, a Swish Disco, Cyril, Accent is eljön velünk ünnepelni, meg azok a mázlisták is ott lehetnek, akik észreveszik a világsztárjaink dalait. Háló, háló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Isti.
0: Isti, honnan hívtál?
1: Ácstól.
0: Ácson, melyik világsztárunk zenéje volt hallható a Rádió 1-en, és melyik volt ez a dal?
1: Swish Disco React. My body react.
0: A Swish Disco Angliából utazik el hozzánk ünnepelni, és egy órás DJ szettel érkeznek a srácok, és lássuk, hogy te is ott leszel-e, Isti, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Köszönöm szépen.
0: Te vagy, aki megcsípte ebben az órában a páros belépőket. Nagyon ügyes vagy.
1: Köszönöm szépen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen. Hú, szuper.
0: És nincs megállás. Folytatódik a játék a következő zenei órában is. Cyril remixét kell észrevenni, amit Ed Sheeran Camera című dalához készített.

0: pörgetni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: tovább a minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Készletkísérletés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
14: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
15: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
14: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
15: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
14: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
16: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklam@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak.
4: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Mostantól Egerben is elérhető az enni adok doboz. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Egerben is várja az adományokat az enni adok doboz. Az ételdoboz egy szociális kezdeményezés a rászorulók támogatására. A legújabb enni adok ételdobozt a Széchenyi út 17-es szám alatt a templom kapujára helyezték el. Arra kérik a helyieket, hogy szeressék, vigyázzanak rá, és töltsék meg mindenféle finom élelemmel. Megalakult az új országgyűlés szombat délelőtt, Heves megyének 4 képviselője van a parlamentben, 3 egyéniben szereztek mandátumot a Tisza párt színeiben, 1 képviselő pedig a Fidesz listájáról jutott a parlamentbe. Dr. Bódis Péter, Eger és térsége országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettesként vesz majd részt a Tisza képviselőcsoportjának munkájában, olvasható a parlament hivatalos oldalán. Kis János, Gyöngyöst és térségét, dr. Juhász Áron a 60-i térséget képviseli az új országgyűlésben, a Fidesz tagjaként Horváth László vesz részt a parlamenti munkában. Folytatódnak az út- és közmű felújítások Egerben és környékén május 11-e és 17-e között. A 25-ös főút több szakaszán, valamint a Vörösmarty utcában is forgalomkorlátozásokra kell készülniük a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával zajló munkálatok Eger belterületén, illetve Eger Szalók és Noszvaj irányában is érintik a közlekedést. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty utcában folytatja az ivóvízbekötő vezetékek cserét. Az egri önkormányzat tájékoztatása szerint a város több pontján ideiglenesen forgalomterelések maradnak érvényben, sőt egyes szakaszokon a terelések módja is változik az aszfaltozási munkák miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Már nincs egy óra, és indul a Rádió 1 délutáni roadshow-ja, a mai állomás Győr. A Széchenyi téren várunk majd mindenkit 4-től live mixel és Balázsékkal. Ugye 4 órától Juhász Geri és Jamina a helyszínen. Jaminak ráadásul ismerős nagyon a terep, onnan robbant be a magyar DJ szakmába. 5 órától pedig érkeznek Balázsék is. Nagyon sok játékuk lesz, rengeteg nyeremény és a szokásos jó hangulat. Még egyszer, tehát Győr, Széchenyi tér 4-től. Addig viszont enyém az éter, és hozom az igazi mai slágereket. Valamikor játszok majd egy dalt is a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, úgyhogy amikor az megszólal, 10-ként kell hívni a 20-as

0: Ugyan csak igazi mai sláger megy. Várunk mindenkit 4-től Győrben a Széchenyi téren. Indul a Rádió 1 Roadshow. 4-től 5-ig live mix Juhász Gerivel és Jaminával. 5-től pedig érkeznek Balázsék. A további állomások egyébként Ked, Sopron, Szerda, Szombathely, Csütörtök, Dunaújváros, Péntek, Debrecen. A pontos helyszíneket mindenki megtalálja a weboldalunkon a radio1.hu-n. Jövő hét vasárnap pedig a fővárosba várunk mindenkit, a Budapest Parkba. Rádió 1 születésnapi fesztivál május 24-én pünkös vasárnap, amiről részletek most jönnek az információk között. Az egyik világsztárunk Dala pedig még ebben az órában is páros belépőt hoz majd valakinek, a 10. telefonálónak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagq.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalmunk 20-as 311-111 és mind a 10 vonalunk csörög. Érthető, hiszen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenélt nemrég. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban együtt bulizhatunk Cyrillel, Szemfelttel, Swiss Discoval, Accenttel. Na de kinek az eléje szólt nemrég? Rádió 1, tessék!
1: Szia, Rita vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rita! Na mondjad, melyik dalra kellett jelentkezni?
1: Hát, Cyril, Ed Sheeran, Kamera.
0: Cyril készítette Ed Sheeran Camera című dalához a hivatalos remixet. Jön Cyril május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára egy órás DJ szettel. Tőled pedig már csak a Rádió 1 szlogenjét szeretném hallani.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Jó, mondod, úristen!
0: Megvan!
1: Aztá, de örülök neki, egész nap próbálkoztam, és pont dolgozok, és most tök jó.
0: Jövő hét vasárnap. Nem dolgozni fogsz. Nem tudom, hogy mit csinálsz, hogy mi a munkád, de te bulizni fogsz.
1: Jaj, de jó. Jaj, de örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, nagyon örülök neki. Hú, de jó kis kikapcsolódás, ezt még sose voltam, és már nagyon várom.
0: Most lesz az első?
1: Igen.
0: Jaj, de jó! Ezt mindig szeretem, amikor valaki először jön. Nagyon jól fogod magad érezni.
1: Hát, én is bízom benne.
0: Hölgyeim és uraim!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Kampuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: A minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
3: Reklámot hallottak.
16: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16-a kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebookon.
20: Most érdemes cseri autót venni a Bartánál. Óriási egyedi kedvezmények 10 héten át, és mellé pompás 1% THM-es finanszírozás. Részletekért érdeklődjön személyesen márkakereskedésünkben. Cseri Barta, Eger, Kistálya út 133.
21: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
22: Charisma Mate Kft. A legkisebb munkától a legnagyobbig. Bízz ránk és építsünk együtt jövőt. Tekintse át referenciánkat a www.charismamate.hu weboldalon. Kérjen ajánlatot díjmentesen. Minőség, amit lát. Stabilitás, amit érez.
0: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
1: Most voltak Egerben, nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
0: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
1: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
0: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
7: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
23: Klikkelj a radio1.hu-ra, lájkold a Rádió Egy Facebook oldalát, facebook.com/radioegyhungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet?

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai slágerek.

0: Gyökeres nagy Jamina rajongó itt a helyszínen. Jól van, látunk azért kezeket. Ott az a hölgy, ő tűnik egyelőre a leglelkesebbnek. Ki az, aki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Na, nagyon örülünk a kezeknek. Ugye a Rádió egy születésnapi fesztivál jövő héten vasárnap lesz, amire gőzerővel készülünk. Jamina, mi legyen, táncolni kelljen egy kicsit a páros belépőkért a születésnapi fesztiválra? Mit gondolsz?
1: Lehet, az így erős lenne. Még nagyon korai van hozzá, mit szólsz, Geri?
0: Legyen még valami nyuggeresebb, csendesebb?
1: Kicsit finoman. A tánc

0: betűvel kezdődik.
1: Oké.
0: Egy egyszerű
1: jel, hogy kell ezt megcsinálni?
0: Megmutatom, mi az, ami nem jó, mert Geri az esküvőnkön egy így próbálta megmutatni az Y-t, hogy...
1: Jó, rettenetesen részeg voltam.
0: Igen, mutatom, mi a normális.

0: Gabi, mi pedig menjünk tovább.
1: Oké, szuper, figyelem.
0: És
1: mehetünk is tovább. Na, szuper, akkor robogunk tovább még hozzá James Hype és a Ferrarival. Egészen pörgünk, figyeljetek itt a Győrből a Live Mixben.

0: így az első helyszínen Győrben is, Jamina a lemezjátszók mögött. Hello Jami, mi újság odafent?
1: Hello, sziasztok! Hello Győr, még egyszer köszönöm a meghívást, ide hozzátok, elképesztő kicsit hazajönni. Nagyon jó időnk van, nagyon féltem tőle, de elképesztő jó idő van tényleg, és nagyon gyülekezünk itt a Széchenyi téren.
0: Így van, úgyhogy gyertek, várunk mindenkit a helyszínen, és hát egy fiatal párt hadd mutassak be nektek, mert olyan helyesek vagytok, tényleg egy nagyon tündéri kis család, két kicsi gyerkőccel már a legelső pillanatotól itt voltatok. Sziasztok, hogy hívnak titeket?
2: Sziasztok, Ricsi vagyok, ő a kislányom Alina, kisfiam Armand és a feleségem Annabella.
0: Nagyon gyönyörűek vagytok, a kicsik bírják a bulit egyébként, azt láttam, hogy nagyon élték az első pillanatokban, pláne nagyon-nagyon táncoltak.
3: Igen, nagyon szeretik a zenét, szoktuk hallgatni otthon a rádió egyet, úgyhogy
0: már. De helyesek vagytok, a rádió egy születésnapra kicsit azt látom a tekinteteteken, hogy nagyon szeretnétek jönni.
2: Igen, köszönjük.
0: Oké, akkor egy szlogent szeretnék kérni.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: De jók vagytok, és akkor várunk titeket szeretettel. 4 belépőtök van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, jó? Kösz, hogy itt vagytok, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Aztán itt vannak még ketten mellettem. Szia, titeket hogy hívnak?
4: Szia, Judit vagyok.
0: Judit, téged pedig?
5: Dani.
0: Judit és Dani. Egy labdát szorongatsz a kezedben, amit Jamina dobott be a tömegbe.
4: Szeretném, ha aláírná.
0: Jamina, egy aláírás mehet?
1: Persze, a szexi kis labdára?
0: Szerzünk egy tollat. Belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválra?
4: Simán.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor nektek is van 4 belépőtök a szülinapi fesztiválra, jó? Május 24, jövő vasárnap, Budapest Park. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez egy nagyon nagy buli lesz a Rádió 1 összes DJ-vel és világsztárokkal, Cyrillel, Szemfelttel, a Swish Discóval, valamint Accenttel, és egy csomó belépőt szeretnénk még nektek kiosztani. Ma is meg a turné összes további állomásán. Jami, tiéd a show!
1: Na végre, mehetünk akkor tovább.
0: Let's go!
1: Igen, és ha már Győr, rengeteg

0: Balázsék előtt élőben a Rádió egy összes frekvenciáján mi formapolunk Balázséknak, akik 5 órától itt lesznek a Széchenyi téren, és egészen 8-ig várnak titeket. Gigantikus show lesz, rengeteg meglepetéssel, rengeteg ajándékkal. Én viszont egy más műsorvezető gyorsan hadd mutassak be nektek, Hárcsai István itt mellettem, ő a helyi erő, a helyi műsorvezető Győrben. Hello István, örülök, hogy találkozunk.
1: Hello Győr, szia Geri, szia Jamina. Hát ahogy Jaminát elnézem, csak a negyedek kellene az ő energiájának nekem, és akkor otthon már egy 2 gyerekes semmi gondom nem lenne. Úgyhogy légy szív, valahogy majd adjál ebből, jó?

0: akar menni, mindenki nyerni akar, és amikor az én sávom van, akkor folyamatosan veszem oda a telefont, és küldöm el Pestre őket, hogy a másik telefont hívjátok, ott lehet nyerni, nálam sajnos nem.
1: Akkor nálatok is ugyanaz az őrület van, mint nálunk. Itt a helyszínen, főleg itt az első sorokban, kezd

0: Szépen gyülekeznek már az emberek, vagyunk itt páran, úgyhogy kérek óriási zsikoltásokat!
1: Háromra figyeljetek, ki lesz a leghangosabb? Egy, két, há, és...
0: Siki! Nagyon alakult, de éppen leértem, úgyhogy nem hallottam jól, úgyhogy léci, még egyet kérek, jó? Van abban még a torokban, jó? Kézzük innen, jó? Legyen egy, kettő, három, gyerünk!
1: Hú, Isten, innen fentől, ott a jobb oldal, ott a fiatal hölgy, már Rádió 1-es nyakbalógóval pusztítóan jó volt.
0: Arra gondoltam. Várjál, hol láttad?
1: Közvetlenül előtted a kis hölgy. Balra előtted.
0: Mondd a neved, Réci.
2: Ja, Adri vagyok.
0: Szia, Adri. Na, tudsz nekem mondani egy Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak ma is láger megy.
1: Van ott még egy szó, ami nagyon-nagyon hiányzott.
2: Igazi ma is láger.
1: Hú, majdnem kiesett, nagyon megkönnyebbültünk. Hány belépőt szeretnétek a születésnapi fesztiválra?
2: Kettő.
1: Kettő már is a tiétek, gratulálunk. És ott van még egy fiatal hölgy is, már most ott veled pontosan szemben. Ők is nagyon hangosak voltak.
0: Szia, mondd a neved.
3: Vagy Bianca.
0: Bianca, na tőled is hadd halljam a Rádió 1 szlogen, de jól, oké?
3: Okay? Rádió
1: 1 csak
0: igazi ma is láger, mert... Éjjel, Bianca! Tökéletes, óriási tapsot neki.
1: Nektek is van. Hány belépőt szeretnétek, drága Bianca?
3: Kettő.
4: Az összeset.
0: Kettő megy oda is.
1: Két belépő nektek is van, és adunk még jó néhányat ma este, a este 8-ig felől biztosak lehetek. Ja, mi menjünk tovább!
4: Azt hittem már nem is hagytok zenélni. Joel Corry és a Head & Heart óriási közönség kedvenc, reméljük így Győrben is. Úgyhogy ezzel folytatódik a Live Mix Juhász Gerivel és velem Jaminával. Itt Győrben a Széchenyi téren!

0: Én csak néztem.
1: De most remélem csak beletraffáltál, vagy erről meséltem már neked, hogy kis labdahajtásból óriási jó voltam. Még a családom se értette, hogy hogyan, de nagyon nagyot tudtam dobni, de most itt vannak a család.

0: labdát helyezni. Hölgyek, urak, a Jamina a labdákat fog dobálni, aki elkapja, az pedig belépőket nyer a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Tényleg kezeket a magasba, ki szeretne ott lenni, mert a labdákat el kellene kapni. Jamina, nem lesz nehéz találni egy embert, mert nagyjából mindenkinek fent van a keze. Megpróbáljuk? Tényleg, aki elkapja a labdát,
1: igen, de most vagy megmutatom, hogy mekkorát tudtam dobni, vagy itt nagyon kedvesek leszünk, és ide dobom előre. Mert ugye most
0: ahová gondolod.
1: Ha az én showm, akkor ne kéne mutatnom, hogy oda hátra.
0: Az lenne a legkellemetlenebb, ha neki nyomnád ide. A lefalnak is leesne ide.
1: Abba is belegondoltam, hogy nagyon alacsonyak itt a lámpák. Lehet,
0: na figyeljetek! Jön az első labda a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, kap belépőt, aki elkapja. Jamina kifárad a lemezjátszók mögül. Figyeljetek, figyeljetek!
1: Akkor csak ilyen lazán.
0: Ahogy érzed? Az elsőt kapásból elkapta valaki. Őt majd kérjük, hogy fáradjatok ide, kérlek a színpadok elé, jó? Oké, figyeljetek, jön a másik, gyerünk! Ki kapta el, ki kapta el?
1: Van még?
0: Nálatok, igen, is megvan, titeket is várunk ide a színpad elé. Figyeljetek, jön az utolsó!
1: Viszont most megmutatom akkor, hogy tudok dobni.
0: Atya úristen, mindenki kapaszkodjon, figyeljetek!
1: Ott hátul figyeljetek! Ott a másik utcában.
0: Tatán is figyeljen mindenki! És kapásból elkapja valaki, Jamika! Okay. Nagyon komoly! Mindenkit várunk ide!

0: Az, hogy ilyen korán ennyien itt vagytok Győrbe, nagyon örülök neki, és az, hogy egy kicsit hazajöttem, és hazajöhettem Balázsékkal, és a rádió egynek is nagyon hálás vagyok.
1: Jami, köszönöm. Fantasztikus voltál, nagyon köszönjük egy nagy tapsot Jaminának! Szerintem megérdemli az egyetlen...
0: Egy közös fotóra! Hello Győr!

0: meg, Balázsi!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Szevasz tavasz, hello front row, viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
19: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most.
20: gyongyosmr.hu.
21: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
20: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
21: És ez még csak a bemelegítés.
20: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
22: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
23: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
22: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
23: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
22: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
23: Á, de én nem értek ehhez.
22: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
23: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
24: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
17: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: közjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lucy Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, hello drága győriek, hello Eszter, szia Eszter, Eszter még nem szól.
2: Hello, hello.
1: Hello Feri, te szólsz.
2: Hát határeset.
1: Határeset, hello,
2: igen.
1: Hello.
2: Igen.
1: Hát, ne törődj vele, Eszter, majd lesz egy mikrofonod, ami szól.
2: Nem azért van, mert nem szeretnek itt, nem azért van.
1: Igen, gyanús ez, gyerekek, gyanús. Eszter már most nem szól. Ennyi. Kezébe vette a mikrofon. Ja, be kell
3: köszönöm
1: kapcsolni.
3: Szépen.
1: Ja, jó.
3: Hát. Ne volt kapcsolva. Igen? Megkérdeztem. Ennyi, nem tudsz te semmit.
1: Gyerekek. Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok, csókoltatunk mindenkit. Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
3: Ez volt az első sok terápiának
1: igen.
3: része. Igen,
2: itt és hogy szeretted akkor is, mi?
1: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
3: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
1: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fogdot, csak tácsi-tácsiba vagyunk.
4: Forró ölelések.
1: Gyerek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
2: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
1: Tényleg.
2: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr? Ez, az.
1: Ez a beszéd.
2: Jó beszél. Időt is.
1: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
3: Van benned kilométer?
1: Van bennünk már kilométer, hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik három napja már rólják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen csarészek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz.
3: De
1: ültek a hotel előtt, tessék?
3: Hol van az indulópont?
1: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
2: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó igen. mindenben, ezért motorozni tudtunk, és kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy hat férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
1: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
2: Intéztük neki vacsorát. Hát érted?
3: És ezért el kell menni Ausztriába.
1: 10 körül ültek valami dobozokon.
3: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
2: De ott eredeti török girosz volt.
3: Az döner, tesó.
2: A mindegy, akkor döner. És a legjobb, innen pusziuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt.
1: Kétszer tusolt, kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros. Jó?
2: Tehát jó, azért tehát ezt tegyük hozzá. Okos legyél.
1: Mindenkinek, hogy okos legyen. Szóval, hogy mi már ma egész nap Ausztriából átjövve motorozni. Laci majd érkezik valahol, ami szerkesztünk, még a dugóban áll az M1-esen.
3: Lacit lekapták az M1-esen.
1: Lacit lekapcsolták az M1-esen.
3: Megállt egy kamion a külsősávban.
1: Igen? És ez Laci vesztét okozta.
3: Ez mindennyiünknek a vesztét okozta egy kicsit, de én hamarabb indultam.
2: Azt hittem, hogy te áttörted a kamion falat.
3: Nem, de kicsit ideges voltam, mert van a terelés, és akkor gondoltam, hogy majd átterel, amikor le kell térni az autópályáról, hogy Győr felé azért le tudjál térni, de nem.
2: No.
3: Nem, menjél csak, amerre látsz. Úgyhogy, de végül itt vagyok, Laci.
2: Hol jöttél vissza, Soprondál?
3: Körülbelül. Laci most Tatabányában, ha jól hallom.
1: Jó, hát azért Lacit ismerre tudod, negyed-ötkor megriadt, hogy roadshow-val is el kéne indulni. Tehát ő azért nem az ideges típus, aki kettőkor már Győr felé haladó táblával van, de nem baj, ide ér Lackó is, úgyhogy...
3: De macskát megetette indulás.
1: Megetette? Igen. Elköszöntek is macskájától, úgyhogy...
2: Ebből látjátok, hogy egyre nyugodtabb a brigádunk. Látod, nincs az a nagy kapkodás. Eddig se volt, de most már azt végképp.
3: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
1: Hoppácska!
2: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
3: Nem akartad, de abuzáltam miatt egy éven
2: igen, keresztül. Igen. De amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
3: nem és olyan odaadó. Színpadi társadalmi.
2: Azaz. Odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
1: De most meg... hova mentél? Levet közöl
3: félmeztel olyan az egész, mint a tágas égen andalog, nem? Azt hittem levet
1: közöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
2: Hát,
1: ja.
2: Hogy lássák.
1: És azt az inget!
3: Meg apa, gyere,
1: és azt az inget!
2: És én kértem egy macskás inget. Na most három dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
1: Abroszt?
2: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
3: figyelj,
2: kértem.
3: Ebbe lehet nyúlni. Egy... Nem, ki tudja nősze még.
2: Kettő. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
3: Sejmes?
2: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
1: Igen. Megráz, felhígeráz.
3: A mai műsor az elektrostatika szponzorálta.
1: Spontán gyulladás lesz.
3: Miért? Most miért kis szikra? Hát az kell neked.
2: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
1: Igen. Nagyon
3: nem
1: szép.
3: Én láttam téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
2: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
3: Csinos vagy, Ferenc.
1: Nagyon. Nagyon szép.
3: Biztonságú vagy helyező, békának nincs miért aggódnia.
2: Hát így ember
3: senki
2: nincs,
3: fog lecsapni rád.
2: Belém szeretne.
3: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
2: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
3: Ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
2: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
3: kicsit
2: nagyon köszönöm.
3: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
2: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
3: Hát jó.
1: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defektel, úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
3: Gumi problémája. Úgyhogy... Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
1: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
3: Az utódja.
1: Igen?
3: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
1: Valószínű, hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egy más valamilyen múzeum hátsó falának.
3: Nagyon ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem, már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
2: Van spiritus, így van. Oda teszi magát.
1: Igen. Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason, ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, igen. Hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással, ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
3: Ha ennek egyszer végre, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Ugye minden, zseni.
1: Ő zseni.
2: Örültök neki egyébként?
1: Igen, szeretjük. Igen, tényleg?
2: Ja. Ott már ketten tapsoltak.
1: Szorványos volt a taps azért. Szorványos volt a
2: taps. Igen, hát,
3: hogy nem csak győriek vannak itt.
1: Igen. Szúnyog Csődön itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődön?
2: Te vagy az.
1: Tényleg?
3: Igen, egy nagy hazudozó. Úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
1: Ugye van, mondjad?
3: Azt mondta, hogy eljön meg az előadáson a Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha, hát ő képvisel téged, de ő nem te vagy.
1: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődörő is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen.
3: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődörő.
1: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
2: Föl vagyják fukszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
4: Eredeti.
2: Ja, persze.
1: Igen.
2: Nagyon jó téged látni.
4: Köszönöm.
2: Mit hoztál nekem?
4: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
1: Hú, ez hosszú, ez gyere a
2: réperi. Időnk.
3: Nem vagyunk sokan.
4: Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáiről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
1: Na.
4: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
1: Aha. De ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
4: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
3: Jó. Ő is hozott
4: Ferinek egy extra ajándékot.
2: És a Karcsi papa jávázik?
5: Nézd meg!
2: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
1: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
4: elolvasod, Feri?
2: Rádió 1-es dizájnolt bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyogcsődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó, tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
1: Igen.
2: Nagyon kedves, hogy édes Istenem.
3: Hogy fel tud ütni vele.
2: Nem lehettek ilyen jók, gyerekek. Tessék,
3: ez a fel
2: kofola,
3: tudod húzni, akármilyen a bor.
2: Ezt megihatjátok, rettenetes. Igen? Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, megehetitek.
1: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, a minden nem tudunk elvinni.
2: Még egy?
1: Nem
2: hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
1: Tényleg, egy budipapír dobjál már ide nekünk, légy szíve.
2: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott te meg fele akkorát. De jó, jó.
3: Az egy haspóló, Feri, most mit
1: vagy? Légy szíved föl, Feri.
6: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnapom.
2: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
6: Valamivel több, mint a ti.
2: Ehogy is, ezt már nem számoljuk.
6: Azért utazok én veteránba.
2: Helyes, majd egyszer én is. Nagyon köszönöm.
3: De most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te...
2: Tényleg?
3: Így van, ez a te motoros közösséged.
2: Én szabadítottam rá.
3: Így van, ők a magattások, srácok.
1: Igen, erős motoros közösség.
2: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
2: A kitelepülés.
1: Hát a kitelepülés, ja. Így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól
3: Március
1: csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején.
2: Akkor mondom, már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
1: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne eső. Ne, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy busszal kell majd azaz szállítani az ajándékokat.
2: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
1: Igen?
2: Igen. Hogy az Istené nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
1: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a szülinapodon.
2: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi.
1: Igen.
2: Az én
3: helyzet, én beszéltem Békával, és ő is megvan.
2: De tudom, tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
3: Ó, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
2: Ó, de jó.
3: Hello, cápák.
2: Nagy tapsot nekik.
1: Ezt én is meg tudom csinálni.
2: Gyere, megfoglak.
3: Gyere, Balázs, megfoglak.
1: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de erre egyszer képes vagyok.
3: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
1: Glitter.
3: Egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
1: Egy napja ragaszgatott, tényleg?
3: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
1: Úgy meddig ott fogtok állni?
2: Csináljuk,
3: jó? Jól van, köszönöm.
1: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon vagytok.
3: És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
2: Persze.
1: Igen. Ha ki bevállal egy zomnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
3: És na, ott lesztek jövő pénteken, jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
1: Te hadd ezeket így vágod, hogy mi történik?
3: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy,
2: opa! Leesett, igen, szegény!
1: Annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, hogy összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan? Csinálja.
3: Konkrétan ezt,
1: igen?
3: Csinálja. Konkrétan, így van.
1: De hogy ezt a sportot?
2: Figyelj.
3: Egy, két,
1: nincs biztosításotok, csak szólok. Jó? Csak óvatosan. Nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod? Hogy miért ezt csinálja?
3: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
1: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
3: Ott kódrottunk az utcán, ez psz,
1: leszólítottak, tényleg?
3: Már egy piramisnak a tetején volt.
2: Nem leszólítottak, leszólíták.
3: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt. Meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös Eger, jó helyez, gyere.
1: Ja, és mire már igen mondtál volna, addigra már beszervezték.
3: Azon beszervezte magad,
1: olyanok, mint a mormonok.
3: Hogy egy gyöngy kirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kapj idegvérzést.
2: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
3: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
1: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
3: Amúgy kíváncsi lenni, mit szólnának, hogy maradnék magamnak egyet, és így megpróbálják elvegyülni.
1: Sírnék. Ezt szerintem láttátok, ott van a csírnék a srányok között. Igen,
3: óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
1: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat?
3: Hát azért... ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval.
1: Igen.
3: Nem úgy van az.
1: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
3: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
1: Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
3: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
1: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de én abszolút igen.
3: Lehet. Remélem, hogy azt jöttetek, mert lesz vízlievő bajnokság, csak mondom nektek.
1: Ja, ha már játékok egyébként. Ha már játékok, ugye nagyon-nagyon sok játékunk van, majd soroljuk egyenként, itt a Mastergood játéktól kezdve a Diego-s játékig mindennel tele vagyunk, majd ha még elolvasom, akkor pontosabban is el tudom mondani.
2: Akkor se fogod tudni, de majd csütörtökre tudni fogja.
1: Csütörtökre megtanuljuk, ugye itt különböző játékok, nyeremények, 100.000 forintnyi KP, tárgynyeremények, tehát egy csomó mindennel készültünk. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát hogy tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
3: Játék határok nélkül.
1: Ez lesz. Tele na, vagyunk nyereményekkel.
2: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
1: Na, egyébként így van.
2: Tök rendesek vagyunk.
1: Igen. És csak azért van, mert még nincs Laci a szerkesztőnk, hogy eldöntjük be az első játékot.
3: De ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó. Igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
3: Ki az, aki már nyert?
1: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt?
3: Jó.
1: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na elbízom ebben. Jó van, ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Tehát egy a Mastergood, Diego, Weber Gil és a Héra játékaink lesznek. Na?
3: A Weber nagy úr, ott ül a sarokban, nézz oda.
1: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergood egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
2: Nagyon jó kis hotdogokat adnak, szerintem.
1: Így van. Ahogy amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
3: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber Grillen sütik a hotdogot?
1: Most már a végén, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
3: Kössük el az egyiket.
2: És ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt, jó?
3: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
1: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
3: És mindegy, hogy egy Mastergoodos truckkal követnélek benneteket.
1: Én azt nagyon vagy. Szeretném.
3: És közben a Family Frostot játszánk. Dédédédéd.
1: És így takarítanál el mindenkit az útból. Mennél előttünk, hogy motorozzunk mögötted.
3: Hespicsába!
1: Nem fékezés senki kedvéért, és így letarolnál minden.
2: Egyébként ott csak egy simléder lenne rajta.
3: Van bennem annyi harag, hogy ezt meg tudjam csinálni.
2: Benned van, és ahogy pihenő van, megállsz, kicsapod az ajtaját, és gyertek zabálni.
1: Holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
2: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész.
1: Persze.
2: Azzal megyünk.
1: Ezzel nem szórakozunk. Szórakozunk abszolút.
2: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki megérthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted ki...
1: Ember az barokkos túlzás
2: azért. Jó, most mit mondjak, én már olyan öreg
3: vagyok, mint az ország. Én is
1: a gyerekekre néztem.
2: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
7: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek, hogy...
2: Ne hülyéskedj, hol?
1: Ki?
7: Én egy kis településen vagyok, most a Magyaromár mellett.
1: Azt a mindenségét, neki
2: hogy kiszúrtad? Tudod, hogy ki ő?
1: Na?
2: Azt... Te vagy?
1: Az a polgi, akivel beszéltünk.
3: Ez Babot?
1: Babot. Nem.
2: Akkor nem érnek ezt.
1: Aki ugye Maldív-szigetre kiutazást ajánlott a tanároknak, ha jelentkeznek Babotra.
7: Nem, én nem a Baboti vagyok, én Károlyházán vagyok.
3: De hogy Babot közel van, nem megyünk át Babotra?
7: Ez ott van Mosonmagyaróvár mellett, ahogy megyünk a határ felé. Aha. Ott a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
1: Most mekkora?
2: Te a Károlyházi polgi vagy.
7: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település. Mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
1: Mindenki rokona mindenkinek.
7: Mindenki rokona mindenkivel.
3: És akkor ez a közös zakótok?
1: Apa, anya, mindig testvérek.
7: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
2: Aha. Jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
7: Hát sajnos nekünk nincs annyi. Tényleg, hát 550 fős település, nekünk a költségvetésünk azért nagyon csekély.
3: Figyelj, abból csak 10-nek kéne egy OnlyFans account.
1: És meg is vagyunk.
3: És ugyanott vagytok költségvetésben.
1: A Babóti polgármester már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, hát, meg a... Meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
7: Igen.
1: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a babóti polgármesterrel.
7: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
1: Aha.
3: De nincs, nem jártok össze egy babótiakkal?
7: Nem, nem, ő távol van tőlünk. A
3: ez
7: mi kis jelent? Csoportunk.
1: Igen, pontosan, értékrendileg.
3: Mit jelent ez, hogy...
1: Tiszás, rohadt tiszás, rohadt tiszás.
3: Tudom mondani egy pártot esetleg,
1: amely... Igen, miért a
7: nem, nincsen semmiféle pártfüggőség, független vagyok. És úgy is indulom,
1: Hajdú Péter is,
7: is
1: ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be felcsútra, független vagyok,
7: nem, nem,
1: ezzel óvatosan.
7: Tényleg.
1: Ja, te tényleg?
7: Én tényleg az vagyok, komolyan.
1: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
7: Nem, nem, szeretem, nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm,
1: na!
7: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
1: Ja, hogy kampányolni jöttél, finoman. És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az van önkormányzati választások.
2: Van még addig két év, ráérsz, nem?
7: Igen, igen, hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
1: Aha.
7: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok, mondom, hogy szeretettel várok majd benneteket.
1: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen, igen.
2: El kell ültetni a magot időben.
3: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Az egy csak van.
1: Vannak ilyen harc, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő.
2: Zoli
1: az alkoholista.
7: Vannak közmunkások azért nálunk is. Hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
1: A Misi.
7: Azért,
3: mindenhol van egy Misi.
1: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban
7: a
1: van.
7: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy
1: hogy...
7: füvet nyírni.
1: Igen.
7: És utána meglátja, meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
2: Hogy annyi, hogy zárva van is.
1: Igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem Misi betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor Misi megy a kocsmába.
7: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
1: Jól látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Tehát hát ő a mindenes. Szóljátok Misinek, Misi megoldja.
3: A polgármesternek hangzik elsőre. Igen, szerintem ez érkezik ez a pozíció.
7: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
3: De a Misi jobban bírja a piát, jó. A Zsuzsa, úgyhogy...
1: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
7: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon szívesen.
2: Kedves egészségedre.
1: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól vagy, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó?
3: Attól függ, hogy
2: én a Laci nélkül nem játszom semmit.
1: Nem, Latkot ha megvárjuk természetesen. Várja, Barbira közben ráfírtatok. Tessék?
3: Ráfírtatok.
1: Master
3: Wood. Vegyétek elő Master a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
2: Ráfírtatok.
3: Az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
1: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Master Wood-os játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Master Wood-os játékkal fogjuk beröffenteni.
2: Óriási játék lesz.
3: A virslényelés? Az most azért?
2: Igen, ez egyébként a virslévő bajnokságunk.
3: Jó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
1: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasics verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Ugye az 5 percet azt hiszem, hogy kicsit lejjebb hoztuk. Mindenfajta kézi segítség megengedett. Az a lényeg, hogy gyorsan kell minél nagyobb mennyiséget elfogyasztani. Én azért bírnék egy ilyen flamós csajt, aki leülne, és így egy ilyen...
3: Azt komoly... tudjuk, hogy te szereted.
1: Igen, egy ilyen komolyan flavózással agyonverni
2: csak
1: a pasikat.
2: Csak nyeli.
1: Csak eszi, csak
3: mindegy,
1: eszi.
3: Mindegy, fiú, egy lány, de beles legyen, jó? Tehát, hogy írja az ilyesmi.
1: Persze, igen, hogy itt zutáljam egy kicsit, ebből élek ez a karrierem.
3: Elindult el egy úton, de tényleg róla ezt.
1: Tudjátok, mindig szeretem bántani a pufikat, jelentkezzenek játékra. Nem, de tényleg jó lenne. Egy csaj, aki nem. Ki az, aki a csajok közül, aki éhes? Akiban még úgy nem evett, aki jól tud enni. Ott egy barna napszöveges. Aha, hát sokan
3: ugye azért. Nagyon meglepőek, mert nagyon sokszor a kis vékonykák, azok bírek a
1: legjobban. Igen, a kis kákabelűek
3: azok.
1: Na, majd megnézzük őket is, jó? És itt van nekünk azonnal készpénz nyereményünk. Ó, Lackó is befutott közben. Van készpénz nyereményünk, ugye? 100.000 forint.
3: Idegesnek néz ki Lackó?
1: Nem, nagyon. Laci soha nem ideges. Laci teljesen
2: nyugodt. Hát belülről forrong egy kicsit.
1: De ne, gyereke, innen nem lehet elkésni. Hát most nézd meg, itt hova rohanjunk.
2: Holnap, ha 8-ra jössz, az is jó, Laci. De érted?
1: Gyerekek, azért ember legyen a talpán, aki az M1-esen átverekedi magát. Tehát, hogy tegnap azért az 2030-ig azért oda pirítottak a fiúk, tehát még élvezzük egy ideig.
3: Hogy alagút legalább... lesz alatta? Vagy alagút lesz alatta?
1: Én nem tudom, mit csinálnak ennyi ideig, mert hogy a 150 kilométerből 60 van egyáltalán felásva, de állítólag 3-3 sávot építenek 2030-ig.
2: Mert ha több lenne felásva, akkor meg az lenne a bajunk, érted? Most ezt 60-at megcsinálnak, aztán csinálják az újabb 60-at.
3: Jó. 41 kilométer van lezárva, nem? Tehát 45?
1: Legyen így, gyerekek, legyen így, jól van.
3: Fantasztikus.
1: Viszont szóltak nekem, hogy félkor még hírek van, úgyhogy el kell mennünk. leszünk, jó? Egy picit, egészen 6-ig, 6 után már nincsen csak reklám. Úgyhogy pici szünet, pici muzsika, pici hírek, pici közszolgálat, és aztán jövünk vissza.
8: De aztán jön a vízlinyelés!
1: Így van, Zabáta Györgyek! Így van, Masterwood játékunkba bele is vágunk, jó? Úgyhogy itt vagyunk mindjárt fél 60 pontosan, de fura ezt mondani. Fél 60 pontosan, jövünk vissza mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
12: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
16: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
17: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
18: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Minden nap 6-tól 10-ig, kivéve ha délután vagyunk, ugye? Akkor 5-től 8-ig, de mindenhol vagyunk egyébként, mindenhol támadunk, hol délelőtt vagyunk, hol délután vagyunk.
2: Tényleg hallgattátok a reggeli adást? Jól sikerült végül?
1: Igen. Nem kamusztunk, elmondtuk, hogy ott vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk. Nem hazudtunk.
2: Aki ismeri Balázs, tudja, hogy nagyon nehéz felvenni vele egy műsort előre.
1: Igen,
2: szóval
1: igen.
2: Ez több napi munka volt, csak mondom, azt lehet érezni benne szerintem, hogy különböző mélységek és magasságok.
1: Úgy csináltunk, mintha lennénk reggel, aztán kiderült, hogy nem vagyunk, de aztán elmondtuk, hogy nem vagyunk. Mi nem verjük át a hallgatóinkat. Tehát mi elmondjuk őszintén, hogy most itt ülünk, de igazából nem vagyunk itt, mert hogy egy felvett adás volt. De nem akartunk best of-ot adni, de azért tényleg milyen rendesek vagyunk, hogy még csinálunk egy felvettet.
2: A munkahősei.
1: Így van, abszolút sztahanovisták vagyunk. Na gyerekek,
3: itt vagyok,
1: hol vagy? Te egy mi a te szép
2: függes? Hol vagy a füst? Hol vagy?
3: Egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
3: Igen. Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is van baj.
3: Mi a neved?
4: Hauk
3: János. János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
4: Voltál rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
3: az a Fási Ádám volt.
2: És te vagy a nyertes?
3: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
3: Hát 16 éve.
4: Körülbelül.
3: És te mit csináltál ott?
4: A lányommal voltam ott.
3: És hol a lányod?
4: Az dolgozik.
3: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
4: A harmadik
1: lett.
2: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
3: Jó, mondom. Igen, vásból is megélni.
2: Azért mi az, hogy szépnek is kell, mert dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
3: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
3: Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
2: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
3: Na de várjál már!
1: Százacskával gyorsan.
3: Hát akkor várjatok, mert igen? Én bele lettem ebbe keverve, ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
3: Hát akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit
3: hát,
1: adjál vissza a támogatásból.
3: Ne adjál vissza, nekem adjanak előtt.
1: Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
2: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen. Oda nézzél szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
3: ott fönn az ablakot csokolom.
1: Kedi csokolom. Ugrani tetszik? Ne tessék ugrani, nem ér annyi.
2: Ne.
3: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
3: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
2: Átmehetünk délután?
1: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
2: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás. Páholy. Nem tetszett választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
2: Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémből is áll.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
2: Így van.
1: Óriási.
3: NB1, hello.
1: Ja, bocsánat, ne haragudjatok, na. Egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Ha most kérek elnézést.
3: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
2: Hogy hajrá, Spari!
5: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr? Szégyeld magad. Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
5: Igen.
1: És hogy állnak?
5: Igen. Hát jól.
1: Jól?
5: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Épp belenyúltam ebbe.
3: Bajnok csapat.
1: De.
3: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk. Esre kellnek össze-vissza. De ne várjatok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
5: Nem.
2: Második
5: azt nem.
1: S hányadik a Fradi?
3: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, estére ég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkba, hogy keresztre feszítsenek.
3: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW-t égessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba,
2: Jönnek az ultrák. Úgyhogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
2: Motorom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
3: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győr

0: ott játszunk, igen.
1: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
0: Megyek veled, megyünk, tesó, elolvastam, támogatlak, most nem hagylak egyedül.
1: Elolvas,
0: bankvezet, virágtalan.
2: Az emberek közé, emberek, háláljátok meg ezt, fogdossátok össze Balázs.
1: De csak a fenekét.
2: Teljes testes ölelésekre van szükség.
1: Hello, csajok! Hát nézd meg, így, látod, így kívánj. Három gyönyörű, okos, ügyes, szépen nyelő nőnk van.
0: Igen.
1: Hát a vízlevést,
2: te semmit nem tudtál az elmúlt 15 év rádiózásából.
1: Ez fontos.
0: Születésnapja van, ma megteheti.
2: Igen. Nem tudom.
0: Fanni, szia Fanni.
3: Sziasztok, sziasztok.
0: Hello Fanni. Jó sok vírsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
3: Hát annyira nem. Próbálkozom.
1: Igen. Kényszerítettek?
3: Nem, igen, amúgy nem.
0: Igen? Igen, igen.
1: Lilla azt, hogy engem igen, de ki kényszerít?
3: Kényszeríted rá, kézzel.
1: Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
2: Egy idegen rá készített a vízlevésre?
3: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
0: jó, jó, de most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
4: Szia, én meg önként jelentkeztem.
0: Igen, te vagy az ingyenevő. Te nem tudod, mi a játék, mondta, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó. Oké. Okay.
1: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab vízli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
0: levették
1: darab.
0: 30-ra.
1: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyét.
2: De összesen van 30, vagy fejenként?
0: Nem, fejenként.
1: Fejenként van 30. Fejenként.
2: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 vízlit.
4: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk, ha...
0: Onnan? Hát mit csinál, onnan mit csinálja? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
2: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
0: Nem. Persze, ez... Eszterre kezdi úgy csinálni.
1: Azt mondja, elosztjuk.
2: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudja mogni.
0: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon a vízi.
2: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
1: Igen. Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen lehet készülni. Szósz. Vizet annyit hisztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
0: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért megfogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny. Tehát lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal. Az a lényeg, hogy minél több vírslit kell eltüntetni. Ez a legegyszerűbb, ilyen nagyon egyszerű, ilyen közgázos játék, vírsli evőverseny. Holt primitív, de nagyon...
1: De ezért találtuk ki.
0: De nagyon ugye? Szeretjük.
2: De nagyon fontos stratégiát választani, hogy most mit szeretnétek, hogy egyszerre sokat megenni, tehát összefogsz egy csokor vírslit.
1: Lilla, te hogy támadsz
2: meg,
1: majd?
2: Egymás után.
0: Jó kérdés.
1: Egyesével támadsz, vagy kettesével, vagy négyesével?
4: Én egyesével. Nyugodtan.
1: Nyugodtan.
0: Lillából a rutin beszélé látom. Ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka. Megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
3: Én is ugyanígy. 3 percet azt végig kell vinni.
0: 3 percet? Nem hosszú.
1: Úgy, de tudatos. 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. Nyersz, Fanni.
0: De minek a mérleg, Feri?
1: Azért, mert a végén lemérjük.
0: Ja, hogy nem... értem, hogy nem leszáboljuk, hanem lemérjük igen. A súlyra. És akinek a legkönnyebb.
2: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
1: Óriási ötlet
2: akiben
1: volt.
2: Akiben több a vírsli, az nyert.
0: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó,
1: jó hát vagy szerzünk 3...
0: Menjünk, esünk neki, nem?
1: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
0: 3 számolót?
1: Igen, nem? Aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarik
0: is. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
1: Jó,
0: legyen ez a mérleg,
1: igaz.
0: Legyen a mérleg.
1: Oké, na.
0: Aki leggusztustalanul leszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul leszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
1: Most Balázs éreztek, lányok, Balázs. Igen.
0: Mehetünk?
1: Hogyan?
4: Igen.
0: Nem tűnnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
1: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes vízlit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
0: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustanul kell csinálni.
1: Tolod befele, gyerünk Lilla, mi van, elég?
0: Ennyi voltál? Megettél 2-t? Tényleg? Ne csináld meg. Hogy vagy, Niki?
4: Nagyon meleg.
0: Nagyon meleg? Ez
1: mi
0: most hogy jön
1: helyzet?
2: Ide? Ja, jó,
1: helyzet,
2: Feri, akkor te fújjad! Fújjad, Feri!
1: Egy előfújás.
2: Segít. Jó, így van.
1: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
2: De hogyha egy vízsli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
0: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
1: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 vírslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. 6 szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
0: Lilla turistáskodni jött.
1: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem.

0: akarja.
1: Hány akar?
2: Száz
1: elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándékjár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó, én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
0: Jó, kicsit? Föltart, aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
0: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellene ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
2: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudjatok. Hát,
1: sehol... Nem a játék miatt.
0: Tesszük előről.
2: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
2: Se könnyek, se izzadás, se öklendezés.
0: Fanni, az milyen technológia, hogy kiszeded a virslit?
3: Meleg, azért hűtöm.
0: Ja, meleg és hűtöm.
1: Én azt hittem, hogy olyan hangokat fogunk hallani.
2: Mint amikor reggel Balázs fogadt most.
1: Igen. Figyelj, hoztam neked nyelvtisztító kefét, csak mondom ezt közben.
2: Már egyszer felajánlottad egy céges
0: bulinakot. Azt adásba próbáljuk már ki.
1: Nem, kézzed el, hogy elküldték, mondták, hogy a fogmosás úgy, amit én elmondtam, hogy a nyelvedet és öklen az egészségtelen, ezért küldtek nyelvtisztító kefét, ilyen lehúzót, csak szólok, majd adjam
2: oda neked. De ez az, amivel télen kell a havat letakarítani?
1: Ez körülbelül olyan, igen, az van. Úgyhogy
0: már csak 45 másodperc, csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli, nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
0: Lilla kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó, látom, nálad is
1: fogy
0: a virsli. Csokolom.
1: Csokolom. Jó a verseny?
3: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Mennyit gondolkoztunk rajta, drága?
1: Nagyon elmész, nagyon elmész játék. Hoppá! Megérkeztek. Júj. A...
0: Kinek szurkoltok?
1: A combektörésnek.
0: Mind a három lány. Jaj, de rendesek, mind a három csajnak.
2: Én a virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
0: egy
1: az van.
0: Egy kis musztustalanságot a végére.
1: Te kellene én ide, Eszter, te kellene én ide.
2: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem.
0: Ilyen. Öt, négy,
1: na.
0: Három, kettő, egy, és itt a vége.
1: Adjatok nekem mérleget, hogy kell ez, hogy működik ez a cucc?
0: Nem kell.
1: Nem kell? Megmondod
0: nem
1: így?
0: Kell.
1: Szemre megmondod?
2: Mik a számok?
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
0: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol. Érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk Ákos?
0: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
0: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
3: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
3: Voltam, igen.
1: Ugye?
3: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalóriadeficit.
0: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: Vigyázzunk rátuk. 21.
0: 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan nyer, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
2: 21 virslit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
2: De most 21-et evett,
0: nem, de hogy is 11-et. 19 virslije maradt, ja. Tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
2: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
0: Igen, most izzadok, hogy menj tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
2: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
2: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
0: mi
1: hatalmas
0: lesz a 100 ezerből?
3: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
3: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
3: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifölöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
3: Igen, igen,
1: hát az ember.
0: Mi nem tetszett Budapestben?
3: Buda! Családi állapotváltozás miatt jöttem vissza, úgyhogy.
0: Ja, családi állapot, gratulálunk. Családi gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát, megy az élet, zajlik.
0: Nagyon ez helyes. Majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
0: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszi.
2: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
0: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát, tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most... dobáld be nyugodtan.
2: Miért? De alapból lehet enni, ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi,
0: nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuperek voltatok.
2: Balázs, azért rámarkolsz háromra?
1: Már fogom neked a sajátomat. Nem, itt vagyok. Jövök vissza közben, de már itt vagyok.
0: Már rámarkolt. Hol vagyunk?
1: Nem tudok veled beszélni, mert adás vagyok, de mondjani, hogy nem én vagyok az apja. Ja, itt vagyok. Jó. Szóval, hogy el kell most mennünk megint?
0: Na megint, alig szórakoztunk egy kicsit.
2: Zsülnek olyan szomorú a hangja, amikor nem vagyunk a stúdióban, halljátok?
1: Hát hiányzunk neki. Oké, gyerekek, még van három játékunk, ugye? Mert hogy négyet hoztunk, úgyhogy még három játékunk van. Úgyhogy egy pici muzsika, pici szünet. Ó, gyerekek, hát ismerős arcok is vannak itt, mindjárt megszólaltatjuk őket.
2: A következő játékban pedig festéket kell inni.
1: Igen, igen, lugos, lugos savas játékunk jön, aki megiszik egy liter festéket, és egy liter festékoldót, az megint kap 100 000 forintot.
2: Így van.
1: Jó, hát most nagyon nagy feladatuk elé nem állíthatjuk őket, mert akkor azt mondják, hogy nagyon kemények a játékok, nem? Nem szabad
2: nem
1: ezt azért,
2: hogy túlzásról így. Érezzük. Azt akarjuk, hogy szenvedjenek, de ne érezzék keménynek.
1: Így
2: szóval
1: van.
2: Például, aki legközelebb jelentkezik egy ilyen virslévő versenyre, akkor az rendesen. Tehát,
1: holnap pasikat választunk, gyerekek. Ez most nem igaz, de holnap ide férfiak kellenek. Tehát ide az van, hogy ide azt kell, hogy megfogja, belegyúl, meg fog tizet is megeszni. Ide férfiak kellenek, jó? Úgyhogy jövünk mindjárt, muzsikálunk is egyet, híreket hallgatunk, mert ez egy ilyen kötelező elem, és aztán mindjárt folytatjuk. 5 perc, pontosan 6 óra, jövünk mindjárt.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partba.
3: Délután 5-kor

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
12: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
11: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
12: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
11: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
13: Ajándékuzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
14: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
15: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
16: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a kváziban. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
19: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
20: Eger legfontosabb helyi hírei. Radio1eger.hu.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Évadot hirdetett az Egri Színház. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Új bemutatókkal, fiatal művészekkel és közösségi programokkal készül a 2026-27-es évadra az Egri Teátrum. A Gárdonyi Géza Színház vezetése szerint a cél egy nyitottabb, modernebb és közönségközpontú működés kialakítása. A pénteki sajtótájékoztatón hivatalosan is ismertették az évad bemutatóit, valamint a május végén debütáló Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál részletes programját. Szarvas József igazgató arról beszélt, hogy az elmúlt időszak legfontosabb feladata az átadás átvétel volt. Mint fogalmazott, az új vezetés célja, hogy jogi, pénzügyi és szakmai biztonságot teremtsen az intézményben, miközben fokozatosan megújítják a társulatot és a működést. Az igazgató kiemelte, nem történt tömeges elbocsátás, ugyanakkor nehéz személyi döntéseket is meg kellett hozniuk. 12 új, jó részt fiatal művész érkezik a társulathoz, mellettük 4 egyetemi színművész hallgató és 5 táncművész is csatlakozik az Egri Teátrumhoz. Az új évadban klasszikusok, kortárs előadások, zenés produkciók és saját fejlesztésű darabok is helyet kapnak. Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. A Magyar Madártani Egyesület minden év április-májusában fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák napját. Egerben 2 időpontot hirdettek meg eddig, május 15-én és 22-én, 19 és 21 óra között a Legányi erdőben, a Tibrik dűlőn tartanak sétát. A találkozó a Legányi utcai lőtéren lesz 18 óra 50 perckor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
1: Nem lesz fotó.
0: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni, az elsősorban.
1: Nekem?
0: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
1: Hello?
2: Van.
0: Ott van akarás, azt látom. Azt a mindenségit neki.
1: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
2: Van már minden.
0: Egy fotó? Ó, de nézd.
1: Megvan már minden.
2: Egy porralatot hozzá valaki. Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
0: Tessék?
2: Csinálhatunk még egy képet.
0: Na ne csináld.
2: Gyere.
0: Igen.
1: Már csináltál vele?
2: Egyet, de a barátnőm nem.
0: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt
3: a hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
0: Igen.
2: Dolgoznék még mindig Győrbe.
0: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
2: Mosomagyaróvár.
0: Mosomagyaróváron. Hát mi is, ez nem jó?
3: Óvár.
0: Ez nem oké? Óvári vagy?
2: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
0: Micsoda, ha így dolgoznál Győrbe? Aha. Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz, hogy... Aha, picit rámerül szalázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
1: Konkrét céljaim
0: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova
3: szó? Nincs
0: időben, meghalunk nem sokára.
3: Én ezt a módszert felismerem, navos.
1: Nyomulós.
0: Igen,
1: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezd meg, hogy
0: ennyi.
1: Ugye? Az gyerek.
0: Mit csinálsz este? Igen, te is. Én is. Jó,
1: de
0: oké, megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymáséig, nem?
2: Motorozol meg minden.
0: Tessék?
2: Tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
0: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki tudja.
3: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
0: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott óváról, mit csinálsz?
2: Pincér vagyok.
0: Azt a mindenit, igen?
1: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
2: Ja.
0: Aha. Egy hős, aki itt maradt.
1: Igen.
0: Aki nem ment el Ausztriába. A gyerekek, ma bárkivel találkoztunk Ausztriába, csak magyar volt. De tényleg.
3: De ezek most már jöjjenek haza akkor.
0: Hát most már.
3: Most már nincs
0: más világ van.
1: Most már jó.
3: Most már haza kell jönni.
0: Most már más világ van, ugye? Igen. Na jó van. Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen nap
1: hétfő,
0: van ma?
1: Hétfő.
0: Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünnepléssel.
1: Júj, de szép torta!
0: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted.
0: Boldog születésnapot, Feri!
1: Nagyon köszönöm! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
0: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
1: Happy birthday!
0: Mikor jön? Fújd el, Feri, fújd el!
1: Nem lehet, hülye vagy.
0: Ja, ezt nem lehet elfújni.
1: Most
0: na, a refrén, gyerekek!
1: Hogy...
0: Hey! Happy birthday!
1: Kiégett az ingem!
0: Happy birthday, Feri!
1: Ez az.
0: Mostantól kezdve...
1: Bácsinak szólíthatsz.
0: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
3: Harap bele, Feri!
0: Így van.
3: Kérjük az oldalába.
0: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat, jó?
3: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
1: Ne kerüljük!
0: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
1: A következő 65.
0: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságod lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közhelyeket. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
1: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
0: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
3: Erősebb fogzománcot.
0: Kevesebb szuvasfogat.
1: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia bekejtel.
0: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól kezdve mindenki mond egy
2: nem
0: jó kívánságot.
2: Nem gondolkoztam ezen.
0: Ez a kívánságot Ferinek.
1: Kell, drágám, az nagy baj. Na?
3: Így van.
0: Hát itt állsz az első sorban, lehet egy kívánságot. Azt kívánsz, amit akarsz, bármit is. Ez a kívánságot. Tessék?
4: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer kívánok.
0: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Elhiszed, ilyen kívánság?
1: De van ilyen? Jó, várjál már, ő a polgi haverja.
0: Ja, balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
1: Na jó, te is kívánhat.
5: Ugyanezt akartam mondani.
1: Aj, hagyjad már, persze!
0: Gyerekek, sok ital, sok szex, sok orgazmus, boldog nyugdíjas évek majd egy öregek házában, bármit lehet.
3: Feri, felteszem a kérdést, most már ennyi évvel a hátad mögött, hogy sok orgazmus, vagy egy nagyon nagy orgazmus?
1: Nehezed kérdés. Lehet,
0: nem
1: hogy
0: könnyű.
1: Várjál, nem csak nem könnyű.
2: De nagyon jól gondolt meg.
1: Tulajdonképpen én már egynek örülök.
0: Legyél őszinte, egy nagy.
3: Választhatnál most, nagyon sok.
1: Várjál, a sok.
3: Egy óriás.
1: De várjál, a sok az egy napon belül.
3: Nem, ez egy olyan, amire utána még évekig emlékezni fogsz, hogy
0: de várjál, egy nagy után is soha több. Feri, sok kicsi. Sok kicsi. Oda lősz, hova tudsz.
1: Férfi, aki a sok kicsi, emelje a kezét.
0: Sok kicsi.
1: Ki az egy nagy.
0: Na.
1: De nincs több utána.
0: Hallgassunk még jó kívánságot, ki az, aki tud valamit? Ki az, aki tud kívánni valamit a Ferinek? Tessék, itt a napszövege. Egy, de csak egy, nem is kell semmit mondani, csak hogy hívnak, mi a kívánság?
6: Máté vagyok, és igen? Michelin csillagot.
0: Michelin csillagot!
1: De drága vagy!
2: Figyelj!
0: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
1: Nem is értem. Az tudod, még kurva sokba kerül. Nem is kerül.
2: Figyelj, arra, hogy már nem van, össze fog jönni.
0: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek valami kívánsága?
2: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
0: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Kettel is érkezik.
1: Ő nagyon jót fog mondani.
0: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
7: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
0: Azt a mindenki, de ki találtad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még a barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen? Te kis túlvezérel, gyere
1: na,
0: ide.
1: Gyere.
0: Ott, picit.
1: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
0: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
8: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
0: A Balázs kedvencőt, amitől fostam egy hétig, ez
1: igen,
0: az?
1: Igen, szerintem tényleg? Igen.
0: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, ott rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
1: Na mondjad, köszönjük kicsim, szépen. De mit
0: na,
1: kívánsz
0: mi a kívánság?
9: Ingedet össze ne piszkolják.
0: Jaj,
1: nagyon kedves vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
0: A, milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
1: Az jó, az jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
0: Na jól van, gyereke, oké. Jó, tessék mindenkinek meggondolni egy kívánságot, jó? Amikor elétesszük a mikrofont, ma arról szól, hogy lehet kívánni Ferinek. Jó, csak egy mondatot, ennyit várunk. Most viszont ott még egy hölgy, tessék, jelentkezik, Ferenc.
10: Én is.
0: Mit kívánsz, Márk?
1: Igen, kollega Márk? Is.
0: Márk?
10: Még jobb inget.
1: Szemét, köszönöm.
3: Szélesávú internetet.
0: Ott még egy utolsó, egy hölgy fér. Nagyon jövök, kigondolta. Drága. Nagyon kigondolta. Ha most nem mondasz jót,
1: ha most ne, akkor nem tudom, mi lesz.
0: A pokorra kerül mindannyian.
1: De jó a séró.
0: Igen?
1: Hello.
0: Mi a kívánság?
11: Sziasztok. Ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
1: Ez
0: gyerekek, komolyan mondom.
1: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
0: Mi van veletek? Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek. Hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
1: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
0: Morogtál álmomban.
3: Lelkezés közben furcsán jött ki.
0: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
1: Akkor gyerünk.
0: Hírajátékunkhoz. Üljél nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, érezd, dapozzál, figyelj, intézzük,
3: amúgy most
0: pont
3: ezt a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
0: Azért, napozgassál, hogy intézzük.
3: Hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
0: Igen.
3: Elmondanám nektek, hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
1: Így van, tehát, és lehet jót
3: kívánni. És nem sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
0: Rákóczi Feri hasonmás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez. Innen nagyon jól azt kell, hogy mondjam.
3: Ugye?
0: Itt vagyunk.
3: De látod a pólóm, azért se kutya.
0: Igen, nagyon jó. Na!
1: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok, csak Csics kolléganő egy kicsit ilyen gumihúzás van, nem ügyes.
3: Te
0: lecsicskáztad
3: a kolléganő?
1: Nem csicska. Ugyanis nekünk kell ugye összekenni először a vásznakat.
0: Ja, kóvágok itt hülyén, arrébb megyek akkor. Jó, szóval, hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri fúj rá ketchupot, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
1: Ügyes vagyok.
0: Lehet rá ketchupot mindent tenni.
1: Tartsd a szád.
0: Jó?
1: Add ide, tartsd a szád. Ez
3: jaj,
1: az.
3: Jaj, Feri, lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
0: Vigyázz, Feri, ez a gyerekkérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma
1: mostanában. Én normálisan kezelem őket.
0: Nagyon helyes.
3: Rákóczi Feri tejszín volt, fújt egy
0: egész Feri inzultált a kisgyerekek egy
1: gyerekek. Ne mondjátok Győri már, hogy az a legnagyobb buli. Ugye, hogy a legnagyobb buli szifonból.
3: Igen, de nem vagy... idegenektől Feri, tudod, ez nagyon
1: én
3: fontos.
1: Én nem vagyok idegen, én a barátjuk vagyok.
3: Igen, ők is ezt szokták mondani.
1: Vigyázz, vigyázz, jön a málnaszörp.
0: Oda néz, málnaszörpöt is locsol rá, Feri, nagyon éled ezt. Lehet
3: hogyha igazi kihívásan, akkor egy kis füvet is törje bele, Feri, jó? Mert...
1: Adja majonézt is, jó.
0: Oké, és akkor... Ezeket a vásztakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
1: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két igen. vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
12: Szia, én vagyok az Eszter.
1: Izgulsz?
12: Hát egy kicsit.
1: A pénz miatt mi?
12: Nem, azért, mert a barátnőm itt néz, és azért...
0: Elküldjük.
1: Fordulj már elé.
3: Azért túlzod, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
1: Fordulj el.
0: Léci, küldjetek haza, Léci, küldjetek haza a barátnőmet, nagyon idegesít, hogy itt van.
3: Nem láthatsz így.
0: Szia, Kriszti.
13: Sziasztok.
0: Te is izgulsz?
13: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
3: Szevasz!
1: Mi van?
0: Na jó, jaj, hazamegyek.
1: Itt állunk melletted, érted, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
3: én kérek elnézést, ül... az van, tudod.
1: Na, én ezt nem csinálom.
0: Példa, várj, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
13: Intelligens és humoros.
0: És ismered őt személyesen? Intelligens és humoros, tényleg?
1: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
3: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
0: Igen.
1: Szép, azt is mondta.
3: Voltál, és voltál, a nyertesünk!
0: Voltál előadásán is?
13: Nem voltam még soha.
0: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
13: Igen.
0: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked. Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
1: Debrecen.
3: Holnap Sopronban, ha ez
0: de nem úgy, te hülye, hol lépsz föl?
3: Új, és a fogalmam sincs. Nem
0: na ez az! Hát nem ez tudom. Az! Csak hiszik,
3: majd
0: nem tudja.
3: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
0: Pesten, jó van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok a kezdhetjük.
1: Na most egyik őtök szivacsa, a másik voltok izével, törlőkendővel?
3: Kriszti, senki se bánthatja.
0: Jó. Kriszti, ez nem jó, senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
13: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
0: Minden nap házi munkázol?
3: Ezt hagyd abba!
0: Igen?
1: Igen.
0: Bár itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
14: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
0: Komolyan?
1: Most főz is?
0: Takarít minden?
14: Tiszta sor.
0: Komolyan? Jól házasodtál, vagy jól választottál.
1: És házasok... szexeltek is? Köszönöm, olyan
14: házasok
1: nincs.
14: Házasok nem dálva egyet.
1: Ne, az, hogy minden...
0: van, tényleg?
1: Hébehóba.
0: Az, hogy a hébehóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
3: Bármit megteszed, csak ne kelljön.
0: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz a házi munkával?
12: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
1: Ja, még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér vagy.
3: Ezután el kell beszélgetnünk, lányok.
0: Elmúlik majd a szerelem, ez megváltozik.
3: Ez az nagyon rossz útvonal, amit haladunk.
0: Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
1: Mióta vagytok együtt?
12: Hát 2 éve lassan.
0: 2 éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
12: Hát amikor ott vagyok nála, akkor takarítok.
1: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
12: Nem, csak engem zavar, tudod, a
1: pizzás doboz szétdobál, a zaros alsógatja.
0: A másik női bugyi.
12: Nem, csak a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
3: Az panír amúgy, csak mondd rá neked.
0: Panír, a talp alatt zavarja a morzsa, meg a panír.
3: Az talppanír.
0: Na jól van, csajok, oké, egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, essetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ez a kis mosható festők, azt a mindenit, figyeljél ide, figyeljél!
1: Gyerekek, hát
0: nem, hogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz! Hát oda néz!
1: Hát de várjál, mi meg
0: hát
1: is szárítjon!
0: Kész!
1: Hát gyerekem!
0: Hát csókolom, úristen. Ha megvagyunk! Holnapra írjátok át a játékot, ez röviden, mit gondoltuk.
1: Mondanám a címet, hogy
3: jó,
1: hova kell jönni.
3: Jó, és most meg kell enni 30 virslit.
1: Szerintem vállalja.
3: Ez a B-várja.
0: Ajándéknak 30 virsli, igen. Megvagyunk, kész, gyerekek. Hát ez
1: Krisztikém kicsi.
0: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kis Eszterhez is.
1: Én még fizetnék is érte.
0: Zseniális, hogy gyere ide.
3: Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
0: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
13: Szerintem volt egy... technika, hogy a szivacs jó megszűnöget vízzel, és akkor csak simán törlöm. És...
0: Azt a mindeni, gyerekek!
1: Ez bámulatos, figyelj, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra, balra, nagyon keményen nyomtad. Jó?
0: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez, gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most viselj, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kis pénzt. Jó, egy kicsit muszáj helyre mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
1: Így van, 100 000
0: forintot. Kriszti! Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a nyereménye?
13: Elköltöm Pesten a hétvégén.
1: Nagyon helyes.
0: Pesten a hétvégén.
1: De a csávódnak nem veszel belőle semmit.
13: Nem, mert anyukámmal megyek.
1: Hú, anyalánya. De jó.
0: Anyáddal jársz bulizni.
13: Nem csak bulizunk.
3: Vásárolni
0: mennek. Ja, vásárolni. Elmentek vásárolni.
1: És ez jó. Milyen jó látod, hogy nem viszed a hapsidat, aki ezt rohadtul unná. Ugye? Elköltünk. Tök jó. Ez nagyon jó.
0: Igazad
1: nagyon
0: van.
1: Jó.
0: Jól van.
1: Eszter, egy ajándékcsomag azért van a Hérától, mert nagyon rendesek, nagyon tündérek. Ezt most még eddig nem tudták, hogy adnak egy ajándékcsomagot, ahogy látom, de valamit megcsinálunk, összerakunk neked.
0: Egy Teddy Hengert, egy
1: jó jöhet az, meg egy jó rádió egyes. Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen, óriási voltál, Kriszti.
0: Kriszti, ügyes vagy, tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jól van.
1: Jó, és a teret takarítsd már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt.
0: Jól van.
1: Köszönjük.
0: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet. Mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól van, oké.
1: Várj, mi ez? Mondja.
15: Pálinka.
1: Körte pálinka. És ezt
0: Feri, én is ittam belőle.
1: Te fontad.
0: Hallod? Vigyázz, mert nem látok azóta. Csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
1: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
15: Akkor jó.
0: Egyébként nagyon finom.
15: Ezt kívánom színapodra.
0: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el egyet.
1: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
3: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
0: Kocincsál már egyet, gyerünk. Feri, tényleg
1: jó, legyen egyet.
0: Puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
1: Boldog.
0: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
1: jó. És te vagy a Márk? Nagyon jó. Névre szóló pohara van, de csak egy felest adjál, mert nagyon sokat fogunk ma még beszélni, és így se érthető minden esetben.
0: Ha herpeszed van, az tőlem van.
1: Köszönöm szépen. Márk, boldog születésnapot nekem, egészségedre.
3: Opa! Amíg Feri megissza, elmesél neked Balázs.
0: Igen.
3: Fogod szeretni.
1: Isteni.
3: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
0: Igen.
1: Nem, tényleg jó pálinka.
3: A nyestel küzdők. Facebook csoportját találtam meg.
0: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
3: A nyestel küzdők.
0: És az micsoda? Ott mi történik?
3: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy hát megpocsékolják őket.
0: Az antennákat?
3: Azt a picit.
0: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják. Igen, de azt
3: csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, de mennek, és a kis fenekük
1: hozzádörgölik.
3: Megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
0: Hogy szeretkezzenek az antennával.
1: Egy antennát nem lehet
3: megpocsékolni. De várjál, de
0: nem magas az inger küszöb azért a nyesteknél.
3: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
0: Igen?
3: Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrkötte
1: persze,
3: a motor.
0: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, hogy egyszer olyan csoportokat olvasol.
3: Mutatom a képeket arról, hogy egy szálkolbászt vesz neki, és konkrétan az, hogy talált valahol nyest egy szálkolbászt, és bedugta a motorba.
0: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
3: De ezt betette valaki. Egy full szál kolbász.
0: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
1: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen.
3: Igen.
1: Éjszaka mitől csillog?
0: Ezt be nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
3: A holdfénytől.
0: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
3: Mennyi volt
0: nem...
3: az összintelligencia szintjátása?
0: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy... És én voltam a legokosabb, várjál. És azt mondja, megcsillan az üveg. Egyébként ezért nem gondolkoztam, hogy sötét van a garázsban.
3: De várjál, de ezek az emberek kérdés. Sokkal durvább dolgok mentek benne. Képzeljétek el, hogy van az a pici ilyen antenna, és azt kezdték körbeépíteni mindenféle cuccokkal, hogy ne akarjon...
1: Hogy ne csúnyázza meg?
3: Ne csúnyázza
1: de a fiú nyest, vagy a lány nyest?
3: De a fenekükkel, tehát hogy az van, tehát hogy meg akarja illatoltatni.
1: De csak az antennát, az egyéb részét a kocsinak nem.
3: És utána oda is toiglizik rá.
0: Fogja az antennát, oda dugja a fenekét, a fenekétől kap egy szagmintát az antenna, és akkor megpocsékolja, megpújkázza az antennát.
3: Hát így valami a kell neked az inger, hogy hozzáér az a kis rövid dologhoz, és utána rögtön oda.
1: Az antenna az ráz?
3: Nem ráz.
0: Nem, ez egy kicsik, hogy azt szeretem az Eszterbe, hogy a lehető leglehetetlenebb csoportokba jut el. Tehát
3: de ez egy nagyon fontos információ. Tehát erre most figyeljünk oda, jó, mert a nyeste készülnek valamire.
0: A nyeste lélek, küzdjünk a nyeste ellen Facebook csoport, 600 követővel, Eszter nagyon durván bejut a csoportba, beágyazódik, és feltesz a nyestel kapcsolatos kérdéseket, hogy ti mit csináltok a nyeste ellen?
3: De figyelj, de ezek behordanak dolgokat, meg megrágnak dolgokat, meg utána meg majd... Igen. Most röhögsz ezen, Feri, röhögsz ezen, aztán majd egyszer nem jössz dolgozni.
1: És akkor üveget tegyünk a kocsi elé, azt vagy mi, a csoport mit javasol? Mert én hallottam már például hajat, emberi hajat.
0: Emberi ruhát szoktak, ruhadarabot, mert érzi a szagot,
1: nem mer oda menni.
0: Illetve egyébként az volt, hogy ha szabadon megállsz a kocsival, nekem is tele van most az autó megint lábnyomokkal, nem tudom, hogy macska mi volt, hogy alulról ezeket a részkábeleket, ami az autóban van, ezeket megrágja, mert valamiért szereti. Tehát tényleg rámegy az autóra. Nem tudom, még valamilyen kábeleket elvisz, megrágja. Hát mondjuk az a fékkábel, ez nem annyira szerencsés. De, és ezért szokták mondani, hogy rakják ki egy üveget, mert attól fél. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de hogy megrágja a kábel.
1: Azt a csoport ajánlja?
3: Előző alkoholista volt, és fél az üvegektől.
0: igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
3: nem én voltam.
0: Nem én csináltam.
3: De azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
0: Hát, jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsiában, és ha hátranyúl, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
3: De nincs dugóba. Is nyest a kocsimban, ezt szeretném
0: hozzátenni. Igen,
3: igen. Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
1: Mindent a nyestek körül. Én a Ráskó Eszter.
3: Nyestek trütkója.
0: Ben van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
3: mondom,
0: meg.
3: Nyest ellen csoport, az a neve.
0: Elképesztő, milyen csoportok beszél be magát.
3: Nyest ellen küzdők csoportja, csak mondom nektek.
1: De ők mit tanácsolnak, hogy mi a tuti?
0: Le kell lőni az összes.
1: Valami jót mondjál.
3: Szuper dolgok vannak. Egyrészt van olyan, aki fogott, és a kocsi a tetejére felépített egy nyest csapdát. Tehát rendesen, hogy így felrakott egy ilyen, tudjátok, azt a bezáródós ketrecet, amit felrakott ilyen kajákat, meg minden.
1: Mit teszik a nyest? Mire megy?
3: A nyest, ezek szerint minden. Hát a kolbász dugdos be a kocsit.
1: Akkor mondjuk minden, igen. Igen.
0: Most tényleg elhiszük, hogy bedugott egy kolbászt? Azért, mert valami hülye beírta a csoportba, hogy nekem a kocsimba kolbász dugott. Hát azért ne higgyünk el mindent, amit ezekben fog.
1: Ne nekem mond, ott van az irányok.
3: Például így körbeépítette a saját antennáját, hogy ne tudja megpocsékolni a nyest.
0: Aha, látod? Hát azért ez is jó hülye. Körbe rakta a kocsiját mindennel, csak hogy az antennát ne bántsa. Fával, pálcikákkal, mindennel körbeépítette a kocsiját. Nem normális. Nem normális. Na jól van, gyerekek. Van még 2 darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diego-s játékunk is van majd. Ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből. Szóval, hogy vannak itt még. Vannak
1: egy itt, újabb zseniális játék.
3: Bele fogunk valakit csavarni a szőnyegbe?
0: Bele csavarunk valakit a szőnyegbe, 2 embert, és onnan ki kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezzen, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és már is itt vagyunk.
16: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
18: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
20: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
21: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
22: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
23: A csirke szárnya legjobb a grillen.
24: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
25: Mondom, hogy a szárnya jó.
26: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Reklámot hallottak.
26: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az Egri belvárosba. Május 16-a, kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
7: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
8: És ez még csak a bemelegítés.
7: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
26: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkakörül.

0: Adásban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Radio 1. On Radio 1.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
2: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 6-tól 10-ig így van, illetve 5 órától 8 óráig. Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárás

0: Szögéporít, ugye?
1: Hát senki nem rögzítette.
2: Fie, ahogy másztál, az hátulról egy kifejezetten előnyös volt.
0: Majd ahogy kitesz... gondoltam, de mi? Ki jó? Volt a picsú?
1: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek meg az Esztert.
0: Jézusom!
2: Igen, tessék minket megjelölni a képeken, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Esztert.
0: Most ez egy új bugyisztet, tehát nincs mit szégyelnem.
2: Jó, hát ennyi, ezt meg kellett mutatni. Ezt meg kellett mutatni.
0: Így van.
2: Na, egy pillanatra néz itt, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát bézbosapkában, gyerekek.
1: Hát ez gyerekek.
2: Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szevasz Gábor!
1: Hello, Gábor!
2: Hello!
3: Na, merre? Jó, oké.
2: Madárcsi Csergő?
3: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenki.
2: Szevasz Gáborunk, újra eljöttél?
3: Így van.
2: Édesem.
1: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
3: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
0: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jött? Vagy?
2: Igen.
3: Nem, majd az új fogom jönni.
2: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemelátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek, nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazó kabala figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
3: Ahogy szoktam mondani, hogy megyek bele vakon a vakvilágba.
2: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már valahogy kell.
3: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
1: De jobb lett? Hogy érzed?
3: Hát ebben a két napban még nem.
2: Ebben a két napban. Adjunk időt nekik azért
3: nem,
2: egy kicsit.
3: Nyilván aki tudja, az tudja, hogy ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatás.
0: Szóval 3-4 hét.
3: Év.
2: 3-4 év, igen.
3: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt. Tehát ez...
2: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Mávis elmutatja, hogy végre szakértő kezekben van, nem?
3: Ez tehát, így
2: hogy
3: van.
2: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember van, aki ezt, ha van esély ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
1: Nem tudom, én a Gábort én mellé tenném azért.
2: Ahogy Gábor és Vitézi, az egy erős páros.
3: Ferinek egy kívánság.
2: Igen? Na, figyelünk.
1: Ez az mi?
3: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
2: Ez a jó kívánság neked születésnapja.
3: Illetve, ha szabad még átadnom, Eszternek készültem egy ajándékkal.
0: Micsoda!
1: Nekem van születésnapom, Gábor, ne cseszél már föl, és Eszternek.
3: Eszternek, hát... Ezeket hozott sok mindenki.
2: De aranyos, ez egyébként
0: tőztünk. Úristen, remélem nem egy nagy betét.
2: Figyelj, várjál, próbáljuk kitalálni. Egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fólia rajta.
3: Nem is snowboard.
2: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
0: Bezzeg, amikor ott kavírnyáltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
3: Hát azért adásban mégiscsak
0: jobban veszik.
2: Persze!
3: Nem reklámtartalom, vagy olyasmi, tehát nem azért.
2: Öreg profi.
1: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
3: Kiesett az egyik buszból.
0: Annyira szeretném, hogyha Bray jelennék felfestve rá.
2: Ilyen Bray-írásra vagy főrösség.
0: Figyelj, kifaragtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
1: Bonski, nézd meg.
0: Ki se kell bontanom, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
2: De mi van rajta?
0: Nyíregyháza.
2: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor. Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházán, de te hoztad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
3: Nem, ez még régi, ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
2: És honnan szerezted?
0: Velem egy korabeli születés.
3: Hát ez még ugye a... Eszternek úgy mondom, hát ez még a Szabolcs-Volán korszakából maradt.
0: Szabolcs-Volán, ott képzeljétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük őket.
2: Rohadjon meg az összes Szabolcs-Voláni sofőr, aki akkor ott dolgozott.
0: Egyszer felszálltam a kutyámmal egy Szabolcs-Volán járatra.
2: Tényleg?
0: Azt mondta, hogy a kutyának külön jegyet kell venni.
3: Ez így van?
0: Jegy még nekem sincsen, nem vagy a kutyának.
2: Úgy nevén szórakozol, de kis anyám, levertél neki kettő csicskalángos, aztán nézésekbe rúgtad, azt ment vezetni.
0: Nem, még gyerek voltam, úgyhogy csak simán elsírtam magam.
1: És használt?
0: Hát utána sétáltunk a kutyával. Lesétáltok a nagy feszültséget, ne aggódjál.
2: Gábor, én úgy szeretek, egyébként mindenkinek van egy Szabolcs-Volán Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
3: Otthonra lealkoztattam a falról, és gondoltam, hogy hozom.
2: Gondoltad, hogy hozza az Eszter.
1: Mennyi idő alatt értél ide?
3: Hát 9 óra 10-kor indultam otthonra, és 3 órakor szálltam le itt a...
1: Bazar, hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
3: Nem késtünk egy percet se.
0: Mit intéztünk neked, Gábor?
3: Na mit?
0: Hát, hogy ide értél.
3: Jaj,
1: de aludni van hol? Maradsz?
3: Természetesen. Hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe. Itt lesz a központ. És akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza. Szerdán Szombathely vissza. És akkor csütörtökön Dunajváros. Ott alszok. És akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek. És akkor úgy Debrecen.
2: Hát ez egészen megható.
0: Figyelj már, amúgy nem csináltatjuk meg.

0: Neki a következő kitelepülésre magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézzünk ki? Egy ilyen fából, tudod?
1: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
0: Akkor nem vagyunk, akkor tudja itt tapogatni.
2: Igen. Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
1: Hát igen, azt sose felejtem
2: el. Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek, és amikor elvesztettem a jobb szemmel és látásomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
0: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
1: Igen, meglátom,
3: hogy egyszer rámézett, azt megvakultam.
0: Egyszer rámézettem az Eszterre. Meglátom,
1: hogy az Eszter megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
2: Nem, az egy szülinapi kis üsti volt.
1: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
2: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
1: Igen, de hát ugye Gáborról tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Jánosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy János, az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit sok szeretettel. Gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét, és mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
3: Azon gondolkodtam, hogy egyedi szemet lehet csináltatni.
2: Hát ez egyedi.
3: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négyen.
0: Megdobnál a költségvetést, hogyha esetleg a Feri lenne a szemed?
3: Nem, hát most kézzel kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
1: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűnsz, te megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik az Eszter, jön a Juli, és
3: ha mind a kettőnél ugyanaz, akkor nyertél.
1: Igen, és ha bedugja a 220-ba, villog éjszaka, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, és stroboszkóp.
2: Hát van az a reklámszerződés, amiért megcsináltatom.
1: Zseniális
0: ez
1: vagy.
0: Ez én emberem.
1: De ez Gábor, abszolút. Mindjárt nagyon jó, köszönjük szépen.
0: Nagyon helyes,
1: Gábor. Aztán mi lesz a táblával, Eszterke? Hova rakod majd egy Nyíregyháza táblát?
0: A rendszámtáblát leszedjük, és akkor a helyére fog felkerülni.
1: Szabolcsolám?
0: Ez biztos, hogy egy olyan helyre jött, mert érezne a tapintáson, hogy sok szenvedést látott.
3: Ablakban simán kitehetett, ha mész haza.
0: Jó.
3: És akkor beszállnak az emberek, jaj, de jó nyíregyházi járat, fuva.
0: Senki nem száll be olyanra, rá van írva Nyíregyháza. Tehát ez nem működik sajnos.
1: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Onnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
0: Csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit cserébe, nem volt? Mit tettél ezért,
1: Milyen
0: Gábor?
1: Gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
2: Ne, hát ezek úgy kerültek.
1: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a Szabolcsi volt.
2: Onnan, van otthon, ami... Ez a nagyon régi, ez a Voláncsiga van még. Az nagyjából egy 30-40 éves tábla.
1: Tényleg, ami még volt az a volán, az a kis csiga, valami, úristen.
3: Azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
1: Igen.
2: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piaci értéke 20-30 ezer körül.
1: Ne csináld ezekkel seftelnek.
0: Én állom a vacsorát.
3: Hoppá, 30 ezer.
1: Ezekkel seftelnek, ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webben, hogy akkor nekem van egy Nyíregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok, veszek, tényleg?
2: Vannak ilyen csoportok, most nem olyat mondjak.
0: Ez a nyestelő
3: csoportok. De mi, ha hülye csoport, akkor az Esztert nem veszitek be?
0: Ezt is nagyon sértőnek érzem, Feri. Ez nagyon fájdalmas.
1: Figyelj, vannak Facebook csoportok, ahol cserélgetik a táblákat
2: pénzért. Igen, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 1000 tábla kikerült így jobbról-balról.
1: Zseniális, gyerekek.
0: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
2: Igen.
0: De úgy, hogy vakon?
2: Nem teljesen.
0: Még csak azért, akkor viszont láttalak téged dolgozni, mert...
1: Igen,
0: akkor ennyi figyelsz.
2: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot, mert...
0: Jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
1: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, ami kapal a figurány.
3: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
2: Igen.
0: De is utasokat szállított.
1: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens.
0: Hát a villamos miért nem vezetheti amúgy?
1: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
2: Hát most... Mert sok a birka, aki mászik a sínre.
3: De várjál, felszállnak
1: az utasok. A forgács, hát ez ilyen.
3: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy magad elé, és mondja, hogy szóljon, ha valaki
0: jár. Kell jegyet vennie.
2: Hát ez olyan, hogy... Van egy nagyon kedves buszsofőr ismerősöm, akivel már lassan 20 éve ismerjük egymást. Régen nagyon sokat jártam vele utazgatni, meg fotózni. És mindig, ha mostanában is járok vele, beszélgetünk, és akkor, ha jobbra, tehát balra fordulunk, mindig tőlem kérdez, hogy jobbról jó lesz, Gábor? Mondom, én részemről nem látok semmit jönni, úgyhogy...
0: De hogy jó, oké, villamos nem, mert ott vannak gyalogosok, de a metrót, azt hogy magyarázod meg?
1: Na, tessék, metróra tökéletes lennél, abszolút.
2: Jó, azt felterjesztem az új közlekedési miniszternél, ha esetleg emberhiány lenne, akkor...
1: Tudunk egy kiváló sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizál.
2: Igen.
1: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, jössz, ha esik, ha fúj, ha hideg van, ha beleg.
2: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső. Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
1: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap sem lesz máshogy, de figyeld meg, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők rettenetesen hűségesek.
2: A legemlékezetebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
1: Tényleg volt
0: amúgy ilyen. Olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rémendes családból, erre emlékeztek? Hogy akárhogy, de mindig beamborulva.
1: Valami mindig van, mindig igen.
0: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal van, ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
3: Ja.
0: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
1: Azt a
3: jó napot kívánok!
4: Találkoztunk már.
3: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen, vagy motoros találkozón? Én már ugye, ma már kaptam.
4: Igen, evőversenyen.
1: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
3: Most jó pénzért. Is, ugye vagy?
0: Egy támeleg ételét, elmentél műsort vezetni egy evőversenyen.
3: Most is. Milyen evőversenyen?
1: Emberhústettünk.
0: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket a palodába.
1: Ez történik az éttermedő, és miért nem tudunk, hogy...
0: És akkor már mutatják a fotókat.
1: Így toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
3: És most is motorral jöttetek?
4: Persze.
3: És hol a gép?
4: Másik utcába.
3: Másik utcába. És te fönn ülsz mögötte?
5: Hát mit csináljak? Előre nem ülhetek.
3: Előre nem ülhetek.
1: Erős párosnak tűnik, az kemény. Milyen moci? Milyen moci?
3: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
1: Ja, bocsánat, elég rossz a szemem, már ne arra, úgy én is kicsit
4: cukrosodom. Rajásztál, 1-3-as.
1: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg? Azt a mindenségét.
3: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
4: Persze, hogyne.
3: Ausztria?
5: Großglockner, gyerekek.
3: Mindig oda?
5: Mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorra.
3: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba.
1: De cuki, ez egy nagyon jó. Kedves.
3: Hány éve nyomjátok?
4: 20.
3: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
4: Nem, csak kimaradt egy-két évtized. 57
1: lesz. Igen, jött a háború, 56.
3: Második világháború,
1: kicsit a 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy-két évtized, most már megyünk újra. 77 óta, akkor születtem. 57 óta. Nem is éltem, te jó Isten.
0: Csak annyit kell, egy kis has is felfér még arra a motorra, ami megy Tirolba meg.
3: Igen. Mi volt az első motorod?
4: Valami Danúvia.
3: Jó Danúvia.
1: És ha leeste mögüled, az asszony észrevennéd?
3: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
1: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
5: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
3: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
1: Igen.
5: Biztos.
1: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e asszony, ha egy leesne? Na jól van. Hát csak
0: neki is van a születésnapja, csak ennyit mondani.
1: Na jó, ez már tényleg túl kicses. Ezt már nem bírom.
4: Igen.
1: Igen.
0: Boldog
1: születésnapot, akkor oda is
3: adjunk.
1: Jó egészséget.
3: Motoros barátomnak.
1: Ezt jó motorozást.
4: Megbeszéltük ott egyébként.
1: Szennél is már is nem van. Emlékszik.
3: Igen, hogy a születésnapok.
0: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
3: Már szűkül, már nem csak ott szívem, már mindenik szűkül.
1: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor hát szőnyegbe csavarós, elképesztően elmés, wow. Sok 100 000 forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek, úgyhogy az utolsó órába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
0: nyáltal... Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
1: Gyújtsuk meg a betegeket. Igen, tekerjük be őket, aztán grillezzük
0: és meg őket. És még egy Z-faktor is annyira jól esne.
1: Hát azt nem mondtuk eleget szerintem, azt nem mondtuk eleget. Azt hetekig
0: de van valaki, aki szeretne azért Z-faktorozni egyet?
1: Azt hetekig kell promózni.
0: Egy ember.
1: Hetekig kell, ott egy ember jelentkezett, de ránézve nem lesz erős a produkció.
3: A zsé a lényeg!
1: Ha most elkezdjük mondani, akkor talán Debrecenben találunk valakit, aki fellép, de ha valaki érez magában erőt, akkor mindjárt jövünk vissza.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
9: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
9: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Európában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentisz.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
16: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban. Képzeld el, ahogy a kvázi udvarkapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
18: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Bold Zsár gasztroenterológus decembertől már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
19: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
20: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
19: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
20: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
19: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
21: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
16: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora a legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: on Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, majdnem azt mondom, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt sötétedik, esteledik, gyűn a szél, jön a hideg, nem sokára, itt is aztán Armageddon lesz, de jók vagyunk, gyerekek, Pesten szakad, Debrecenben szakad, csak mondom, én maga vagyok az időjárás jelentés,
2: és mi
1: érted?
2: Szakadunk!
1: Igen, de itt, amerre mi megyünk, arra jó idő van. Nem tudom, milyen Armageddon van Pesten, meg Debrecenben,
3: legyen,
1: szakad az eső.
3: Nem vagyunk ott.
1: Majd hát ennyi.
4: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
3: Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
1: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy már nem tartalmaz. Éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg
3: lehet,
1: ilyen keményebb részeket.
4: Van benne egy réteg bilagit.
1: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz, hiszen most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már 6 játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
3: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, hogy az elmúlt 17 évben én szoktam
4: de így jó, de
3: járkálni, de nem baj, hogy ma születésnapom van.
1: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego
3: mi
1: játékot.
3: Mi van, hogy vagy haver, minden oké? Okay?
5: Tökéletes. 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
3: Nagyon, én is neked.
1: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Egyet kívánhatsz, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
5: Neked?
1: Igen,
5: a legjobbokat, egyet. Minden reggel hallgatlak. Nagy kurva jó a hangod.
3: Ennyi gyerekek, hát nagy ennyi. Kívánságokat kaptam.
1: Nagyon vagy? Szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
3: Hoddog éráltok?
4: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
3: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
4: Ábel, de nem így meséli, csak mondom neked.
3: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diégósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
6: Szia!
3: De melyik részét fogod csinálni, a fekvést vagy a tekerést?
6: A tekerést.
3: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni. Ebből aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
1: Igen. Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint egy cserebogár, így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
3: Hát
1: milyen
3: azért, elmés? Na összeleg öcsém.
4: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az összehányogat.
3: Most ha nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradtál így hétre?
1: Én? Hogy hát megültem itt egy kicsit.
3: Eddig úgy jövögettél.
1: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Gondoltam, ott megoldodott egyedül.
3: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok!
6: Én fogok tekerni.
3: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
1: Ne értsd félre.
3: Azt mondta, hogy igen!
1: Tényleg?
3: És jó volt? Csak. Azt mondta, hogy igen.
1: Tekertek.
3: És kivel tekertek?
6: Barátommal.
1: Azt a minden
3: a barátja beszokta tekerni műfűbe.
1: Hát ez egy ritka, ritka.
4: Átviszi a határon.
3: Most aztán, ami ott, történik.
4: Ott meg kitekeri.
1: Igen.
3: Onnan nem menekül a kis asszony.
1: Ott nem tud védekezni.
3: Ott nem tud.
1: Igen.
3: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendők. Alanyok, feküdjenek föl a műfű szélére, fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt, Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
1: Szóval jól hozza, ahogy látszik, fekszik, én is nézem, látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
3: Jó, egy kicsit arra mehetsz, Virág, te is.
4: Úgy sem, így volt egy monitor.
1: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél, mert ezt szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
4: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
1: Amerika! Hát látod, ami történik!
4: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
1: Igen, ott a Kolostor templom, a patikátot bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Hát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
3: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy harmadik.
4: Ne szólj hozzám!
3: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
6: Igen, be kell.
3: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívják, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, te! Tessék, tekerés oda indul.
1: A legszürelmesebb.
4: Tekered a kígyó.
1: A legszürelmesebb játék ebből.
3: De úristen, adrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki, mász ki, mász ki, mász ki.
1: Figyelj, most ezt, már ki kell azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
3: Végre.
1: Szia, de egy játék.
4: Gyerünk majd neki.
3: Hú,
4: úristen, fej mellett.
3: Úristen, gyere, beszélni akarok veled. Hányni fogsz?
6: Nem.
3: Nem, azt mondja, hogy hozzászokott. Már nagyon ügyes voltál.
6: Köszönöm.
1: Figyelj, az milyen durva, hogy eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttál.
3: Jó, ez zseniális volt.
1: Ez szürreális volt.
4: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkodsz?
6: Sok gyakorlat.
1: Sok gyakorlat.
3: Nagyon sok gyakorlat. Igen.
1: Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
3: Hát utcáig akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
2: Ez így van.
3: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
2: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
3: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
7: Gratulálunk a nyertesnek.
3: Nagyon ügyes volt.
1: Itt azonnal lát is adja a Diego.
7: És vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
4: Egy láttörlő.
3: Egy ilyen rendben.
7: Mert fej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
1: Rendes, már így hétfő, milyen rendes, oda néz.
4: Nem tévedtem nagyot.
3: És ugye az szokott lenni, hogy ilyenkor már mi nyomasztani szoktuk egyébként a szponzorainkat.
1: Igen.
3: Nem is kellett, hát nagyon tündének vagytok.
4: Nem is, ti építkeztek?
6: Fogunk, igen.
3: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint, azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
6: Mi most is álltuk meg egymást.
3: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
1: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Szia, Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerj.
4: Én nem bírom,
1: jó,
4: a tekernek.
3: Engem beszoktak tekerni.
1: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet. Tündérek a
3: barázsékkal.
1: Gratulálunk akkor nektek.
4: Figyelj, ha ügyesek vagytok, 19-ért eladjátok valakinek. Csak mondom.
3: Csak a cash.
4: Csak a cash. És ezt elisztáltok a Pannonhalmi bortaraszon.
1: Azonnal cash-e van. Várjál, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várjál, egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
6: András szeretne nyilatkozni.
3: András,
1: azonnal egy kívánságot a Ferinek. Egy kívánságot lehet.
3: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
1: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
2: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
1: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
3: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
1: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
3: Te, én egy pesgőkot kaptál.
4: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szemben.
2: Azt az egyet szeretnénk kívánni.
4: A Bobby fogja majd használni.
2: Ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
3: A derekam.
1: Azt a mindenit, Feri. De ez legalább egy konkrét kívánság volt.
4: Vegyük el tőle az utalványt, nem érdemelte meg.
6: Sok jó pálinkát.
3: Ez az. Köszönöm, nagyon kedves.
1: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is. Így van, apukára.
4: Apukám mindig a rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
1: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, testrész merevedés kívánságot kaptál.
3: Így van.
1: Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak? Még sok biztonságos kilométert.
3: Michelin csillagot
1: az éttermedben. Nem állunk rosszul. Nem,
4: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
1: De ja, nagyon, és erős nagyon fogzománcod. Igen.
3: Nem, nagyon új, fontos, nem erős, különben. új fogzománc.
4: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
1: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
3: hát
1: a nagy üzemben?
3: Hát itt nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, úristen, tehát föl kell állítani ugye a grillt. Nézd meg, milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa.
8: Szervusz. Szia, Feri.
3: Szoktál grillezni?
8: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
3: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu.
1: Mit csinálsz ilyen messze?
3: Most hogy kerültél
1: ide? Hogy kóboroltál ide?
8: 10 éve feltelepültem.
3: Menekültél, mi?
8: Hát a megélhetés.
3: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
4: De most nem figyelj, hány kígyós van még?
3: Tehát kettő. Ez a kettő, új kígyós és szabad
4: nincs
3: kígyós.
4: Nincs öreg kígyós, szárad kígyós.
3: Egymástól egy ilyen, tudom, 3-4 kilométerrel lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
4: Misu, szurkáltál?
8: Ez így volt.
1: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált szurkálni?
8: Nem.
1: De Fater nem ment át szurkálni? Új kígyósra?
8: Fater se.
1: Senki?
8: Nem.
1: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 800 kecsek. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
8: én
1: volt.
8: Én csak hallottam erről.
3: A igen? Sorrendet nem jól mondta, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
1: És szurkálás is vissza
3: nagyon fontos volt.
4: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
1: Igen,
4: nem mehet vissza a megyébe.
1: Nem települhet vissza. Igen.
3: És mit csinálsz itt, Misa?
8: Szerelek.
1: Szurkálom.
8: Gépeket építek.
3: De milyen gépeket?
8: Processzorkészítőket.
3: Processzorkészülékeket épít.
1: Hát ez nem a világunk, Ferenc.
3: Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
9: Szia, mi Komáromból jöttünk.
3: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
9: Hogyne. Igen.
3: Hallod ezt milyen?
1: De rendesek vagytok.
3: Az sincs közel. Mennyi? 50?
9: De hogy is, nincs annyi.
3: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
9: Annyi időnk nincs.
3: Szuper, na gyerekek!
1: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek. Bocsánat,
4: azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
1: Véletlenül befújta a szél a szoknyád, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
4: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondani meg.
1: Itt aztán befűtjöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölébbet a szoknyám, ugye leesek itt a szék.
3: De is kell öltözzenek.
10: Kötény, sapka,
4: micsoda kandúra, még fagyja is van.
10: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, slalom, oda-vissza. És
3: akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Húszatot hazafele, jó. Rendben, na akkor világos volt a rajt pisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
1: Nehogy megégessen.
3: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
4: Nézzél bele, nincs benne nyest.
3: Jó.
1: Igen.
3: Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
1: az
3: pont.
1: Plusz ajándékcsomag.
3: Oké. Okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
4: Laci,
3: föl.
4: Laci átérve.
3: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
1: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
3: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1. Tessék!
4: Egy
3: eddig nagyon jó, nagyon jó csináljátok.
1: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
3: Hát csak, hogy akassz a nyakába.
4: Nem hiszem, Istenem, hogy nézd meg, ha
3: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
4: Letérdeltél a öltözéskor.
1: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem sikap első.
3: Nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni.
4: Jaj, Jézus Isten!
1: Misa elfutott a sütőbe, ellopta, azt hiszi, szabad kígyós van, ezt is ellopta.
3: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondnák.
4: Misa úgy megy, mert egy hordágyal
1: már. Így viszek az egészségügyre.
4: Grill doktor, minden rendben van.
3: Te figyelj, mi történt veled?
4: Nem tudta kinyitni.
3: Mi történt veled, Ati?
9: Voltam, bepánikoltam.
1: Ati,
3: iszoltál rendesen?
9: Néha.
1: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyben, hogy el se indultál, a csapattársad beér, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
4: Szerintem Feri miatt volt.
1: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
9: Jó kérdés, jó kérdés.
1: Nem vagy egy kapkodós típus.
3: Nagyon jó.
1: Ezt szerettük, jó?
3: Akkor Misa, köszönjük,
4: ha ennyi, van benne nyest, az a tiéd.
1: Igen, Misa,
3: gratulálunk, nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
8: Nagyon szépen, köszönöm.
3: Kedves egészségedre, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszélted, de szabad kígyósi. Hát
4: ez kígyóbőr akkor.
1: Figyelj, úgy,
3: Misa, gratulálunk.
1: Misa fájdalomdíjként kívánjon neked egyet, jó?
3: Misa nyert, nem
1: de akkor a másik szert, a másik szert.
3: Tudod, mit fog kívánni
1: kívánj, nekem? Egyet kívánsz a Ferinak a születésnapjára, mit kívánne?
9: Az, hogy mindig szorítson neki a kád.
3: Mindig? A kád, mindig szorítson a kád.
4: Jaj, ne.
1: Mindig szorítson a kád. Ez volt a kívánságod a Ferinek, hogy mindig szorítson a kád.
3: Hát de milyen kád?
1: Hát de milyen kád? A punci kád.
3: Ki mondta?
1: Ez a kívánságod, gyerekek. Én azt hittem, hogy fia, olyan gyönyörű kívánságokat hallunk majd egész nap az egészsége.
4: Szeretnék
1: a szerelmi életre, minden szorítson a kád.
3: Igen, hát az a szerelmi élethez hozzákapcsolódik.
1: A Ferikém Isten életesen sokáig. Szorítson a kád sokáig neked.
4: Örülök, hogy elhoztátok a gyerekeket is, itt volt az ideje, mert tudják az igazságot.
1: Jó, hát ez nem volt annyira durva. De jó kívánság, jó, azt tetszett. Szorítson a kád.
4: De mondom, hogy egyre szürreálisabbakat kapsz, Feri.
3: Ahogy megy le a nap, úgy vadul meg a nép.
1: Így van. Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
3: Igen,
1: a sütő?
3: Így van a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz. Jó, tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe, ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez.
1: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen teleshoppos fél óra gyerekek.
4: Elég durva.
1: Sok mindenről nincs szó, csak játék, gyeremény, gyere, játszat, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
4: Vagy 30 percet az egészet lejátszani egyre. Ezt kell csinálni. Ahogy azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
3: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
10: Nyáron persze. Nem változik semmi.
3: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
1: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
3: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
1: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
4: Nagyon sok kérdésem igen, lesz.
1: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Jó, grill jó. Itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten, Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
3: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
1: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
3: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.
1: Jól van, gyerekek. Oké, okay, 7:30 már, és még ilyen világos, gyerekek. 7:30, elrohant az idő, de mi még visszatérünk el, nem fenyegetünk senki, de még mindig nem megyünk el, mert a 8-ig vagyunk. Jó? Úgyhogy
3: egy
1: pici
3: férfi.
1: Szüret, és utána jövünk vissza. Nem, még mondhatod, kitaláltál.
3: Nem, csak itt áll érted a tér közepén egy üvegsörrel. A maga a nyugalom, jó vagy?
8: Isten éltesen sokáig.
1: Te rendes vagy. Talán a legnormálisabb kívánság.
3: Ott mondta, hogy a felét megittam, de a másik fele az.
1: Egyet kiválsz a Ferinek, mi lenne az? Bármit kiválsz a születésnapja alkalmában.
8: Isten éltesen sokáig. Más.
3: Nagyon köszönöm. Isten éltesen sokáig.
4: Jó, egyelőre... Legalább egy egész sört kívánhattál volna neki, vagy valami, de...
1: Mindegy. Jó, egyelőre legyen szűk a kád, nálam egyelőre ez vezet.
11: Az én lányaim, kívánhatunk neked valamit?
3: Igen, négy lány. Csak lány tudsz csinálni?
11: Csak lányokat, csak lányok.
3: Menő.
1: Négy lány.
3: Négy kislány.
1: Le a kalapba.
11: Ők az én háremeim.
4: Hát ez egy kicsit vélemény.
3: Igen. Na mit
4: kívántok? Ezt nem
11: azt kívánom, hogy annyi hajad legyen, mint amennyi nekem van.
3: Nem, kösz.
1: Úgyhogy full kopasz az ember. De jó kívánság. Nagyon kedves kívánság volt.
4: Nagyon ez egy kicsit zavaró volt az egész, de
1: köszönjük szépen. Finoman azt kívánták, Feri, születésnapod alkalmán kopaszodjál meg úgy, ahogy vagy, Feri, ezt kívánták.
3: Igen, gyakorlatilag már most úgy állok, hogy hajam sincsen, de jó lesz ez a végére. De Feri, jól nézek,
4: barna vagy, ősz vagy, úgy nézek, mint George Clooney.
3: Na,
1: így van, gyerekek. Tartunk egy pici szünetet, jó? 7:80 pontosan. Egy pici reklám, egy pici, hát talán muzsika, és aztán jövünk még elköszönni, drága győriek. Jó, elröppent ez a 3 óra, de jövünk mindjárt vissza, úgyhogy senki sehova.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
14: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
16: Autóüveg Pilkington.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
18: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhozszállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
20: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
21: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
22: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, hogy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Java, mindened van? Fel vagy készülve? Mindened van. Na látod, hát miket csináltak? Ja, hogy ott zsebben van a mikrofon.
2: Ez dudorodik itt már csak. Jaj. Nem, hello, baby!
1: Gyere, mász már föl, megérdezzük. De
3: azt guruljátok. Várjál,
2: rögzítek.
3: Azt mondom, hogy nem poén, mert most ha várjátok, majd akkor nem figyeltek.
1: Gurulj már föl ide megint.
3: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
2: Párducozás.
1: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult.
3: Hát ilyen rosszul, volt.
1: Rosszul van, elájult, gyere, itt kiterült, itt mondom.
3: Pedig csak az igen. volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked. Nem
2: kell, gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
3: Várjatok.
2: Király fölöttünk, érted? Most veszi elő a csúnyáját, ahogy ismerem.
1: Nem, gyerekek, nem csinálunk ilyet. Na, szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
2: Yes, sikerült.
1: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
2: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
1: Gábor, kapjál be a szombathelyek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a nem probléma, nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
2: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted?
1: Persze.
2: Tehát szerda este...
4: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy Szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
1: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szervezzek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted?
4: Hagy tudjon már jobban, jó?
1: Jó, igen, rohadjatok meg!
2: Kussoljatok már!
1: Tudjátok, mit hogy szombathelyek? Rohadjatok ti meg azzal a szállodával, ottól vagytok. Gábor nem akar rálatok adni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen.
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
1: Ennyi, ne törődjél
4: vele. Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
1: Jó.
4: És ez így célszerű.
1: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
1: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, letesszük, kész, vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
2: Szerintem...
1: Igazad van.
2: Jogos. Szerintem...
1: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm őket. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szó.

0: egy-két éve eljössz, megnézed, hogy mi történik, ott egy kivetítő, itt műfű, igen.
1: Ez tetszik most neked így, mint új élmény?
2: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogató idő, akkor ezt még mi vettünk.
0: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
2: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy vastag segi.
0: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút. Jó, mindegy, jó. Szóljál még valamit kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve. Hány
2: az éve a csúnya kelés az arcodon az égot.
0: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez
1: de
0: a helyszínünk.
1: De holnap is fog esni?
0: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára a 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronba hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
1: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
0: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
2: viharos szelet. Nincs szükségünk a jó időre.
0: Mi nem, nem, abszolút, abszolút. Abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben igen. Zárjuk majd a kis turnénkat.
2: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit,
0: na,
2: Feri.
0: Na, tessék, Ferenc.
2: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
0: De legalább legyen annyira elmés, hogy szűk legyen a kárt. Tehát én ezt megjegyeztem. Én mindenkinek ezt fogom kívánni a születésnapján.
2: Legyen, szűk, legyen jó szűk legyen, de ki is legyen zsírozva.
0: Igen. Legyen jó szűk az a kárt. 5 perc volt, mire leesett, hogy mire gondol. De ez nagyon jó. Tehát legyen
1: nem
0: jó
1: vagy
0: szűk.
1: Már régi ezeket. Régen nagyon összeraktam.
0: Igen.
2: Most már nem a kádak érdekli.
0: Igen. Keresett a Csaki. Igen. Nagyon rekezdjük ezt elhoz. Elkezdjük akkor ennek sosincs vége, hogy keresett a Csaki. Milyen csak a szippant Csaki. Na jó. Oké, ez jó. Ebből azt hiszem összeszedtünk már egy kicsi büntetés.
1: Jó, és még a fagyis viccet a végére.
0: Na, hallottátok azt a fagyis viccet.
2: Boldog születésnapot, Feri!
0: Jó? Azt megkérdezi, hogy ilyen ízű fagyi van. Na, szóval mit kívánsz akkor magadnak? Tessék, ez most az 50, várj, mennyi?
1: 56.
0: 56 éves vagy, haver.
1: Nagyon azért az... sok, igen.
2: Most jön a forradalom. Hát...
0: Ahol?
1: Nálam?
2: Hát nem.
1: Milyen forradalom?
2: Az 56-os.
1: Elhagy a béka, vagy mi?
2: Ez béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
1: De önellátó a csaj, egész ügyes.
2: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előttem.
0: Szerte pornaszod, berak még egy jó krematóriumban, érted, megnézi. Biztos, hogy benn vagy fel, bekopog az üvegen.
2: Ott ez a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden
1: az. A nevén van 3 is. Vicces, nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
2: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
1: Komolyat mondja, akarsz?
0: Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: És... Nézd bele a győri emberek szemébe.
1: Már belenéztem.
2: Igen. Mondjuk
1: már
2: a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
1: A gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
2: Ezt kívánod magadnak?
1: Én csak ezt kívánom, hogy amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
0: Most egy kívánságod, és elhasználod Gáborra?
1: Én Gáborra hát elhasználom.
0: Érted?
2: Jó, akkor egy kádat és Gábort a kádba.
0: Egy szűk kádat Gáborra?
1: Nem!
2: Ez a lényeg.
0: Igen, egy nagyon szűk kádat, amiben Gábor van. Jó, ezt látod? Ezt
1: lesz neked. Csak megfejtettük.
0: Jövőre hozatunk ide egy kádat, és berakjuk Gábort.
2: Plusz a fogzomát.
0: Igen, plusz a kemény fogzomát.
1: Arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezen túl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
0: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senki józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mit, olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
1: Szépen ügyesen. Akinek igen. Tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mama?
0: Az egészséged.
2: Hát akkor maradjon minden így.
0: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs... Kívánságod?
2: Én azt mondom, Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. Tehát... És ez még csak Balázs. Ahogy mossa a fogát.
0: Onnan tudod, hogy mellettünk az szó, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
2: Feri, Feri mikor a vast idője?
0: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélet, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
2: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a tereszen. Nem hiszem el.
0: Igen, ezt nem hiszem el.
2: Semmi önkritikájuk.
0: Tényleg? Tehát kell? Hát a reggeli okrendezés, az kell. Na jó van, gyerekek. Drága győriek, elköszönünk tőletek. Nagyon
2: köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
2: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van,
0: de... Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szép.

0: Köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve, az ruccanjonát Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
1: Már 4-től.
0: Ja, már 4-től, bocsánat, a rádió igen, 4-től. DJ. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt egy Amina, most holnap nem ő van. Nem
1: a holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
0: A Begi, Begi benyelte Sopron.
2: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
0: Begivel? Már szent a béke.
2: Igen.
0: Persze, jó srác.
2: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
0: Igen, hogy utál a Balázs. Te szemét. Ne, figyeljetek, lemogod.
2: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
0: Életmódot váltott, kipattintotta magát. Komoly változásokon
2: meg kell. Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
0: Igen. Elkezdett bunyozni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
1: És meg tudod is mivel, hogy mit szóltál be neki?
0: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
2: Hadd segítsek.
0: Következőt mondta.
1: Akire mindig lehet számítani.
2: Idézem.
0: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már így már nincsen semmi jó
2: nem srác. Nem az öblös szájszagáról mondod semmi.
0: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
2: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
0: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás versenyt is bedőlt. Egyetlen találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
2: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
0: Ki a győztes?
2: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
0: Hát ez szűje.
1: Neked se kell sok.
0: Hasonlít?
1: Neked se kell.
0: Tessék, ki megmondom össze.
1: Várjál már. Nézd, a kivetítőre nézzetek.
0: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonmás győztese az úri, így van, egy ajándékcsomagot
2: neki. Karcsi bácsi!
0: Karcsi bácsi! Ez a jövő Feri 30 év múlva!
1: Kiszállok.
0: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
1: Karcsi bácsi, egy ajicsomi.
2: Na, ezt így is van. Megcsináltam nektek.
0: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljutottatok. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
1: Szevasztok!
0: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao.
3: Na, ennyi volt már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Mr. Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít. One.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
6: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
9: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16 6. Kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
10: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
11: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
12: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
11: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
12: Neked meg hogy megy az étterem?
11: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
12: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
11: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
12: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
13: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Klikkelj a radio1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/radio1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
14: Kövessd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
13: facebook.com/radio1eger.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Diszkósík.
15: Yeah.
14: Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
16: Diszkó!
17: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1-en, a diszkós itt az igazi mai slágerekkel, DJ Juniorral és Bárány Attilával kettecsként. Történt egy kis változás, Hanvai PG a héten Szabin lesz valószínűleg.
19: Igen, szavasszok, szép estét mindenkinek, én DJ Junior vagyok, élőben vagyunk, FM-en, webben, applikáción, TikTokon, YouTube-on keresztül is. Allergiás vagy? Csak hogy nézzét azért.
18: Nem, most
19: jó,
18: már lehet.
19: Jó, oké.
18: Új! Ja nem. És köszönöm szépen, hogy már most írtok, illetve köszönjük szépen a mezőtúri diszkosit Legends.
19: Az nagyon jó volt.
18: Nagyon-nagyon jó sikerült.
19: Nagyon jó hangulat.
18: Köszönjük, megyünk, én biztos, hogy velük lesz a szemben.
19: Engem hívtak.
18: Jó van akkor. Folytatás innen a rádió és stúdiójából érkezik Ed Sheeran és a kamera. Az ő felvételével köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: nagy fesztiválon, szombaton pedig Bonyarc-Vashegyre megyünk, és a Rádi születésnapi fesztivál 24-én pünkös vasárnap. Bemutatjuk a vadonatúj diszkósi dalt, meg a klippet is.
1: Most pedig egy vadonatúj biszenssel értelmezés itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1-es sója, a Diszkosit Rádió show, élőben vagyunk kétharmadban, mert a Hambai nincsen pihen, Bárány Attila mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és viszont ami nagyon-nagyon fontos, május 31 lesz olyan, hogy Diszkosit pizza, ha hiszitek, ha nem, három különböző feltételt mi szavaztunk meg az Attila

0: Szigligeti születésnapi fesztivál 24-en nem elfelejtenék. Jön a vadonatúj diszkosi dal.
1: Most pedig a vadonatúj Pissensuel, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Music sounds better with you. Ma először.
0: De ez nem Stardust?
1: Nem. Ez Chaka Khan volt egyébként.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak a tibai szlogenben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: 2024 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra. Zseniális zenékkel, nagyon sok újdonsággal és persze zseniális DJ-kkel. Metzger Viktória már berendezkedett itt mellettem a lemezjátszóknál. Induljunk el!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni. Ez egy zseniális feldolgozás Sidepiece-től. Itt is van a Cry For You.

0: Walker Victoria lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, holnap Sopronban folytatódik Balázsék nagy országjáró délutáni roadshowja, méghozzá a Várkerületben. Mi már délután 4-től ott leszünk, Lotfi Begivel együtt melegítjük majd elő a terepet, mi fogunk warm-up-olni Balázséknak, és nagyon fontos, várjuk a nagy Lotfi Begi rajongói csoportokat, gyertek minél többen a helyszínre. Még az is lehet, hogy belépőket is kaptok majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, tehát találkozunk holnap délután 4-től Sopronban a Várkerületben. Viki, neked pedig jön a Dashnek készített remixed, amit imádnak a hallgatók.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jó leszek újra a saját remixemben.

0: Christopher kollégánk és jó barátunk és egy zseniális friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél, a Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió Egyen.

0: Egyébként jó 15 éve visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most előre szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Verizmár Rádió Show-ban. We'll be right back.

0: reggel délután 4 és 5 között. Jönnek a részletek most.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Kapjon minél több virsit a Mesterhood virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: 11 órán át Metzger Viktória itt tőlem jobbra a stúdióban. Hello, Viki!
1: Sziasztok, szia, Geri!
0: És úristen, milyen jó kimondani, jövő héten vasárnap jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Indítjuk a mai második szettet az egyik külföldi sztár fellépővel, az ausztrál Cyrillel.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára.
0: És Cyrill most még üzen is nektek valami nagyon fontosat, figyeljetek!
2: Hey, I'm Cyrill. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: barátokat, akikkel együtt bulizunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Fodera dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Samfeld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a terepet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni. Egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house szettel készülök majd Samfeld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Samfeld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Samfeld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Samfeld, nagyon-nagyon várunk jövő vasárnap! So

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ne felejtjétek, holnap Sopronban a Várkerületben folytatódik Balázsék délutáni roadshowja. Mi már előttük 4-től 5-ig ott leszünk Lotfi Begivel, mi fogunk formapolni, jegyeket is kaphatok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát holnap délután Sopronban a Várkerületben találkozunk. Bob Sinclair jön közben.
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclairt. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ez egy különleges Brian Kua Tech House remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-el. Ez a Let You Let Me Go.

0: Anima, Argi és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is, jövünk Kollárral, úgyhogy maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medusa Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medusa Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: ugyanezen a sebességen.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Ease My Mind, ezzel folytatódik a Verizon Radio Show.

0: gitár a lemezjátszói mögött, és én benne többek között azt bírom, hogy igazi lexikális tudással rendelkezik olyan korok zenei világát illetően, amelyben ő még meg sem született, és hát erre a következő dal nagyszerű példa.
1: Kedves tőled, köszönöm szépen.
0: Nagyszerű példa.
1: Kedves tőled, köszönöm szépen. Max Tyler 2025-ös Grease 2000 a következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem

A új remixben nagyon köszi mindenkinek a figyelmet a mai közreműködők Metzger Viki és Kollár nevében is. Találkozunk holnap délután 4-től Balázsék roadshowja előtt Sopronban, a Várkerületben. Juhász Geri kijelentkezik. Jó éjszakát! Szép ám!

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n, viszont én sem állok meg, a legnagyobb kedvenceket hozom, és egy csomó újdonságot, nem sokára például Bibi Rexától is. Most viszont Joel Corey-tól a Galantis-szal Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Balázsék rócsúja pedig folytatódik, szenzációs helyszín volt tegnap Győr. A mai, hát most már mai, ugye egy évvel után, pedig Sopron lesz. Aztán Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik, így dübörög a rócsó. Mindenhol délután 4-kor kezdünk a Live Mix-el, aztán 5-8-ig Balázsék. Ajándékok, elképesztő hangulat, és a műsor élőben a helyszínről, meg persze a rádió egy összes fekéjén. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swift a folytatásban, ez a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ma is ott az esély nyerni páros belépőt még a Rádió egy születésnapi fesztiválra, ha 10 óra után elindul egy olyan igazi mai sláger, amit egy világsztár készített, aki érkezik hozzánk május 24-én, kevesebb, mint 2 hét múlva, akkor kell 10-én csörögni, mondani a Rádió eszlöget, és piff, adjuk a páros belépőt, most meg Lady Gagát hozom. Az igazi mai slágerek között Bruno Mars-a jön, ez a Die With A Smile, itt a Rádió 1-en.

ez rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig most egy részben új dal, igazából új a dal, de az alapja, hát Fateless Insomniája, egy nagy klasszikus, viszont Bibi Rexa ezt a dalt is elkészítette most igazi 2026-os verzióban, és konkrétan imádjuk. Ezt indítom, tehát Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország legjobb!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is kellemes éjszakát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Ed Sheeran, Ray, Avicii, Alex Rodenők mind-mind jönnek ebben az órában. Most viszont arra gondoltam, hogy hozom David Guettát a War Republic-kal és egy gigantikus sikerrel. I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát, jó munkát, jó rádió!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egyik zseniális női előadó után hozom a másikat, Katy Perry után Ray a folytatásban, aki egyébként kettő mobiltelefont használ, pont azért, hogy el tudja különíteni a professzionális életét és a magánéletét, sőt a magánéleti telefonján állítólag még nincs is Facebook sem, annyira le akarja ezt szűkíteni, és ki akarja zárni a világot, amikor nem a munkával foglalkozik, és egyébként ez egy jó stratégia. Ez meg egy zseniális igazi mai sláger közben Ray és a Where is my husband a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már fél kettő is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én pedig ilyenkor fél kettőkor is a legnagyobb kedvenceket válogatom, most például Ray Daltontól, akit a Facebookon fedeztek fel, szóval igazából ez is egy jó példa arra, hogy bárhol ott lehet a kitörés esélye, ha belerakjuk a munkát és a melót is, ő belerakta, töltötte fel a különböző covereket egyébként elsőként, meg a saját videókat magáról, és aztán felfedezték menő producerek. Most arra pedig ilyen igazi mai slágereket készít, mint a Blood Run. Én ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, de jó ez a hang. Én nagyon bírom Rédátont. És nagyon bírom egyébként a rócsonkat. Balázsik szenzációs hangulatot hoznak minden egyes helyszínre. Ma egy újabbra. Tegnap ugye Győr volt, ma Sopron következik, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen a délutáni rócsó állomások. Ja igen, ő pedig az újabb nagy kedvence, Tate McRae, a Grady, amit indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.